és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Folyamatosan egyeztetnek a Magyarországnak járó uniós pénzekről. Az aszályhelyzet és a jégkármérséklő között nincs összefüggés. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jól haladnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Erről beszélt a miniszterelnök bécsi tárgyalásai után. Magyar Péter szerint már Budapesten dolgoznak az Európai Bizottság képviselői, és folyamatos a kapcsolat Brüsszellel. Most annak áttekintése zajlik, hogy mely fejlesztések és beruházások valósíthatók meg még a rendelkezésre álló időben. A kormányfő hangsúlyozta, a cél, hogy a lehető legtöbb forrást sikerüljön megszerezni a magyar vállalkozások és a gazdaság számára. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást ugyanakkor nem befolyásolják.
4: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
3: Legyünk körültekintőek a táboroztatási szezon előtt. Ezekben a hetekben sokan foglalnak nyári tábort. Jelenleg közel 800 tábori turnus közül választhatnak a családok. Ilyenkor nem csak a programokat, hanem a részleteket is érdemes alaposan átnézni. Fontos, hogy a befizetett előlegről a szülők számlát kapjanak, és a szerződés pontosan tartalmazza, mi tartozik az árba, például az étkezés, a szállás vagy a különböző programok költségei. Derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 17 fok között valószínű. Holnap napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve zápor előfordulhat. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is folytatódik a felmelegedés, csapadék nem várható, a csúcsok 25 és 29 fok között alakulhatnak majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, de

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Új fejezetet nyithatnak az osztrák-magyar kapcsolatokban. Erős balatoni szezonra készül a rendőrség. Nyárias meleg sok napsütéssel. Ez vár ma ránk. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új fejezet nyílhat az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök tegnap Bécsben az osztrák kancellárral tárgyalt. Magyar Péter ezután elmondta, két ország a jövőben együttes kormányüléseket is tart. Szóba került a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is. Ez ügyben hétfőn ül össze a Magyar-Osztrák Bizottság. A felek a közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Több ülőhely, nagyobb szerelvények, tartalékjárművek, megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Ilyenkor rengetegen kelnek útra, így minden hadrafogható járművet forgalomba állítanak. A férőhelyek számát a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik. A pünkösdi forgalmat pedig több dolgozó segíti majd, diákmunkásokat is alkalmaznak, közölte a közlekedési társaság. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság idén is összehangolja az érintett vármegyék rendőri munkáját júniustól szeptember közepéig a Balaton és a Velencei tó turisztikai szezonjában. Ha kell, átcsoportosítják az egyenruhásokat, és idén is lesznek lovas, kutyás, biciklis rendőrök. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. Mondta rádiónak Valentényi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
3: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény. És mindenkinek nagyon fontos.
2: Nyárias meleget tartogat a hosszú hétvége, ma például sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi északkeleti szél mellett délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap a több órás napsütés mellett kevés felhő is lehet majd az égen, esni viszont nem fog. Vasárnap is napos idő várható. Az előrejelzések szerint még hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, a hosszú hétvégén akár 30 fok körül is lehetnek majd a maximumok.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform-tól tudjuk, hogy a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek, ezért napközben 7 és 17 óra között lezárják a félútpályát. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet. Közben az M1-esen Tatabánya térségében a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták. A forgalmat sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Az M3-ason a Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát, a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 8 perc és péntek van, és senki ne döbbenjen meg, a Gábort elengedtük szabadságra, úgyhogy a csapat itt maradt, és mi azt mondtuk, hogy mi elvisszük a ma reggelt, úgyhogy jó reggelt, Anett!
1: Szia. Jó reggelt, sziasztok!
0: Itt van velünk Gyuri,
2: szia, jó, reggelt, jó reggelt, szevasztok!
0: És az a helyzet, hogy én átvettem itt a hatalmat, tehát az a dolog lényege, hogy leültem ide a Gábor helyére, és nagyjából most mindent én irányítok. Tehát ezt egy ilyen 10 perces képzésen Ati elmondta, hogy mi micsoda. Tehát ha bármi történik adáson belül, senki ne lepődjön meg.
2: Igen, leginkább a káoszt szépen körülírtad, hogy az lehetséges, mert ugye azt terveztük eredetileg, hogy Ati majd beül szépen, és akkor mellette, mint ahogyan általánosban a napközis tanár mellé a rossz gyereket kiültetik, ott ülsz majd mellette. És akkor így ő csinálja a keverőpultot, te meg beszélsz.
0: Igen, csak akkor egy csomó minden nem tudok megcsinálni. Tehát például nem tudom azt csinálni, amit a Gábor szokott.
1: Köszönöm.
2: Egyből megalapozod a net hangulatát, jó?
1: Mondani akartam, mi csajok, tartsunk ma össze.
2: Jó, de majd velem a net, mi csajok.
1: Köszönöm, Évi.
0: Tehát, hogy de ezeket ki akartam próbálni, mert ugye én folyamatosan látom, hogy a Gábor miket csinál, de ugye nem szólhatok bele, igen, meg nem nyúlhatok
2: ez
0: bele.
2: Megérte, hogy most elveszítsd a netet erre a műsorra, de te tudod.
0: De egyébként mondtam Anettnek, hogy annyit azért azt is elárulom, hogy mondtam előtte Anettnek, hogy bármit csinálok, ne sértődj meg.
2: Jó, úgyhogy... hát sokan mondják ezt. Bulik meg ivászatok előtt is vannak ilyen egyességek, de azért ez nehéz a gyakorlatban.
1: Tehát
2: ez...
1: Na jó, majd kiderül 10 után. Kiderül 10 után, hogy mennyire sértődtem meg. Jó, ez, én nem szeretem, nem akarok nagy koncertet, tehát hogy ez a de ez nekem a
2: rémán. De a rokkos változat viszont nagyon jó.
0: Én szerintem is, tehát hogy kettő van.
1: Nagyon jó.

0: mondani, hogy úgy érzem, az Évi nem találja a kikapcs gombot.
1: Nem. Képzeljétek el, hogy az SMS falon különben kéri. Tehát tudják, hogy ez nem a kívánság műsor 16 órakor nem tudom, Vágó Piros, vagy ki csinál,
2: Dénes Tomi. Vágó Piros, Dénes Tamás, hanem, Iza, mindenki itt van, aki számít.
1: és írták, hogy tudják, hogy nem kívánság műsor, de szeretnék kérni Anettől a de. Tehát én azért azt gondolom, hogy ha van hatalmam, akkor hadd segítsek. Viszont...
2: Hatalmad, aha, jól kezdődik. Végre hatalmad van, igen. Utoljára valami rossz James Bond filmben dobáltak ilyen dumákat. Végre van hatalmam.
1: Mi soha nem szerettetek volna a főnökötök helyére ülni?
0: Nem.
2: Tök jól vagyunk, ott vagyunk.
1: Jaj. Én meg ezért jöttem. Jó?
2: Igen, ezt beszéltük már a hátad mögött is, hogy valószínűleg, igen. De mindegy. Na, megkaptad.
1: Megkaptam. Tehát ezért mondtam Gábornak, nyugodtan menj.
2: Igen. És mesélj, milyen érzés?
1: Hát jó. Jobb a széke, ezt azért elmondom, tehát hogy ezt majd cseréljük ki, hogyha vége az adásnak. Másrészt jön meg, hogy azt is el akarom mondani, hogy képzeljétek, én nem olvasok SMS-t. Tehát a Gábor 2,5 hónappal ezelőtt azt mondta, hogy megkímélek az SMS-ektől, és ne olvassál bele, majd én kezelem. Tehát, én ugye se kommentet nem olvasok, se SMS-t. Tehát én nem tudom, hogy milyenek a hallgatóink.
2: Szóval most, aki az elmúlt 3 hónapban szidott az SMS-falon, az most tudja, hogy ma látni fogod, úgyhogy ez a legjobb volt, hogy ezt mondtad nekik.
1: Nem, azt akarom mondani, hogy mivel az inger küszöböm nem olyan magas, mint a Gáboré, tehát én mindent tiltok a saját életemben is. Ha valaki most bármi olyat ír, amit nekem nem tetszik, akkor én nem gondolkodom. Tehát én a következőt fogom csinálni.
2: Aha, egyből.
1: Egyből. Nincs egyből. Karácsony. Nincs jó. Karácsony, jó. Nincsen törés.
2: Azért jó, mert nem tudjuk visszahozni azt, akit te kitiltasz. Szóval, hogy, és ez nagyon tájfogalom a bármi, ami neked nem tetszik. Tehát egy kicsit szűkítsd, hogy mire gondolsz.
1: Minden, esetleg. Ami nem tetszik. Uh-huh. Tehát, hogy ha szídnak mondjuk engem.
2: Ha rossz idő van.
1: Uh-huh. Hogyha, hát az útinformot nem, azt nem fogom kitörölni.
2: Aha.
1: A kutyás cicák üzenetek jöhetnek, ugye az, hogy ügyesek vagyunk Anettel, az mehet.
2: Várj, kaptam egy üzenetet. Bocsi, szólj az Évinek, hogy vegyem vissza. Nem csak vicceltem.
1: Nem van, nyugodtan írhat, akkor is 10-ig én vagyok itt. Már nem ér be. Tudom, hogy nem ér be. Úgyhogy most először fogom látni a hallgatókat is. És,
2: azt hogy csinálod?
1: Hát így SMS-ek.
2: Azt hittem, valami új trükköd is van.
0: Azt hittem, hogy megyünk kitelepülni.
1: Hát nem, de így szembesülök velük. Tehát eddig persze. Semmit nem tudtam rólatok. Tényleg csak azt, amit a Gábor beolvasott.
2: Papír zsebkendőt készítsetek be neki, jó, mert...
1: Durva lesz?
2: Hát, igen.
1: Tényleg durva? Igen. Összezsepít. Jó, hát nem baj, én nekem teljesen minden, nekem van egy gombom, azt megnyomom, az ennyi lesz. És akkor Gábor visszajön, és azt fogja látni, milyen kedves emberek.
2: Meg hogy nincs SMS. Ja. Hatikám, nem működik az SMS fal, vagy mi van? Majd megint ez lesz.
1: Na jó, nézzük meg, hogy mit írtad a kedves hallgatók. Nézzük, szép reggelt, bocsi, tegnap megnéztem a podcastodat, nagyon tetszett, főleg amikor az oldtimer autóról beszéltél, nekem is van egy közel 30 éves német szépségem, és teljesen átéreztem, amit mondtál, elég vele menni egy fél órát, vagy csak egy kört a városban, és már is feltöltődve érek haza. Egyszerűen imádom, Pusszantás Zsolt.
2: Ó, most mi lesz? Rossz volt a megszólítás.
1: Igen, Évi.
2: Ugye vele mi lesz most?
1: Maradhat. Tudod, van ez a maradhat, mint a felvágott
2: a spultnál is. Nem sokon múlt, hogy az ikonikus Zöldséges Zsoltot kivigye a menet szél. Nem sokon múlt ez. Megpróbáltam.
1: Ő, honnan tudtad, hogy ő a Zöldséges Zsolt?
2: Hát a Pusszantásból.
1: Ja, hogy ő az.
2: Igen.
1: Mert én azt hittem, oda kell írni, hogy Zöldséges Zsolt.
0: Nem, elég csak a Pusszantás. Az már hozzá, akkor már tudjuk, hogy ő az.
1: Jó, oké, mondom tovább. Jó lesz a mai nap is. Mi itt vagyunk veletek Laca Biáról. Őt ugye a nevéből ismerem.
0: Ja, ezt hittem, hogy megnyomod a gombot.
2: Nevéből ismerem. Régóta vadászom rá. Dur.
1: De tényleg ez veszélyes játék, hogy ide ültettetek. Jó reggelt kívánok, Anett és Évi örülni fognak lehet ennek az üzenetnek. A héten örökbe fogadtam egy kis mentett tacsit. Ma mehetek érte, így lesz a társa a jelenleginek. Már nagyon várom, szép hétvégét. Maradok végig, buszos Gábor.
0: Ó, Gábor, hát sok boldog évet kívánok a kis kutyával. Vagy hát a kutyákkal, ugye, mert hogy 2 van neki. Úgyhogy ez nagyon jó dolog. Tehát amikor örökbe fogadnak egy kis állatot.
1: Ti tudjátok, hogy kinek hány kutyája van?
0: Nem, ő mondta most.
2: Felolvastál egy SMS-t.
1: De nem, azt hittem, hogy ezt Anett úgy mondja, tudod, hogy már azt is tudjuk, hogy minden hallgatónak kie van, hányszor vált el,
0: zöldséges volt. Tudunk ilyen infókat, igen, és akkor majd te is hozzá fogsz ehhez szokni, de tényleg az SMS-edben benne volt, hogy a másik kutyája
1: mellé.
0: Én
1: azt hittem, hogy ezt is fejből mondod. Na mert jó, akkor elkezdem őket majd megismerni. Jó reggelt, Ma 2 éve, hogy Évi nemet mondott bocsinak a 6X-en, és most mégis együtt vagytok. Öcsi a kamionos.
2: Ó, ez romantikus. Hát azért... Az is, hogy öcsi ilyeneket számon tart.
1: Jó, igen, nem mondtam nemet. Igen se. Tehát szerintem ezt így hívnám. Ezek vannak. Évi for president, ez egyértelmű, ez egy óriási tapsot érdemelne, ha tudnám, mit kell megnyomni.
2: Hál' Istennek, hogy nem tudod.
1: Bravo, Évi, alig 2,5 hónap alatt átvetted a hatalmat, még 2 maradtak, sok sikert hozzájuk is. Ők ezt érzik most.
2: Igen.
1: Jó, ne aggódjatok.
2: Évinek menni fog ez úgyis, ha mi is jövünk, Szabin vagyunk, Anettel, Évi akkor is itt ül, átvette a hatalmat, ugye, és nyomkodja akkor a kilövés gombokat, kész.
1: Abszolút, mindenkit kilövök ma. Gyuri, ne engedd át a női hatalmat.
2: Aha. Hát én most nekem egy lehetőségem, hogy beépülök. Girl power, csajok, tartsunk össze, ilyeneket kell tolnom egész reggel, mert meg vagyok félemlítve.
1: Igen, már reggel is ilyen csajos
0: volt. Ez lesz a team, Anett, team Évi.
2: Igen, hát figyelted az Évi adás előtt, és onnan tudtam, hogy fél, mint az állat, hogy most mi fog történni. Nagyon hangosan beszélt, és folyamatosan, és mindenkihez. És ebből tudtam, hogy egy lehetőségem van a beilleszkedés, ha túl akarom élni 10-ig. Úgyhogy most ez van.
1: De egyébként én ezt csinálom az úszodába is.
2: Szegények. És az meg visszhangzik is, ugye?
1: Igen, igen. Aha. Tehát így kong az egész.
2: Úgy, király.
1: Igen, és akkor csak mondok annyit, hogy hol vagytok, vagy mit csináltok.
2: Hol vagy, tok.
1: Vagy csak az, igen, meg ez a munkát, tok. Igen, és akkor úgy mindenki oda néz.
2: Mindenki tudja.
1: Vagy nem. Na, állat lesz az a nap, tombolj, Évi, tombolok. Tényleg mindent fogok nyomni. Azt nem tudom, hogyha Gábor visszajön szerdán, az hogyan fogja értékelni.
2: Hát persze, majd megtudjuk szerdán.
1: Hál' Istennek, hogy a csapat velem van. Na, nézzük meg, hogy Anett mit írt nekünk. Nyárias meleg lesz, hosszú hétvégén, ez már biztos. Sokat látjuk majd a napot, esni sem fog. Az éling szél mellett ma 26, pünköskor már akár 30 fok is lehet. Júlia és Rita névnap van. Boldog névnapot mindenkinek.
0: Boldog névnapot, boldog igen. Névnapot.
1: És boldog névnapot a szomszédomnak, Julinak. Bár ő Julianna, úgyhogy, vagy Júlia, nem nekem tudom
2: meg
1: pontosan.
2: Meg a nővérem, meg az unokahúgom Rita, úgyhogy nekik is boldog szülinapot. Akkor letudtam az SMS-t, úgyhogy innentől.
1: Na, ez a legolcsóbb, nem?
2: Így van,
1: ez. Ezt is fizetik.
2: Egyszerű.
1: Na, ma van a magyar természet napja.
0: Ez nagyon fontos. Tehát, hogy tényleg, ugye nyilván azért, hogy óvjuk meg, tehát, hogy védjük, és hogy minél több ember kijusson a természetbe. Ez egy ilyen figyelemfelhívónak.
2: Mondd, folytasd nyugodtan, mert most nincs itt a bocs, hogy beléd folytsa a szót.
1: Jó vagy, Anett, gyerünk kell az adás időt.
0: Jó, hát ennyit akartam. Igen.
1: Jó, Gyurinak hoztunk egy születésnapot, napost, 56 éves a mai napon Naomi Campbell.
2: És még mindig milyen gyönyörű, tényleg. Ikon. Ikon.
1: Neked tetszik?
2: Nekem nagyon, mindig is tetszik.
1: És ha felhívnám, amit mondanál neki?
2: Hello, Naomi.
1: What's up?
2: Ezt.
1: És utána megkérne, hogy menjek oda is.
2: Miért, mit gondolná? Miért? Téged felhívott Dwayne Johnson, mit mondanál neki?
1: Na, mit akarsz?
2: Hello, Dwayne. Ezt nem?
1: Hát semmit nem mondanék.
2: Ugye?
1: Lát,
2: miért hívogatsz? Én vagyok így Naomival, igen.
1: Na jó, de 52 éves lett Ónodi Henrietta, olimpiai bajnok, tornásznő.
0: Ő ugye Békés Csabai. Tehát, hogy kb. Ilyen földink, hiszen Csongrád megye ott van, Békés megye mellett, és talán azt hiszem, ha jól emlékszem, 2 éve szívinfarktus érte, és remélem, hogy jól van.
1: Jobbulás neki, és én tudom, hogy épül fel. 39 éves lett Novák Djokovic, 12-szeres Grand Slam győztes teniszező. Hát azért az egy nagy kérdés, hogy Djokovic, Federer vagy Nadal. Ezen vitatkozik a teniszvilág. Gyuri, neked bármelyik mond-e valamit?
2: A Djokovic kicsit balhés, nem? Ő az a csávó, aki itt a Covid alatt is csinálta, hajtja. Meg ilyenek. Igen, őt bírom. Szeretem, ha valaki ki tud tűnni.
1: Anett, neked? A spanyol Nadal?
0: Igen, de én is, tehát, hogy annyira nem vagyok otthon a teniszben, hozzáteszem, de őt például kivételesen ismerem.
1: Én imádom, hogy a sportolókkal nagyon, tehát, hogy itt maga a rádió nem annyira van tisztában. 29 éves a mai napon Sallai Roland, magyar labdarúgó, nagyon fontos. 56 éves lett Szolnoki Péter, magyar zenész, énekes. 41 éve a Videoton legyőzte a Real Madridot. Az 1984-85-ös UEFA kupa döntő visszavágóján győztek 1-0-ra. Az első mérkőzésen a Real Madrid nyert 3-0-ra Fehérváron. Egyébként ez egy sporttörténelmi pillanat volt. Ezt csak azért hoztuk ide, hogy ha már hatalma van, akkor kicsi sport is legyen. Ami viszont szerintem nagyon érdekes, és nagyon-nagyon sok embert érdekel, 76 éve ezen a napon nyílt meg a budapesti Vidámpark.
0: Igen, amit ugye 13-ban bezártak, igen. Nekem is nagy szívfájdalmam.
2: Igen, mert azért egy ekkora városhoz, meg egy fővároshoz azért kell, hogy legyen egy Vidámpark, szerintem alapból. Ezért nekem nagy fájdalom.
1: És ebből lesz terv, hogy valaha lesz Vidámparkunk, vagy marad ez a vursli, amit tudom. így elmetünk vidékre, és ott találkozhatunk?
0: Hát tehát mindig felröppennek a hírek, hogy jó, majd megint lesz, meg minden, és aztán ez így elmarad. Tehát, hogy jelenállás szerint 13 éve nincs Vidámparkunk.
1: Egyébként ez szerintem nagyon fájó. Tehát, hogy szerintem Budapestnek érdemes lenne valami olyat csinálni. Tehát én voltam már Disneylandben, meg Orlandóban a Universal Studio-ban. Tehát 2-3 napot úgy eltöltesz, hogy tényleg azt érzed, hogy egy teljesen más világban vagyunk. Nyilván...
2: Igen, nem magával a műfajjal van a baj, hanem azzal, hogyha nem tud haladni a korral. Ezek, amiket mondasz, ezek 2026-ban is baromi izgalmasak. Nyilván a mi Vidámparkunkat is olyan kellett volna fejleszteni, tudod alakítani, vagy most, ha egyszer lesz esetleg, akkor úgy csinálni, és ennek meg lesz a közönsége.
1: Bizony. Szerinted mi mennyivel lennénk modernebbek a régihez képest? Tehát sokat kéne változtatnunk?
2: A régi Vidámparkhoz képest?
1: Minden. De miért? Akkor lennénk ikonikusak. Igen. Ha ezt ugyanúgy visszacsinálják.
2: Csak szerintem azt nem keresik. Ez a baj. Tehát azon a fahullámvasúton, nem tudom, lehet, hogy egyszer körbemész, de nagyjából elfogyott a lendület. Nem?
1: Az is lehet. Na nézzük meg a Gyuri időjárás jelentését. Székesfehérvár 12 fok, most maximum 22 lesz. Pécs 11 fok, később 23 fok lesz. Calgary 6 fok, később 18 fok lesz. Nyíregyháza 12 reggel, délután 22 fok. Budapest 12 fok, és délután 23 fok lesz. Nézzük, miről beszélünk ma. Két nagyon érdekes témával jövünk. Az egyik, hogy újra lehet magyar a Forma 1-ben.
2: Igen, hát tegnap Anettel szaladtatok hozzá, mert hogy felfedezted egy új reménységet ketten.
1: Igen. Így van, egy 13 éves fiatal tehetséggel találkoztunk, ugye Nagy Roland nevét kell majd megjegyezni, aki azért kapott lehetőséget, mert hogy egy különleges vezetési stílusa van, ezt majd megmondja nekünk, hogy mi is az, de Fernando Alonso cége, az A14, valamint az Aston Martin Aramco Forma 1-es istálló versenyző akadémiája választotta ki.
2: Wow, tehát most ott tanul Fernando Alonso kezei alatt, hogyha úgy tetszik.
1: Így van, és szaktudást, mérnöktudást, mindent mögé tesznek, jelenleg még gokárt versenyző, és de innen van az a lépés, amivel megkapja azokat a szakmai tudásokat, amellyel fölfele lehet haladni, mert egyrészt van ugye a Forma 1-ben a pénz, ami nem elég, hogy eljussál oda. Meg a másik az a szaktudás. És ugye azért nézzük meg Magyarországon Forma 1-es szaktudása Baumgartner Zsolt az egy ponttal, utána néztem, igen, hogy tudjátok-e, hogy szerezte Baumgartner Zsolt?
2: Én emlékszem gyerekkoromból, esős idő volt, és kiesett előle mindenki, ugye? Igen. Ez volt. Jól emlékszem.
1: Igen. Na,
2: de megszerezte.
1: Igen, egyébként utolsó előtti lett.
2: Igen.
1: És így van egy pontunk. Tehát Magyarországnak egy darab Forma 1-es pontja van.
0: Minden esetre én nagyon bízom a Rolandban, mert nagyon jókat mondtak róla a spanyol klubnál is, ugye a Fernando Alonso cégénél. Hát
2: mindenképpen
0: is.
2: Az, hogy ott tart, ahol igen, tart, az már mindenképpen egy nagyon komoly dolog. És a kérdés, hogy ez azt jelenti, hogy a Forma 1 felé neki ki van kövezve az útja, mert hogy ugye Michael Schumacher is így kezdte, gokárttal, meg nagyjából minden Forma 1-es
1: versenyző. Lando Norris, Russell, Kimi Antonelli, tehát ugyanazokon a pályákon megy, mint a mostani Forma 1-es pilóták. Engem iszonyatosan érdekel, hogy az idő, tehát amiket mennek futamokon, jobbat megye mondjuk, mint Kimi Antonelli. Ugye most ő világbajnok esélyes lehet, a legfiatalabb, egyik legfiatalabb pilóta. Illetve a másik része, ami engem nagyon érdekel, hogy tényleg meg lehet-e sütni egy sertésszeletet a kipufogón.
2: Mindjárt reggelizünk, nyugi. Ilyes vagy? hoztam csilisbabot is, minden lesz eszünk. Aha.
1: Virsli? Azt a főnök hozta.
2: Az nincs.
1: Nekem kellett volna virslit hoznom ma.
2: Nem, ők rázzák a fejüket itt a tiék, hogy valamiért ők most ezt kitalálták.
1: Ja, nincs főnök, nincs kaja.
2: De van minden, felvágott, jó, sajt, minden, úgyhogy nem
1: mindegy,
2: lesz gáz.
1: Mindegy, Rolitól nem kérdezzük meg, hogy hol a virsli, mert nyilván ő nem azért hívjuk szegény, de azt tényleg érdekel.
2: Ne, ezt ne kérdezz meg tőle, kérlek.
1: Szegény nem fogja tudni, hogy milyen műsorban van.
2: Nem.
1: Nemrégiben adott interjút a sportlapoknak, és most jön a reggeli bocskorsó, ahol már alapvetően szegény nem fogja tudni, hogy hol a bocskor, ha egy női hang jelenik meg.
2: Igen. Főleg a virslivel ne inzultál, ez fontos. Sehogy sem vennék ki magát, jól főleg, hogy az apukája is mellette lesz.
1: És ne. Mégis csak 13 év.
2: Így van.
1: Anetta, vigyázzunk, ugye? Anett szoktad rávenni. Ugye? De el nem mond neki, hogy mennyit szoktál egy héten, mi az elvárásod.
2: Aha, persze, annak jöjjön ezzel.
1: Heti jön, és napi három. Szegény Roli. Tényleg nagyon vigyázz rá.
0: Azon leszek. Én ma meg se szólalok, amikor ez az interjú megy.
2: Lehet, hogy Atikám, le kell rántanod a mikrofonjukat, hogyha úgy van, nagyon megvadulnak a hölgyek.
1: Nem fogunk megvadulni. Aztán jövünk egy másik témával. Akcióban a magyar csalóvadászok. Nem is gondoltuk volna, hogy Magyarországon létezhet egy ilyen cég. Ki ismeritek?
2: Én ismerem. Is. Ez a szuper csapat zenéje.
0: Így van.
2: Nem tudod leállítani, ugye?
1: Igen. Mutattam éreztem, a tére. Vedd már le a hangot.
2: Éreztem, hogy van valami pánik.
1: Igen, mert vannak írva a betűk, és azokat nem ismer. Szóval a szuper csapat, képzeljétek el, erről fogunk beszélni. Nekem utána kellett néznem, hogy mi ez a szuper csapat, mert én csak egy szereplőjére emlékszem. Volt egy...
2: A Mr. T, ugye? A nagy darab
1: akinek
2: tarajos.
1: Akinek ugye a tarajos haja
2: volt. Ilyen óriási mennyiségű aranylánc volt a nyakában, igen. És ő volt az egyik legjobb karakter, de mindegyik a maga nemében, és hát baromi helyes volt a sztori is.
1: És ők azért voltak, mert hogy mindenkit megvédtek, nem? Vagy
2: az,
1: nem?
2: Az volt. Így van, az volt az alaphelyzet, hogy bárki, aki nagy bajba került, az meg tudta őket keresni, és akkor, hogyha úgy adódott, akkor ők segítettek, és elmentek akár a végsőkig is, hogy megmentsék. És hát azt láttuk tegnap, hogy van valami nagyon hasonló csapat itt Magyarországon.
1: Igen,
2: is.
1: Mert hogy amikor van egy ilyen film vagy sorozat, akkor mindig azt várjuk, hogy miért nincs ilyen az életben. És most mi megtaláltuk a magyar szuper csapatot a Blikben, a nevük az, hogy Scam Hunter nevű csapatról van szó, akik csalóvadászok, és olvasunk egy történetet, mégpedig, hogy egy magyar vásárló vett egy BMW-t, és mikor megvásárolta, rájött, hogy valami nem oké vele.
2: Igen, tehát kőkemény melóval valami 10 évig spórolt rá, ez egy 18 millió forintos használt autó egyébként, és kiderült nagyon gyorsan, hogy ez bizony gázos, külföldön nagyon-nagyon komoly, durva előélete van, és hát ugye ott állt azzal, hogy ő szeretné akkor visszakapni a pénzét.
1: Mert erről nem tájékoztatták, és ugye nagyon sok ilyen eset van, amikor veszünk valamit, és nem tudjuk, hogy mit veszünk. És felhívta is, megkereste a Scam Hunter céget, és meg végig fogjuk majd velük beszélni, hogy hogyan tudták visszaszerezni a pénzt, és hogyan tudták kideríteni, hogy ez gyakorlatilag egy törött autó volt Németországban, amiben kivonták a forgalomba, tehát soha többet nem lehetett volna megcsinálni. Magyarországon felújították, és eladták egy, hát sajnálatosan valakinek, de milyen szerencsés a történet, de hogy hogyan alakultak, és hogy mivel foglalkoznak.
2: Igen,
1: és
2: milyen helyzetekben segítenek még, nem csak autós ügyekben egyébként, tehát hogy mivel lehet mi megkeresni őket, meg milyen helyzetekbe keveredtek, erről fogunk velük dumálni.
1: Úgyhogy velük is fogunk beszélni, Petrasovics Zoltánnal, a Scam Hunter csapat vezetőjével, és ma hívjuk Horti Gábort, mert hogy közeledik a BL döntő, ugye ki honnan és milyen számban érkeznek hozzánk, ki kapott jegyet, és mennyire árulják mostanában, egyáltalán lehet-e még venni.
2: Igen, egyébként a két döntős csapat dolgozói is jönnek amúgy, mert mindkét csapat hirdetett egy ilyen programot, erről is fog majd beszélni a Gábor, meg hogy egyáltalán hogy készülődik a város az érkezésre.
1: Így van, és van egy nagyon érdekes történet, remélem lesz rá idő, egy falusi klub bejutott a nagyok közé a Bundesligában, hogyan csinálták, ez a SV Elversberg csodája. Úgyhogy remélem róluk beszélünk, ez olyan, mint az, amikor az Iván csak kiverte a Ferencvárost a Magyar Kupából, ugye nyilván nem ugyanolyan költségvetésű csapat.
2: Jó, minden sinem van, folytathatjuk.
1: Hát ti nem emlékeztek
2: erre. Nem, erre pont nem.
1: Én akarom, hogy a hallgatók tudják.
2: Mikor az Iván csak kiverte a Fradit, ez pont nem tudjuk ezt. Nem, nincs meg.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
3: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
4: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
3: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Nőtt a veszélyeztetett gyerekek száma idehaza. Nem befolyásolja az időjárást a jégkármérséklő rendszer. Meleg lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Csak nem 73 ezer gyermeket tartottak nyilván.

0: Veszélyeztetettként tavaly idehaza áll a KSH friss jelentésében. A helyzet továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb. A jelentésből az is kiderül, hogy 2025-ben 34 ezer védelembe vett kiskorút tartottak nyilván. Ez az elmúlt 10 év legmagasabb értéke. Az utóbbi két évben egyébként a korábbinál 68%-kal több intézkedésre volt szükség gyermekbántalmazás miatt. A gyerekek vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések, bűncselekmények száma is több mint harmadával emelkedett. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
1: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
0: A szokottól eltérően lesznek itt a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfő is munkaszüneti nap, ezért ünnepi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Ráhívták a rendőrséget Mick Jaggerékre Szicíliában. Állítólag túl hangosan buliztak, és ez baromira zavarta az ott élőket. Egy forgatás miatt voltak Olaszországban, és a záró eseményt fújták le idő előtt az egyenruhások. Egy helyi rendelet értelmében ugyanis szerdánként tilos zenét játszani a szigeten. Nyárias meleget tartogat a hosszú hétvége, ma például sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi északkeleti szél mellett délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap a több órás napsütés mellett kevés felhő is lehet majd az égen, esni viszont nem fog. Vasárnap is napos idő várható, az előrejelzések szerint még hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, a hosszú hétvégén akár 30 fok körül is lehetnek majd a maximumok.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti iszak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható, adta hírul az Útinform. Közben az M6-oson Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd iszak iparterület csomópontot ugyancsak átépítik, ezért a le és a felhajtóágat ott is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Dióst Érd centrum csomópontot pontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! Jó reggelt mindenkinek! 6 óra 52 perc van, és aki most kapcsolódna ide, ne jegyetek meg. Gábort szabadságra engedtük, és mi pedig tartjuk a frontot, megígértük neki, hogy csinálunk valami adást. Eddig úgy néz ki, hogy ez működik.
2: Hát a valami adás az megvan, az megvan.
1: Igen, sikerült egy-két érdekes dolgot létrehoznunk, ezt látjuk az SMS-ekből is, hogy van, aki értette, mi lányok semmit nem értettünk ebből.
3: Nem is baj, mindegy, szórakozzatok rajta, ti, akik értettétek.
1: Így van, illetve ugye felhívtam a figyelmet arra, hogyha valaki olyan SMS küld, ami engem érintene, vagy a csapatot, vagy a műsort, arra reagálni fogok, ugyanis először olvasok SMS falat, és először találkozom így, ilyen szinten a hallgatókkal, úgyhogy jött egy üzenet, jó reggelt, hű, ez borzasztó, nagyon nem erre számítottam ma reggel, a műsor függő Csaba. Nézd Csaba, két dolgot üzennék neked. Egyik, ha majd te egyszer egy hasonló helyzetbe ülhetsz elsőként, szívesen megnézem, hogy mit tudsz csinálni. Másrésztről sajnálom, el lehet kapcsolni. Most nem tiltalak le.
2: Jó, hogy zavarod el a Bocskor Gábor hallgatóit, de lehet így is, lehet ennyire otthon érezni magad, de azért vedd le a bejáratból a cipődet, mielőtt leülsz a nappaliba, tudod? Tehát.
1: De hát most érted, miért azt mondja, hogy borzasztó, amikor teljesen törekszik mindenki? Tehát, hogy tényleg nem tudunk olyanok lenni. Tehát nagyon fontos, hogy a Gyuri az Gyuri, Évi, Anett, de nem akarok erről többet magyarázkodni, ha nem jó, akkor halkítsd le, és akkor így csak zúgjunk a háttérbe.
2: Igen, már az eredmény, hogy nem tiltottad ki.
1: Pedig akartam már nyomni ezt a gombot, de nem merem megmondjomni.
2: Ó, mégis kitiltotta.
1: Nem. Csaba, írogassad nyugodtan, hogy mennyire rossz a műsor. Jó reggelt Istenek, drága Évi, újabb rekordot tudhatsz magadnak. A jó lovász úr 5 év alatt nem jutott el a bocsi székéig. Szép munka, nagyon jó a műsor. Üdv, Laci. Nézd, Laci.
2: Lacival is csináltunk egyébként ugyanilyen helyettesítős történetet. Tehát, szóval
1: ez... Szerintem ez nem igaz, mert hogy a Gábor azért volt már szabadságon. Sziasztok, M1 Budapest felé 15 kilométeres dugó van már most, rendőr sehol, de miért nincs?
3: Dugó van, ezt én is olvastam, és mondom én is a közlekedési hírekben, megint a külső sávban Budapest felé a kamionok állnak, és valóban megint nincs ott a rendőrség, hogy ezt megoldja. De bízunk benne, hogy most majd hallják, és akkor elindulnak.
1: Anett, mit hoztál nekünk?
3: Tényleg nekem kellett hozni?
1: Hát valaki hozott valamit.
2: Hát figyelj, itt ültök ketten, általában hát valamelyikőtök megoldja ezt a robotot.
3: Mindegy, akkor megoldom. Képzeljétek el, hogy én pont tegnap olvastam, hogy...
2: Most így fejből hozol ezt a részt? Nem, azért ismerem,
1: ez egy csapatmunka.
2: Ismerem ezt az oldalát. Tehát 10 után, mikor beülünk a szerkesztőségbe, akkor elkezdődik pontosan ez. Képzeljétek el, tegnap olvastam, és ameddig nem mondjuk, hogy Anett, most már dolgozunk, addig ez van. De most ez ilyen lesz?
3: Igen. Azt olvastam, hogy talán életében először a Mick Jaggert kitiltották egy szórakozó helyről, mert hangoskodott.
2: Ezt most hallottam a híreidben éppen. Igen.
3: Igen, hát tegnap olvastam, ezért mondom majd.
2: Jó, szép. Te tényleg improvizol, jó? Azt hittem, csak be akartok ugratni. Most akkor elkezdtem egy kicsit ízzedni. Jó.
3: De az volt a lényeg, és azt akarom... Az volt a lényeg, hogy ugye egy filmforgatáson tartózkodtak a szigeten, és akkor meg akarták, vége lett a filmforgatásnak, és meg akarták ünnepelni azt, hogy minden jól sikerült, szuper jó kis csapat jött össze, és egy szórakozó helyen beültek, és ilyen nem élő zene szólt, hanem hangfalból, ugye, mit tudom én, a telefonról.
2: Mint ahogy mi szoktuk, kis JBL-t beröffentette a mic, és akkor...
3: Igen, na, és erre képzeljétek el, hogy a helyiek teljesen kiakadtak, ez ugye szerdán volt, teljesen kiakadtak, hogy itt van egy rendelet, és hogy ha ezt nem tartják be, lehet ez hollywoodi filmszínész, énekes, bármilyen sztár a világból, tehát, hogy a szabályokat mindenhol be kell tartani, kiment a rendőrség, és képzeljétek el, hogy elszavarták őket haza.
1: Mármint, hogy a Mick Jaggeréket?
3: A nagy sztárokat, igen.
2: Tipli van Mick Jagger úr.
3: Hát kb.
1: Az milyen igazoltatás lehetett, nem?
2: Tehát, hogy maga kicsoda. Belőtt a tengerbe, a JBL-jét.
3: Felrakta az első.
2: Mi van, te öreg huligán, ez most így nem fog menni tovább.
3: De figyeljetek, tehát hogy én azt nem is tudom, hogy tehát a rendőrök kimentek, és ott állnak, tehát hollywoodi sztárok, én meg Mick Jagger, meg mindenki, és akkor te mernéd ezt mondani?
2: Igaza van. Én mint mondjuk ott lakó, akit ez a rendelet véd, én azt szeretném, hogy a rendőröm így járjon el, még akkor hát, is, ha Mick Jagger cirkuszolott a házam előtt.
3: Oké, de állításuk...
1: Nem mennél át, Gyuri?
2: De az egy dolog, hogy én átmennék, de most egy hát, klasszikus
3: szomszéd
2: helyébe.
3: Pontosan, én becsatlakoznék,
1: hát én is.
3: És akkor velük együtt buliznék. Ez volt egy záró eseményük. Most figyelj, tehát ha engem bármelyik országban, hogyha így bánnának velem, én vagy bárhol, én biztos, hogy nem mennék oda
2: soha. Elég hazamenned angyalföldre, ott simán. Dübörgetted a JBL 10 után, el fognak vinni.
1: Na jó, de gondoljunk már bele, tehát hogyha most bárkinek a szomszédságában lenne Mick Jagger, te átmennél, vagy a rendőröket hívnád?
2: Hát én átmennék.
3: Én is mennék.
2: Lehet, nem hívod az engem a kutya se, tehát ez nem úgy van, hogy Mick Jagger bárhol megjelenik, oda le lehet szaladni hozzá.
1: Hát én mennék.
2: Tehát ez zárt körű.
1: Hát én azért mennék, mert a szomszédomban van, és két dolog lehet, vagy beenged, vagy feljelentem.
3: Figyelj,
2: jó, hát így már ez egy tárgyalási pozíció, nyilván.
1: És akkor vagy egy jó buli, és akkor végigvisszük, vagy jönnek a rendőrök, és akkor gondolj bele, hogy igazoltatják.
2: Tehát akkor te megzsarolnád Mick Jaggert így.
1: Egy jó buliért?
2: Aha.
1: Bármikor. Jó. Bárkit.
2: Jó, igazad van.
1: Nem egy ingyen Mick Jagger bulinak nem örülnénk. Tehát, hogy nem kell fizetni.
2: Egy pénzért is örülnénk neki. Nem, hogy ingyen.
3: Minden esetre én is mennék, de én se riadok meg az ilyenektől. Tehát, hogyha én meglátok egy sztárt valahol a világban, akit én mondjuk felismerek, vagy felismernek mellettem lévő emberek, akkor én abszolút hajlandó vagy képes vagyok arra, hogy én szemreben és nélkül oda megyek, még hogyha testőrök veszik körbe, vagy tévéstáb, vagy bármi.
2: Hát igen, amikor mutogattál valami képet, hogy nem is tudom, valami...
1: Barcelona labdarúgó csapatának az elnökéhez oda ment. A következő benne volt, aki hírekben is, ugye Csabival. Igen. Mert arrébb löktek mindenkit, biztonságiakat.
2: Elég volt, hogy az elnök kezében egy vodka szóda volt, és annak azt mondta, hogy buli, és akkor ment hozzá.
3: Én mentem, mondtam neki, hogy Mr. Laporta.
2: Meg se kínál, Mr. Laporta.
3: Előtte 5 perccel tudtam meg a nevét, meg hogy ki, de a Csabi mondta, hogy hát ő egy nagy sztár.
1: És akkor mondtad, hogy te is.
3: Fie, és én oda mentem. Olyan kedves volt, olyan jó fej volt és
2: meg
3: közvetlen.
2: Meg is hívott, ugye egyből? Mondta, hogy akkor...
3: Hát mondta, hogy neki sétálnia kell be, és mondtam, hogy akkor sétálok mellette is.
2: Elkísérlek a pultig, ha fizetsz egy ital.
3: Oda hívtam a Csabit is, és valóban, amit az Évi mond, hogy utána este a spanyol sportcsatornán ott sétáltunk a testőrök, meg Mr. Laporta körül.
2: Mr. Laporta, ebben nem dupla vodkát kaptam, Mr. Laporta, szóljon neki.
1: És miért nem intézted el, hogy nyilatkozzon nekünk? Mert végülis egyébként, ha már ott voltál, akkor legalább ennyit, hogy nálunk nyilatkozzon. Mert ugye nagyon sok magyar ember szereti a Barcelonát, Laporta nem nyilatkozik szerintem semmilyen magyar sportcsatornának, tehát miért nem dolgoztál?
3: Hát ezt látod, nem jutott eszembe, mert persze, bulizni kis, mentem.
2: Kisebb dolga is nagyobb volt, mint hogy neked nyilatkozzon. Hát,
1: én mentem volna. Én Anett vagyok a Bocskorból, hallott már? Én vagyok a hírolvasó.
2: Gyorsabban elvezettek volna a biztonságiak, mint Anettet szerintem.
1: Mindegy, legközelebb ne felejtsd, de jó, ja. Bárkivel találkozol, az a lényeg, hogy itt meg akar szólalni nálunk.
3: Jó, erre
1: vedd rá. Köszi, Anett, nagyon jó voltál, ezt kell mondanom, ugye?
3: Köszönöm.
2: Így, pont így.
3: Csak adáson kívül.
2: Nyugtass meg, hogy készültél erre a rovatra most.
1: Nagyon jó voltál. Hát én sokkal béna vagyok ehhez képest.
2: Pedig te készülsz, igen.
1: Ez a csapatmunka, azért jó, hogy Gyuri itt van velünk. Na, 7 órától beszélni fogunk egy nagyon-nagyon nagy tehetséggel, mégpedig van egy fiatal gokártos fiatalember, aki a Forma 1 irányában megy, mégpedig tegnap olvastuk a hírt, hogy a 13 éves Nagy Roland, akit egy gyakorlatilag egy olyan csapat karolt fel, amelyben Fernando Alonso is benne van, hát és az Aston Martin.
2: Lehet azt mondani, nem, hogy a Fernando Alonso ilyen akadémiája ez tulajdonképpen.
1: De tehetségkereső, tehetségkutató akadémiája, amelyben még nem volt magyar versenyző. Ennek tegnap utána néztem, tehát hogy, és az Aston Martin áll mögötte. Ugye az Aston Martin az egy Forma 1-es csapat, és hamarosan a pedokban is láthatjuk, ha ezen az úton végig tud menni, mert hogy olyan képességei vannak, amire azért figyeltek föl, mert ha ezt tovább képzik, és szakmai munkát hozzátesznek, akkor lehet, hogy Baumgartner Zsolt után lesz még egy Forma 1-es pilótánk.
2: Hát ebből az akadémiából kicsit úgy néz ki, mintha arra lenne kikövezve az út, de mindjárt megbeszéljük vele.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
4: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zenevonal.
0: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
5: 8 este 3 tematikában.
0: Hódolat a női hangnak.
6: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
0: Dalok a szívről. És egy igazi bandásdi, felszabadult örömzenéléssel.
5: Hallgass a hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
4: Van a szívemben, és a kalapács ott van a kezedben.
0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
8: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
7: Tényleg ennyire jó?
8: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
7: 1%? Ez egy valóra vált álom.
8: cserifehérvár.hu.
9: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
10: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
9: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
10: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
9: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
11: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
12: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofel szirupot?
13: Én a műzlibe kérem, anya.
14: Itt a narancslevem, drágám.
15: A maltofel szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
13: Igen.
15: Akkor a tejemmel iszom meg.
14: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
12: Induljon lendületesen a nap. Maltofel szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
17: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
18: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
19: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
20: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
22: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
23: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
24: Új fejezetet nyithatnak az osztrák-magyar kapcsolatokban. Készül a Pünkösdre a MÁV csoport. Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új fejezet nyílhat az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök tegnap Bécsben az osztrák kancellárral tárgyalt. Magyar Péter ezután elmondta, a két ország a jövőben együttes kormányüléseket is tart. Szóba került a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is. Ez ügyben hétfőn ül össze a Magyar-Osztrák Bizottság. A felek a közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Öbbülőhely, nagyobb szerelvények, tartalékjárművek, megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Ilyenkor rengetegen kelnek útra, így minden hadrafogható járművet forgalomba állítanak. A férőhelyek számát a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik. A pünkösdi forgalmat pedig több dolgozó segíti majd, diákmunkásokat is alkalmaznak, közölte a közlekedési társaság. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság idén is összehangolja az érintett vármegyék rendőri munkáját. Júniustól szeptember közepéig a Balaton és a Belencei tó turisztikai szezonjában. Ha kell, átcsoportosítják az egyenruhásokat, és idén is lesznek lovas, kutyás, biciklis rendőrök. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. Mondta rádiónak Valentényi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
1: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény. És mindenkinek nagyon fontos.
24: A folytatásban néhány szó az időjárásról. Nyárias meleget tartogat a hosszú hétvége, ma például sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi északkeleti szél mellett délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett kevés felhő is lehet majd az égen, esni viszont nem fog. Vasárnap is napos idő várható. Az előrejelzések szerint még hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep. A hosszú hétvégén akár 30 fok körül is lehetnek majd a maximumok.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Már torlódik a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a külső sávban a kamionok miatt, Tatától kezdődően a 67-es kilométertől egészen az 54-es kilométerig. Közben az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a kiépített terelésnél Bak térségében a reggeli csúcs miatt ugyancsak lassulás, 2-3 kilométer hosszan már szakaszos torlódás alakult ki. Erősödik a reggeli forgalom a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásznál, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is, adta hírul az Útinform. Vezessenek körültekintően.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: reggelt mindenkinek, 7 óra múlt 14 perccel, és aki most kapcsolódna be, senki ne aggódjon, a főnökünket, Bocskor Gábort elküldtük szabadságra, a csapat pedig itt maradt egyben. Jó reggelt, Anett, szia!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: És itt van velünk Gyuri, szia Gyuri, jó reggelt!
2: Szevasztok!
0: Eddig úgy néz ki, hogy a hallgatóknak tetszik, amit csinálunk.
2: De jó!
0: Én egy kicsit aggódtam, hogy Gábort mennyire fogjuk tudni pótolni, de nem akarjuk egyébként kitúrni a helyéről, tehát ha valaki ezeket így elkezdte így írogatni, nem tiltottam még le, de nincs ilyen ambíciónk, tehát senki nem akar a helyére ülni, viszont az élőadás varázsát szeretnénk nektek itt hozni, úgyhogy azért maradtunk itt és csináljuk a műsort. Sziasztok, Krisztof Show első része eddig parád, és köszi, jó pihit a főninek, üdv Márk, köszönjük, nagyon sokan írtátok, hogy jó ez a hármas, úgyhogy sziasztok, szuper a műsor, Évi, szinte biztos voltam abban, hogy kitúrod Bocsit a székéből. Nem tudom ki, viszont elcserélem a székét, majd fogjátok hallani, majd jövő egyszer, de amikor ideül, hogy mi történt a székével.
2: Igen, mert egyébként ezt észreveszi egyből, hogy nem az a szék.
0: Tényleg észreveszi?
2: Persze.
0: Ne szóljatok neki. Jó? És ha ti se írjátok meg legalább 5 órakor szerdán,
2: hogy... Senki nem fog semmit.
0: Az előző Anett témájához írták Mr. Laporta, nem tudom, hogy írják. Bocsánat, de mennem kell vécére. Anett, nem baj, megyek önnel. Tipcsi, egyébként tényleg be kellett volna hívni Laportát, tehát hogy szerintem Magyarországon ma nem tudja megszólítani senki, te vagy az egyetlen, aki még nem is ért a labdarúgáshoz.
1: Egyáltalán nem, és ugye nekem még szelfim is van vele, meg néhány szó erejéig még beszélgetett is, és valóban nagyon kedves és közvetlen volt. De ugye én mindent elmondtam neki, hogy
2: honnan... Diktafont, akkor kellett volna elindítani egy diktafont.
1: Jó, csak nincs nálam, amikor nyaralok, tudod?
2: Telefonodban már van ilyen.
1: Mindegy, de fotózott a Csabi.
2: Mindegy, egy selfing maradt, ennyi az utókornak.
0: Ez is van, meg ilyen is, közlekedési M1 Budapest felé Tatánál fél órája araszolás, ácsingozás, innen üdvözlet az illetékesnél, jó a műsor, hajrá csajok, Évi, Anett és Györgyi írta.
2: Jaj, girl power van ma.
1: Azt hittem, hogy neked írják, hogy Györgyi.
2: Én is
0: szerintem is egyébként neki írja. Tehát... Na, folytassuk egy másik témával, mégpedig Forma 1-ezni fogunk, de kicsit másképpen. Újra lehet, hogy magyar versenyző lesz a Forma 1-be, utoljára ugye Baumgartner Zsolttal beszélhettünk erről. Ő volt az egyetlen Forma 1-es pilótánk, aki azt a egy pontot meg tudta szerezni egy esős futamon, utolsó előttiként ért be, de azóta is ebből élünk, tehát nincsen Forma 1-es versenyzőnk.
2: Pedig egyébként meg vágyunk rá, tehát ugye javítsatok ki, ha tévedek, de akkor is Baumgartner Zsolt idejében is még gyerek voltam, de hogy akkor az egész ország lélegzett visszafolyta a várat, minden futamot, tehát hogy mi imádtuk.
0: Hát meg itt a Hungaroring, tehát hogyha valamire örülnénk, hogy a Hungaroringen egy magyar bizony, versenyző, hogyne. És akkor nem csak azt látnánk, hogy Hamilton vagy Verstappen szurkolók ülnek, hanem egy magyar versenyző is lehetne ott. És illetve ami szerintem még nagyon érdekes az, hogy hogyan juthatnánk el a Forma 1-be, azt nagyjából tényleg azt tudjuk, hogy vagy tehetség által, vagy pénz által. Ezen a kívül kettő nincsen más.
2: Sőt, általában ez a kettő kell is, hogy valahol találkozzon.
0: Hát ha nincs pénz, nincs tehetség. Tehát, hogy legalábbis az infoink alapján ez, de most majd fogunk beszélni egy fiatal versenyzővel, aki elmondja, hogy ő elindult ezen az úton, és hogy hogyan fedezték őt fel, mert tegnap olvastuk ezt a cikket, hogy a 13 éves Nagy Roland, aki most egy olyan dolgot ért el, és olyan lehetőség kapujában van, hogy teljes joggal gondoljuk, hogy a magyar autósport legújabb reménysége. A fiatal gokart versenyzőben óriási lehetőséget lát, a kétszeres Forma 1-es világbajnok Fernando Alonso cége, az A14, valamint az Aston Martin Aramco Forma 1-es istálló versenyző akadémiája is, ahova felvételt nyert.
2: Tehát tulajdonképpen ő bekerült egy ilyen tehetséggondozóba, ami arról szól, hogy neki talán legyen egy kikövezett útja a Forma 1 felé, legalábbis én így értelmezem.
0: Én is ezt gondolom, tehát én is azt látom, hogy valószínűleg egy olyan helyre kerül, ahol gyűjtik azokat az adottságú gyerekeket, akikből majd Forma 1-es pilóta válhat. Nyilván ez még laikusok is tudják, hogy a profi gokárt egyfajta előszobája az F1-nek is. Így kezdte anno Michael Schumacher is, Lando Norris, Kimi Antonelli, mert hogy ugye ahhoz, hogy Forma 1-es pilóta legyél, előtte gokárt verseny, azoknak is van kategóriái, utána pedig azt hiszem Forma 4, Forma 3, Forma 2 és Forma 1, és nem minden Forma 2-es pilóta kerül Forma 1-es székbe.
2: Na ez is egy érdekes kérdés, meg amit mondasz, hogy végig kell-e járni ezt a ranglétrát, vagy lehet valaki mit tudni, gokárt pilótával, vagy Forma 4-es pilótával egyből Forma 1-es pilóta, tehát ez hogy működik?
0: Ezeket mind meg fogjuk kérdezni, úgyhogy itt van a vonal végén Nagy Roland gokárt versenyző. Szia Roli, jó reggelt!
3: Köszönöm a meghívást.
0: Szia, szia! Egyrésztről gratulálunk, mert követtük most az eseményeket, sajtótájékoztatón vettél részt. Mennyire változott meg az elmúlt napokban az életed?
3: Hát ugye nagyon, ugye évelején a DPK csapatba visszamentünk, ugye ez a gokart csapat, akivel megyek, és ugye A14-en még az évelején ugye leszerződtünk, ez Alonzónak ez a management kompania, és ők ugye menedzselik a karrieremet és segítenek, és ugye Aston Martin ebbe a Aramco Formula 1-es Driver Akadémiában most már hát kerültem bele, és akkor ők ugye felkészítenek a következő kategóriákra, mind a Formula autókra.
0: És ez hogy néz ki? Tehát ki hívott fel téged telefonon, vagy édesapádat? Tehát, hogy Fernando Alonso elkérte valakitől a telefonszámotokat?
3: Hát ugye van ez a DPK csapat, ő A14-jel, vagyis a csapatfőnökök a Alonso-nak a barátai, és mondhatjuk azt, hogy ők a szemei a gokartban, ez a gokart csapat a A14-nek.
0: És akkor hogy nézett ez ki? Tehát, hogy egy futamon mentél, vagy edzésen, és utána oda mentek, és azt mondták, hogy érdekelsz minket?
3: Hát ugye ez nagyon sok versenyből áll, nagyon sok versenyt figyelnek meg, de utána igen úgy volt, hogy megkérdezték, hogy érdekel-e.
0: És amikor megtudtátok, hogy ugye nyilván ez a Fernando Alonso tehetségprogramja, akkor van ebben egy olyan kikötés, hogy találkozhatsz vele? Vagy ő egyébként ott van az ilyen szerződés aláírásokon?
3: Hát most még én nem találkoztam vele, de most Hungaroringen a padokban leszünk, azért biztos fogok vele találkozni, de amúgy igen.
0: A Hungaroringen a padokban leszel, tehát a Forma 1-es padokban leszel?
3: Hát igen, Aston Martin csapatnál.
0: És ilyenkor lehet csinálni valamit? Tehát mondjuk kipróbálhatod a székeket, beleülhetsz az autókba, gumit cserélhetsz, bármi lehetőséget kapsz, vagy egyszerűen körbevezetnek, és megmutatják, hogy ez a száguldó cirkusz érzése?
3: Hát abban nem vagyok biztos, de úgy bemutatnak mindent.
0: És azt mondd meg nekem, hogy ez a gokárt versenyzés, ugye nagyon sokan gokártoznak, én is múltkor voltam egy gokárt pályán, azt mondom neked, hogy körbe tudok menni, csak nehezen megy az, hogy jobbal nyomom a gázt, és ugye ballal fékezünk, hogy mennyivel mentek?
3: Hát én kategóriám ugye pályán 140-nel, de vannak mostabb kategóriák, amik ma pályán 180-nal simán.
0: És a felszerelésetek milyen? Mert ugye a Forma 1-es pilótának ennél könnyebb, ugye? Mert neki azért van valami idom, ami védi, de ti még gokárttal nagyjából csak ez a ruha van rajtatok, hogy van alatta bármiféle felszerelés, ami mondjuk, hogyha kiestek, akkor megvéd?
3: Hát egy gokartban nincs, azért nagy garambókkal kieshetsz, de nálunk csak a ruha alatt a bordavédő van ugye a sisakunk, kesztyünk és cipő.
0: És eddig milyen baleseteket, tehát milyen baleset ért ezzel a sportággal? Mert szerintem ez egy nagyon veszélyes dolog. Tehát azért látunk Forma 1-es pilótákat is, akiknek komoly bajaik lettek, de hogy itt tanuljátok ezeket a baleseteket?
3: Hát egy gokartban majdnem minden versenyen valaki eltöri valamiért. Ez nálunk úgy szok lenni, de engem is már ért elég sok nagy baleset.
0: És ebből tanulsz? Tehát ilyenkor nem mondod azt, hogy nem csinálom ezt tovább, hanem inkább hazamegyek, és akkor nem tudom, otthon sakkozok.
3: Hát én mindig folytatom, nem adom fel.
0: És mi hajt? Hajt az, hogy egyébként első magyarként azt mondod, hogy hát úgy első magyarként, hogy nyilván volt Baumgartner Zsoltunk, de hát már nagyjából az a generáció kihalt, aki ismerte volna, hogy ott lehessél Forma 1-es pilótaként?
3: Hát igen, az lenne a legjobb cél, és az is a cél.
0: És tudjátok, hogy kell oda kerülni? Mert most kiválasztottak titeket. Itt ez a tehetségprogram. Kaptok szakmai dolgokat, de mit kell még megtanulni ahhoz, és mi a kiválasztási módja?
3: Hát ugye ez még minimum 5 év múlva lesz lehetőségem, de ez valóban nagyon hosszú folyamat, és az Aston Martin Aramco Formula One Driver Academy és a A14 Management nagyon sokat segít benne azért.
0: És egyébként ültél már ilyen F4, F3-os, tehát ültél egy olyan autóban, ami egy Forma 1-es vagy Forma 3-as autóhoz hasonlít, vagy csak még a gokárt van a lábadban, meg közedben?
3: Hát még ugye én még nem mehetek ugye nagy pályán, csak 2 év múlva mehetek majd rendes versenyeket formula autókkal, és jövőre valószínűleg lesznek ilyen formula 4-es edzések, tesztek.
0: Azt mondd meg nekem, hogy nemrégiben láttam a közösségi médiában, hogy Kimi Antonelli kért tőled képet, hogy megengedted, és azt mondtad, hogy gyere, nyugodtan ide állhatsz mellém, és majd úgyis a helyedre megyek?
3: Ja, persze,
0: de tényleg mondtál neki valamit?
3: Hát nem kérdeztem tőle semmit.
0: Miért nem mondtad neki, hogy abban a kanyarban miért nem fékezel nagyobbat, vagy miért nem ész neki a Leclernek, engem nagyon zavar?
3: Majd következőre.
0: Jó, mindenféleképpen. És azt mondd meg nekem, hogy ki a kedvenc pilótád? Tehát, hogyha te a vezetési stílusodat be kéne azonosítani, akkor te Verstappen vagy, akit semmilyen szabály nem érdekel. Leclerc, ugye a monakói szép fiú, aki tényleg betartja a szabályokat, vagy Hamilton, aki gyakorlatilag a világ egyik legjobb pilótája.
3: Hát ugye mostani mezőnyből a Fernando Alonso egy kedvencem, uh-huh. De a visszamúltakból nem szeretem Michael Schumachert is, és Ayrton Sennát is.
0: De vezetési stílusodban ugye kiemelték azt, hogy nagyon jó a sebességérzéket, tehát az azt igen. jelenti, ez mit jelent?
3: Hát ugye a go-kartban egyik legfontosabb dolog a sebesség, úgy, mint minden motorsport kategóriában. Hát az úgy azt jelenti, hogy gyorsabb köridőket tudsz menni.
0: És egyébként azt lehet látni, hogy mondjuk Lando Norris és te közötted mi a különbség ugyanezen a pályán ugyanennyi idő sem?
3: Hát azt még úgy, hát valószínűleg ugye ezt lehet látni, de már itt sincs olyan sok különbség közöttük.
0: Tehát, hogy itt nagyjából bárki, akit kiválasztanak, bárki lehet Forma 1-es pilóta.
3: Hát a go-kartban nagy részének igen.
0: Roli, van egy nagyon fontos szakmai kérdésem. A közösségi médiában a TikTokot szoktam néha pörgetni, és láttam egy olyan videót, hogy a gokart kipufogója meg tud sülni egy sertésszelet.
3: Hát egy gokart kipufogója több 600 fokos szok lenni, van amikor 700 is. Azért az elhihető, igen.
0: Elhihető. Nem próbáltátok még?
3: Még nem.
0: Jó. Alonzónak mondd meg, hogy van egy ilyen magyaros recept, hogy ráteheted-e a gokartra. Kérdezd már majd tőle.
3: Megkérdezem akkor a csapattól.
0: Jó, kérdezd meg, és figyelj, mi azt szeretnénk mondani, hogy bár nincs itt most a főnökünk, Bocskor Gábor, de mi nagyon-nagyon szurkolunk neked, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogy elérd az álmaidat, és azért is hívtunk fel, mert hogy bizakodóak vagyunk, hogy pár év múlva, akár a magyar pályán, a Hungaroringen látunk téged körbevenni, úgyhogy nagyon-nagyon sok sikert kívánunk, és vigyázz magadra, és hát nyilván nem mondhatom, hogy vegyél vissza a tempóból, mert ez a szakmád, de nagyon sok sikert, és bízzunk abba, hogy látunk még egyszer magyar pilótát. Sok sikert neked!
3: Köszönöm!
0: Szia! Nagy Rolandról beszélgettünk, gokárt versenyzőről. Mennyire jól tud beszélni 13 évesen?
2: Igen, és mennyire jó fej, magabiztos. Nagyon-nagyon bírtam.
0: Igen. És az, hogy gyakorlatilag tudja, hogy oda akar eljutni, hisz abban, és ez szerintem olyan nehéz lehet, nem? Tehát Forma 1-es pilótaként, vagy pilótának oda jutni, nagyjából esélytelen.
2: Igen, tehát... és még egyébként azt is kikerült, amikor megpróbáltad beugratni, tehát ez mondja meg Alonso bácsinak, hogy akkor majd egy sertésszeletet sütök itt a gokártomon, meg ilyenek.
0: Miért ti nem mondanátok meg Alonzónak?
2: Hát te nem tudom. Nem hiszem. Nem.
0: Hát de valaki megcsinált ezt a videót, azért mondtam.
2: Nem hiszem, hogy egy Forma 1-es pilóta volt, vagy gokártos profi.
0: De ez egy gokárt versenyen volt, mert hogy ott, tehát ugye most, ha itt kimész ide, nem tudom, alsó valahova egy gokárt pályára, ott nem tudod megsütni, tehát nem mentek olyan gyorsan.
2: Ja,
0: de ezek tényleg olyan, hogy azt hiszem három kört mentek a gokárttal, és mind a két oldala, vagyis hát ugye másfél, egy körnél megfordították, és megsült a hús.
2: 600 fokon sütöd a húst, amúgy te is? Lehet, hogy nem, tudom.
0: Nem tudom, hogy tudok-e 600 fokot, mert valószínűleg leégne a ház.
2: Lehet, hogy kicsit kiszárad az a sertés, mire három kört megfutsz vele 600 fokon, de hát ki kell próbálni.
0: Nem sül ám olyan gyorsan ezen a videón. Hát higgyétek el. Na, óriási tehetség, és kövessétek, és óriási dolog, hogy Fernando Alonso tehetségkutató cége felismerte azt, hogy van nálunk egy magyar fiatal versenyző, és esélyt adnak arra, hogy Forma 1-es pilóta legyen. És kedves hallgatók, nyilván azt nem tudom megkérdezni, hogy voltatok-e már Forma 1-es versenyzők, hisz csak egy üzenet jönne majd, de írjátok már meg nekünk.
2: Hallgat minket, igen.
0: Zsolti.
2: Igen.
0: Egyébként elmeséltek még ezt a Zsoltiról?
2: Persze.
0: Közzétek-e, hogy egyszer az év sportolója gálán, de akkor még vezetett meg sporton, felkért táncolni.
2: Keringő, vagy mi volt?
0: Hát, én ezt nem ismertem.
2: Akkor ilyen break-e szabad
0: nem tensz? Nem tudom, biztos, hogy nem volt még felesége, én is nagyon fiatal voltam, és odalépett hozzám, és azt mondta, hogy felkérhet-e táncolni, és édesanyám ült mellettem, és mondtam, hogy ilyenkor mit kell mondani. És anyám mondta, hogy mennyi jó lesz.
2: Úgy képzelem el ezt a táncot, mint a Ponyveregénynek abban a klasszikus jelenetében, tudod, a Uma Thurman meg a John Travolta. Nagyjából ezt így látom magam előtt. Így volt? Ez egy kicsit ilyen Electric Boogie-s?
0: El tudsz képzelni Baumgartner Zsoltnak. Hogy szerintem, fogja a derekomat?
2: Szerintem ott forrt a levegő.
0: Hát nála.
2: Érezted?
0: Igen.
2: Érezted, hogy kezd forni?
0: Igen, mondta, hogy holnap táncol.
2: Olyan, Zsolt, itt valami történt.
0: Igen, mondta, jó volt.
2: Ennyire jó? Ennyire forrt a levegő?
0: Na, meséld el.
2: Jó, most nem akartalak zavarba hozni.
0: Nem, nyilván házas, most érted, nem tudjuk, hogy ez éppen mikor volt.
2: Persze.
0: Nem tudom az
2: ő. Jó, hogy még ezzel nehezített, hogy mellett, hogy házas volt. Jó. Hát egy szép reggelt intéztél neki szerintem.
1: Meg egy kellemes hétvégét a címlapokon.
0: Nagyon régen volt. Na, kedves hallgatók!
2: Nem mondtad volna, hogy még nem volt házas, vagy valami.
0: Hát szerintem nem volt.
1: Hogy nem mondta.
0: De csak egy tánc volt.
2: Igen.
0: Az nem megcsalás, Anett.
1: Az nem. De azt mondtad,
2: azt mondtad, forró. Hogy ilyen forró, micsoda tánc volt az.
1: Az már megcsalás.
2: Szóval jól felépítetted, hogy szegénynek annyi legyen most.
0: Na, kitáncolt bombák. Nem. Hallgatói kérdés, meséld el, hogy te hogyan jellemeznéd 5 szóban a vezetési stílusodat.
2: Én féltem, hogy életed legforróbb tánca lesz a kérdés.
0: Nem, meséld el, te hogyan jellemeznéd 5 szóban a vezetési stílusodat. Írjátok meg nekünk 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
9: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza-boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
11: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
12: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
13: Gorckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
14: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: A reklám után...
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Nem befolyásolja az időjárást a jégkármérséklő rendszer. Ráhívták a rendőrséget Mick Jaggerékre. Akár 30 fok is lehet a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Csak nem 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként tavaly idehaza, áll a KSH friss jelentésében. A helyzet továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb. A jelentésből az is kiderül, hogy 2025-ben 34 ezer védelembe vett kiskorút tartottak nyilván. Ez az elmúlt 10 év legmagasabb értéke. Az utóbbi két évben egyébként a korábbinál 68%-kal több intézkedésre volt szükség gyermekbántalmazás miatt. A gyerekek vagy fiatalkorúak által követett szabálysértések, bűncselekmények száma is több mint harmadával emelkedett. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
18: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
17: A szokottól eltérően lesznek itt a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfő is munkaszüneti nap, ezért ünnepi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Ráhívták a rendőrséget Mick Jaggerékre Szicíliában. Állítólag túl hangosan bulisztak, és ez baromira zavarta az ott élőket. Egy forgatás miatt voltak Olaszországban, és a záró eseményt fújták le idő előtt az egyenruhások. Egy helyi rendelet értelmében ugyanis szerdánként tilos zenét játszani a szigeten. Nyárias meleget tartogat a hosszú hétvége, ma például sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi északkeleti szél mellett délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett kevés felhő is lehet majd az égen, esni viszont nem fog. Vasárnap is napos idő várható. Az előrejelzések szerint még hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep. A hosszú hétvégén akár 30 fok körül is lehetnek majd a maximumok.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-os autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Közben az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a külső sávban a kamionok okozta torlódás Tatától kezdődően a 70-es kilométertől egészen az 50-es kilométerig tart. Adta hírül az útinform. Vezessenek figyelmesen.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! Jó reggelt, 7 óra múlt 42 perce. 3:48 lesz 3 perc múlva.
2: Ez pontosan ezt jelenti. Igen,
1: nagyon jól lefordítottam, de azért komoly, hogy még az óraolvasás így megy itt korán reggel. Úgyhogy jönnénk egy nagyon érdekes témával, mert picit szeretnénk előre készülni, mert képzeljétek el, hogy Magyarországra érkezik Yoshi Cohen, a Mossad korábbi vezetője.
2: Igen, mert hogy megjelenik egy könyve, a Szabadság kardja ez a címe, és ez részletesen bemutatja, hogy miképpen segíti a Mossad világszerte a terror elhárítást. Tehát ez egy iszonyatosan izgalmas téma. És hát képzeljétek el, hogy az a lehetőségünk adódott, hogy vendégül láthatjuk Yoshi Cohent itt a stúdióban.
1: Így van, és a napot el tudjuk mondani, ugye? Jól tudom, hogy bizony. Szerdán, tehát jövő héten szerdán érkezik hozzánk a stúdióba, és óriási előkészületekkel fognak jönni, mert hogy nyilván egy nagyon komoly ember érkezik hozzánk. Bizony, és nagyon komoly történetekkel.
2: Bizony, rengeteg izgalmas története lesz, nyilvánvalóan több évtizede van a Mossadnál, tehát egy igazi kémfilm elevenedik meg majd itt nálunk szerda reggel.
1: Így van, és ezt azért is akartuk elmondani, mert hogy nálunk nyilatkozik egyébként először ezzel kapcsolatosan, és a könyvében pedig olyan dolgokat ír le, amikről csak hallottunk, de az, hogy az hogyan találták és hogyan oldották meg, szóval a Mossad a világ egyik, hanem a legjobb.
2: Hát azt mondják, hogy a legjobb, meg a legváratlanabb, a legkreatívabb megoldásokkal operálnak, tehát rengeteg filmben lehet látni olyan dolgokat, amiket ők a valóságban előtte megcsináltak. És ezeknek az alapjairól fogunk beszélgetni.
1: Hát lesznek kérdéseink. Ha majd a főnök engedi.
2: neki sok lesz, az biztos.
1: Neki nagyon sok lesz, hát szerintem ő várja a legjobban. Ugye az volt a hallgatói kérdésünk, hogy meséld el te, hogyan jellemeznéd 5 szóban a vezetési stílusodat, és rengeteg üzenet jött. Nézzük is, 5 szó a vezetési stílusomra: nyugodt, laza, tempós, ugyanakkor szabálybetartó, magabiztos. Hát te lassan érsz oda.
2: De komfortos lehet vele utazni.
1: Igen,
2: nem,
1: igen.
2: Nem kell szorítani semmit a kocsiban, hogy parázzál.
1: Sziasztok, rakott kukásautóval 90-nel szerpentinen, kamikáze Peti, a kupon király.
2: Na hát, szerencsések lehetnek azok a kollégái Évinek, akik ott állnak hátul, mint te tegnap előtt, ugye?
1: Nem lehet 90-nel menni. Nem? 25-nél lefolyt, képzeljétek el. Úgyhogy nem tudom, hogy 90-nél mi marad meg. Sziasztok, cicásan nyugodtan vezetek, ha a szitu úgy hozza, vadkutya vagyok. Darusati. Évi, azt mondtad, a cicás kutyás SMS-eket beolvasod.
2: Uh-huh. Darusati, igen. A cicás vezető. Jó. Oké.
1: Egyébként, Gyuri, te milyen stílusú vezető vagy, ha 5 szóban jellemezhetnéd? Ugye azt tudjuk, hogy nem vezetsz.
2: Én nyugodt, ha vezetek, akkor nyugodt, szabálykövető.
1: Eddig buszon ülsz, igen?
2: Igen, de amikor vezetek, azt kérdezted, nem?
1: Igen, de ugyanígy ülsz buszon
2: is. Ne zavarja össze. Nyugodt, szabálykövető, nincs is 5 szavam. Nem pontos.
1: Semmilyen.
2: Ja, időben nem. Most ne a lábamat harapdált, hanem mondd meg, hogy mit akarsz még a hallgatóitól a továbbiakban inkább, szerintem.
1: De nem tudsz 5 szót mondani a vezetésre.
2: Nem, nekem 3 van.
1: Figyelj, határozott,
2: mondjad te,
1: tudatos.
2: Úgyis magadról szeretsz beszélni, mesélj, akkor mondjad az 5 szavadat.
1: Igen, ezt írták többen.
2: Mondja.
1: De még nem merek tiltani, mert nincs itt a főnök. Jó. Én határozott, tudatos, szabálykövető, néha gyors.
2: Istenem, te nagyon szereted magad, ugye?
1: Egyébként igen. Magamon kívül kevés dolgot szeretek. De hát ezt tanulom a főnökömtől. Ő a példaképem. Ő se szeret
2: nem
1: más.
2: Nem kehetsz rá mindent, azért nincs itt.
1: Így jobb. Jó reggel, Csipet csapat, nyugodtan mehet a főni Szabira, úgy kacagok, mint aki nincs magánál néznek. És a kollégák, főleg ha vissza ismételtek majd valamit, senki sem tud magyarul, csak én még jobban élvezem. Tánc

0: Szóval Fortunévi. Üdv, várjatok ott a egerem. Edina Svájcból.
1: Cuki volt.
0: Táncoltam, jól van.
2: Táncoltál? Jaj, még a Zsoltal, igen.
0: Igen, említeném, hogy még Keszthelyi Vivient, ő már próbálgatja a Formula autókat, az Audi Racing Team versenyzője, 2019 év női versenyzője, fiatal kislányként veri a férfi versenyzőket, és ha jól emlékszem, a kis Sumi barátnője. Igen, egyébként Keszthelyi Vivien Mihály Schumacher fiának a barátnője, ez így van, és női versenyzőként nagyon tehetséges. Én ezzel kapcsolatosan egyetlen egy aggályom van, hogy még nem láttam női versenyzőt Forma 1-be, és nem tudom, hogy el lehet-e jutni, mert ez egy annyira férfias sport.
2: Mennyire király lenne egyébként, hogy mondod, én nagyon megnézném.
0: Egyébként komolyan. Én is. Tehát, hogy én nem tudom, na itt például a férfi és a női vezetés között van különbség.
2: Versenyszempontból?
0: Versenyszempontból.
2: Én szerintem itt simán, talán nem is olyan rég beszélgettünk erről, hogy a férfi és női nem milyen sportokban mérkőzhetne meg egymással, szerintem ez pont ilyen lenne.
0: Én azt gondolom, hogy alapvetően gázt mi is tudunk nyomni.
2: Reflexek jók.
0: Jobbak.
2: Az az erőllét, ami kell hozzá, az simán meg tud lenni.
0: Szerintetek itt a csapaton belül ki vezet a legjobban?
2: Hát én Anett mellett ültem, Lacika mellett ültem, melletted ugye nem ültem, szóval fogalmam sincs, de félnék. Nem tudom, Lacika.
0: Ketten vezetünk. Hát Anett nem vezet?
3: Ja, mondjuk Anett is. De.
0: Hát Anett úgy vezet, hogy a parkolóba ugye nem elfelejti behúzni a készfékeket, és gurul az autója lefelé. Tehát, hogy nem egy...
2: Ez már a vezetésnek számít?
0: Szerintem egyébként igen.
2: Aha, most nem figyel, úgyhogy most mondhatsz bármit.
0: Nem, igen, nem is hallotta, csak ránk nézett. Tehát, hogy, mert én azon gondolkodom, hogy szerintem a női és férfi képességek vezetésben nem, nincsenek különbségek, tehát el lehetne jutni sportolóként oda.
2: Szerintem sem, és ez pont egy olyan sport, ahol ugye ezek egyensúlyban tudnának lenni. Tehát szerintem simán igazad van. És én szerintem fel is dobná a Forma 1-es sportot, ha lennének női versenyzők.
0: Hát főleg, mikor a after buli van.
2: Mire gondolsz?
0: Hát mert érted, 24 versenyző, ugyanazok az arcok minden évben, unalmas. Most legalább jönnének nők. Én nagyon bevállalnék egy Forma 1-es pilóta legyek. Tehát abban...
2: Ja, azt hittem, az after bulinál tartasz még, és akkor...
0: Hát ott Zsolti van.
2: Meg volt neked már a magad after party.
0: Zsolti. Én már megcsinálom a Forma 1-es after Zsoltival. Remélem, hogy majd idén is hívnak a Hungaroringre. És sose voltam.
2: Ezek után biztos, hogy külön páholyt kapsz.
0: De lehet, hogy az lesz a VIP-nek a műsor, hogy az Évi Zsolti táncát bemutatják. De lehet velünk játszani, mégpedig ma most jön a Hungary Machine, amikor is a Google fordítóval, ugye, zenét, vagy zeneszöveget.
2: Egy magyar-magyar dal szövegét átvariáljuk egy kicsit. Az a lényeg, hogy amit most ott látsz, az nem mondd el, mert az a megfejtés.
0: Tehát most nem mondhatom el, hogy mit látok. És azt sem mondhatom el, hogy könnyű vagy nehéz.
2: Azt elmondhatod.
0: Nem tudom.
2: Akkor nehéz.
0: Igen, úgyhogy hívjátok a Gyurit, és kisorsol majd valakit, és Hungary Machine-t lehet játszani velünk. Telefonszámunk 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 7 óra 53 van, és rengeteg üzenet jött még, igen, javítottatok, és nagyon köszönöm, ugye Keszthelyi Vivien barátja, az nem Michael Schumacher fia, hanem Ralf Schumacher fia, úgyhogy köszönjük, mert nem vagyok benne a Schumacher családban. Még.
2: De sajnálod.
1: Igen, sajnálom, hát azért én is vezetnék gyors autókat. Illetve írtátok azt, és nagyon érdekes, hogy az F1-es női versenyzők is vannak az F1 akadémián, legalább vagy 20-an.
2: Komolyan?
1: Igen, most
2: hát akkor nagyon szorítunk nekik, és reméljük, hogy ez így alakulni fog.
1: Így van, illetve, hogy nagy sorozatok vannak, női versenyzők, NASCAR, Dakar, de soha nem értek még el a csúcs közelében. Egyébként ezt kíváncsi lennék, hogy miért nem tud.
2: Mi
1: például,
2: hogy,
1: igen, például a Dakárban miért ne tudnánk. Hát ott is tudunk menni. Nyomjuk a gáz, bukkanuk.
2: Igen.
1: Homok.
2: Nem tudom, én is ezt
1: tengerpart.
2: Gondolom. Nem, az megy, napozás.
1: És gumit tudok, vagy mi ez, kereket tudok cserélni.
2: Ja, jó, oké. Okay. Már megint azt hittem, hogy megint összekeverted itt a versenyeket.
1: Gyuri. 16 éve hát nincs büntetés.
2: Te állandóan lököd bele magad ezekbe a gödrökbe. Én próbálok kihúzni.
1: Igen, de tudok kereket cserélni.
2: Igen, én fogom a kezed,
1: és húzlak
2: ki. És a gumit
1: is pajszerrel kell lehúzni, ezt is tudom. Hát a gumiszerelőn én mindig ott állok, és mondom neki, hogy kell csinálni. Hogy kell csinálni, illetve hogy nem lehetne úgy, hogy nem pukkan ekkorát ez a gumi. Tudjátok, mikor felfújják levegővel, és bepattan a
2: felhelyére. Tehát ott állsz mellette, még ő dolgozik, és még kényeskedsz is.
1: Hát igen, először is lássam, hogy lecseréli valóban a gumit. Nem ver át. Aha. Azt a gumit teszi fel, amit itt hagytam. És ellenőrzöm.
2: Mondom, ne ilyen hangosan, légy szíves.
1: Igen. Na, játszunk egy Hungary Machine-t, és itt van a vonal végén Ákos. Szia Ákos, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt, sziasztok! Szia.
1: Neked mi a vezetési stílusod 5 szóban?
3: Hát, nyugodt, néha tempós, de biztonságos. Tehát biztonságosan vezetek.
1: Én is ilyen vagyok.
2: Elég lesz a 3 is, Ákos.
1: Igen, nem mondj 5-öt, mert én se tudnék magamról többet, mint hogy jól vezetek.
2: Te 6-ot is mondtál, maradj.
3: Szabálykövető nyilván.
1: Igen. Betartani, szerintem egyébként ez nagyon fontos. Honnan hívsz minket?
3: Sopronból.
1: Milyen idő van ott?
3: Nagyon jó. Kék, napsütés, meleg.
1: Ezt mondta egyébként a Gyuri is reggel.
2: Hogy Sopronról?
1: Nem, azt nem mondtad?
2: Nem.
1: Nem mondtad? Akkor nem. Azon a környéken. Játszottál már velünk?
3: Még nem.
1: Tudod, miről van szó?
3: Így van.
1: Mivel, tudom, hogy most velem játsz, és nem a Gáborral, ezért biztos, hogy nyerni fogsz. Csak szólok. Mindent meg fogok tenni, jó? Mehet?
3: Köszönöm. Mehet, igen.
4: Szerelemről nem esett szó, ezekről nem dalolt a hold. Hogyha mégis megcsináltuk volna. Minden csak sírna.
1: Na?
3: Hát szerelemről szó sem volt.
1: Ez az.
3: Van benne.
2: Jó volt. Nyomd meg mindent, amit látsz a monitoron.
1: Minden nyomtam. Az a helyzet. Nagyon ügyes vagy, nem tudom, mit hallottál, tehát megtapsoltalak egyben, bejátszottam a zenét egyben, és...
3: Hallottam minden, meg is lepődtem, hogy egyből eltaláltam.
1: Nézd, ez a gombom volt az ujjam.
2: Nem volt választás, nem az volt. Ákos.
1: Lehet, hogy az eredeti dalt adtam be, és azért fejtetted meg, de nagyon ügyes vagy, gratulálunk, és köszönöm, nyertél szépen egy bocsizacsit benne.
5: Egy bögrével és egy nyári sapkával.
1: És az adás nagyon után hívanett.
5: Igen,
3: köszönöm,
5: majd csörgök, vedd fel, jó?
3: Rendben, köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönjük, szép napot, szia!
3: Köszi nektek is, szép napot, sziasztok!
1: Igen, képzeljétek el, ezt el kell árulnom, hogy tényleg van itt egy hangpult, és a Gábornak nagyon sok mindenre kell figyelnie. Tehát figyelnie kell a telefonáló beadására, ha megfejtés megérkezik, akkor el kell indítania a taps gombot, és közben rá kell nyomni a zenére. Tehát ez így elsőre brutál nehéz.
2: De ügyes vagy.
1: És egyébként még gondolkodnia kell velünk együtt.
2: Igen.
1: Az a
2: legnehezebb. De a gombnyomkodásban tök jó vagy már.
1: Össze-vissza.
2: Abszolút.
1: Na, most jön az a rész, hogy elmondjuk, hogy mi lesz a következő órában. Egy nagyon érdekes témát találtunk, mégpedig akcióban a magyar csalóvadászok, és egy olyan cégre bukkantunk, mint régen a szuper csapat.
2: Igen, biztosan sokan emlékeznek erre a sorozatra, hogy meg lehetett őket keresni, és akkor mentek és segítettek a nehéz Igen. helyzetben levőknek. Hát valami ilyesmit csinál most ez a csapat itthon is.
1: Így van. Abból indult ki az ügy, hogy egy autót vett meg valaki, és kiderült, hogy ez az autó külföldön már totál károsnak minősítették, és ők egy napon belül visszaszerezték a 18 millió forint értéket, vagy azt a pénzt, amit kifizetett az autóra, és kíváncsiak vagyunk, hogy ezt hogyan csinálták, hogy tudják megoldani, és hogyan működnek, és mi mindennel foglalkoznak még.
2: Igen, mert ez csak egy volt a sok közül olyan helyzetekből, amiben tudtak segíteni, kíváncsiak vagyunk, hogy milyen helyzeték voltak még.
1: Így van, úgyhogy hívjuk majd Petrasovics Zoltán, a Scam Hunter csapat vezetőjét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
2: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
1: Tényleg ennyire jó?
2: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
1: 1%? Ez egy valóra vált álom.
2: cserifehérvár.hu.
3: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
4: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
14: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? Adott volt a Taigo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztalos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
15: Volkswagen.
0: A reklám után... Társadalmi célú reklám.
16: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
17: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tilalmát. Veszprémbe költözött Samu az elefánt. Nyárias időnk lesz a pünkösdi hosszú hétvégén is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés már nincs érvényben, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályokon dolgoznak, ezek érintik majd egyebek mellett a csirke marha sert is, juh vagy kecskehúst, valamint a zöldség és gabonafélék. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleres által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
15: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
19: Megérkezett Veszprémbe Samu, az 5 éves ázsiai elefánt hím a fővárosi állat és növénykertből költözött új otthonába. Szállítására hosszasan készültek, tapasztalt szakemberek és állatorvosok felügyelete mellett utazott egy konténerben. A költözés időszítése egy természetes folyamat része. A hím elefántok 5 éves koruk környékén kezdenek eltávolodni családjuktól, és önállóbb életet alakítanak ki. Samut a következő hetekben összeszoktatják a veszprémi elefántokkal, és hamarosan a látogatók is találkozhatnak majd vele. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban. Nyárias meleget tartogat a hosszú hétvége, ma például sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi északkeleti szél mellett délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap a több órás napsütés mellett kevés felhő is lehet majd az égen, esni viszont nem fog. Vasárnap is napos idő várható. Az előrejelzések szerint még hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, a hosszú hétvégén akár 30 fok körül is lehetnek majd a maximumok.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a külső sávban a kamionok okozta torlódást Tatától kezdődően a 70-es kilométertől az 50-es kilométerig tart. Közben az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a kiépített terelésnél Bag térségében a reggeli csúcs miatt lassulás, több kilométer hosszan tartó torlódást tapasztalható. Erősödik a reggeli forgalom a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Maglódnál, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Adta hírül az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: reggelt mindenkinek, 8 óra múlt 13 perccel, és aki most csatlakozna ide, azoknak mondanám, hogy Gábor szabadságra küldtük, és a csapat itt maradt, úgyhogy visszük a műsort, itt van velünk Anett, szia Anett, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: És itt van velünk Gyuri, szia Gyuri,
2: jó reggelt! Szevasztok!
0: És rengeteg üzenetet kaptunk azzal kapcsolatosan, hogy milyenek vagyunk. Néhány negatív üzenet van. Őket most nem töröltem, mert úgy vagyok vele, hogy tényleg nem én vagyok a főnök, és döntettem
2: azt
0: el.
2: Azt a mindenit, ahogy 6 órától, hogy távolodunk, egyre engedékenyebb vagy.
0: Igen, mert szerintem az embereknek lehet véleményük, csak nem kell felvennünk.
2: Nem kell ide rakni nekünk, igen.
0: Igen, tehát ha nem írja meg, se érdekel, ha megírja. Egyébként volt egy nagyon jó üzenet, hogy menjek vissza a Sportrádióba, és vigyem magammal Anettet. nagyon köszönöm, két probléma van, az egyik nem hívnak oda sem. Anett sportszakmai tudásával
1: lennének problémák.
2: Mindig megtámogatna téged.
0: Kezded el ezt a párostot. Jobb, hogy itt vagyunk. Viszont jött egy nagyon kedves üzenet. Olyanok vagytok, mint a gyerekek, akit apa otthon hagyott, és szólt, hogy viselkedjetek jól, különben máskor nem lesz ilyen, cukik vagytok.
2: Igen, és a legnagyobb testvérre rá vagyunk bízva, és ő most főnökösködik, igen.
0: Igen, nagyon érdekes, hogy tényleg ilyen a csapat. Tehát, hogy adáson kívül is, mint a rossz gyerekek, fel alá szaladgálunk, visszük, hozzuk. Tehát olyan, mintha, pedig nagyon jó Gáborral. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy nem.
2: Aha. Folytasd csak, most ebben nem szólok bele.
0: De tényleg olyanok vagyunk, mintha tényleg a főnök magunkra hagyott volna. Most átérzem, mit éreznek a kollégáim, ha nem vagyok bent az úszodában.
2: Ugye, ilyenkor nekik ilyen haligali van, amíg te itt rádiózol.
0: Uh-huh. Ezt érzem én is. De várjuk vissza, és jó pihenés. Gábor, pihent ki magad, mert szerdától viszed a műsort. Újra.
2: Igen, most biztos, hogy segítettél abban, hogy jó pihenése legyen a következő napokban.
0: Igen. Na nézzük a következő témánkat. Nemrégiben találtunk egy ilyet, hogy akcióban a magyar csalóvadászok. Emlékeztek-e még a... erre figyelj, mutatom.
2: Ó, hát persze, egy gyerekkorom.
0: Mi a neve ennek?
2: Ez a szuper csapatnak a zenéje. Ez megvan nektek is?
1: Mindenkinek? Igen, ugye ebben a sorozatban volt a szép fiú.
2: Hát persze, neked igen. Akkor nyilván.
1: Igen, akkor megvan.
2: Egy szereplő van meg, ugye? A szép fiú.
1: Meg akinek tegnap volt a szülinapja, Mr. T.
2: Mr. T, na ő volt igen, az én kedvencem. Igen. Te ismered, Évi?
0: Nem, én ebben az időben a vadanyjat néztem.
2: De hogy is, te fürödtél, nem?
0: Ebben azért viszed a főnök stílusát, ugye? Tehát, hogy ma is neveljük a sellőlányt, ugye?
2: Ebben az időben te fürdőztél, nem értél a tévét nézni.
0: Igen, hánykor volt 4-kor? Igen, akkor pont pillénúztam.
2: Ezért érti az a vadangyalra csak.
0: Igen, de ez az a műsor, vagy sorozat, amelyben mit csináltak? Megoldottak mindent? Vagy, mert a főcímét megnéztem, és ebben robbantgattak jobbra-balra.
2: Az volt, hogy meg lehetett őket keresni, ők ilyen kiugrott katonák voltak egy csapatban, és hogyha valaki ilyen nagy bajba került, akkor ők segítettek, de elmentek a végsőkig, hogy igazságot szerezzenek. Tehát, hogy iszonyatosan jó fejek voltak, meg nagyon izgalmas kalandos sztorik voltak benne, ez nem bomba jó volt.
0: Igen, és ugye tegnap azt mondtátok, hogy az volt gyerekkorotokban a vágyatok, hogy bárcsak lenne egy ilyen csapat Magyarországon is.
1: Igen, hát beszéltünk róla, hogy tök jó lenne, hogyha így megérkeznének a furgonnal, és kihúznának minket a nehéz helyzetbe.
2: Persze, te erre
0: lámodoztál. Te a szép fiúval, ugye?
2: Szép fiú kiugorjon a furgonból, és kihúzod a székutas a nehéz helyzetből, mi? Kiugorjon a furgonból, és belökjön a furgonba. A szép fiú. Olyan nehéz helyzeteid voltak. Hát igen.
1: Szóval érted, Évi? A Gyuri most leírta a gyerekkoromat.
0: Akkor te ezért nézted ezt a sorozatot?
1: Ezért, igen. Ezért a mint a Gyuri mond, mindig igaz.
2: Hát, ha erre jár a szép fiú.
0: Azért ennél komolyabbra gondoltam. Na mindig is, azért is hoztuk ezt a témát, mert hogy képzeljétek el, hogy tegnap olvastuk a Blikben, hogy van egy szuper csapat, csak az a neve, hogy Scam Hunter. És a következőt csinálták, hogy egy magyar állampolgár vett egy BMW-t.
2: Milyen hivatalosan kezdted? Magyar állampolgár.
0: Azért nagyon fontos, mert az autó...
2: Te megint fürdőigazgatóban.
0: Igen, igen. Akkor... Igen, mert tudod, mi jutott eszembe? A lakossági jegy.
2: Egy magyar, nézzük csak, egy magyar állampolgár.
0: Igen, mert na, és a lényeg az, hogy tehát vettek egy autót, egy BMW-t 18 millióért. És gyanús lett a tulajdonosnak, hogy valami nem oké. És megkereste ezt a céget, és egy napon belül kiderült, hogy ez a BMW Németországban már totál károsnak minősítették, és kivonták a forgalomból. Igen,
2: és ezért az autóért fizetett ki 18 millió forintot egyébként, és hát egy ilyen helyzetben mit teszel? Ugye próbálsz az eladóval valamit alkudozni, de hát onnantól a pénzed már nála van, és hát egy ilyen helyzetben is tudtak segíteni, de még egy csomó minden más is van, amiben ők rendelkezésre állnak, hogyha valaki nehéz helyzetbe jut. Tehát, hogy ez egy baromi érdekes kezdeményezés.
0: Így van, és azért voltunk erre kíváncsiak, mert hogy azért, ha belegondolunk, mi is vásároltunk már sok mindent az életünkben. Ha az ember nem 0 kilométeres autót vesz, mindig benne van az a gondolat, hogy biztos, hogy átvernek minket.
1: Persze, hogy benne van az embernek a fejében. Én ugye már többször elmondtam adásban, hogy én az első autómat úgy vettem, hogy szerelem volt első látásra, majd kiderült, hogy szanaszét volt törve, de én nagyon szerettem. Tehát, hogy
0: volt.
1: Nem, egy kis autó, de hogy hajlamos az ember belemenni, és én megértem a magyar állampolgárt, akiről így...
0: Ugyanak már a magyar állampolgár. De tényleg nem jutott a lakossági jegyen kívül semmi más.
1: Aki azért azt ne felejtsük el, hogy 10 évig spórolt erre az autóra. És hogy én is úgy voltam vele, hogy amikor megláttam, megszerettem, és valóban van ez a helyzet, amikor nem foglalkozol mással, csak hogy igen, meg akarod venni álmai autóját, és aztán jönnek a problémák később.
0: Na, kíváncsiak vagyunk, hogy a Scam Hunter cég vezetője hogyan látja ezt az egész helyzetet, hogy alakították ki, miért gondolták, hogy ők lesznek a magyar szuper csapat. Itt van a vonal végén Petrasovics Zoltán. Szia Zoli, jó reggel! Ó, mi történt a hangoddal?
3: Egy impulzív folyamaton mentünk keresztül a héten, és elnézést, megpróbálom beindítani a hangomat, és egy szuper hangfelgyulladás sikerült összeszednem. Ennek aztán az lett az eredménye, hogy próbálok napok óta küzdeni ezen a baritonon és a női hangon keresztül átmenni. Lehet, hogy ez lenne az optimálisabb, ha megkérnénk a kollégámat, Varga Ferit, hogy kommunikáljon ebben a témában, ha ez segítség számotokra, bár jó, megpróbálom tartani a hangot.
0: Itt van egyébként, ott van melletted?
3: Egy másodperc, hogy mindjárt be tudom írni a vonalba, hogy ez segítség legyen számunkra, mert porizik a hangom folyamatosan. Egy másodperc.
0: Jó, hogyha ott van melletted, akkor...
3: Egy fél pillanat, és mindjárt megpróbálom őt hozzáadni ehhez a híváshoz, hogy hát úgy látom, hogy ez mindjárt megoldódik, egy kis türelmet kérem.
0: Semmi gond, mert nagyon... Halló?
3: Itt vagyok közben.
0: Itt vagytok? Egyszerűbb, hogy Gyuri, kérdezz a számát. Mindjárt összehozzuk ezt a beszélgetést, és akkor azt gondolom, hogy elkérjük majd a kollégája számát, és megpróbálunk vele beszélgetni, és megnézzük, hogy akkor mégis mivel foglalkozik ez a cég. Nyilván nem gondoltuk, hogy ennyire elmegy a hangja, tegnap még azért nagyjából teljesen rendben volt, és hát vannak ilyenek az életben. Egy biztos, hogy a hangszergyulladás az nem jó, és nem szabad erőltetni. Addig felolvasok pár SMS. Szia Évi, sziasztok, nincs itthon a macska, cincognak az egerek, nagyon jó a műsor. Tényleg ez van, elnézést kérek. Sziasztok, el kell mondjam, szenzációsan vezeted a műsor, soha senki nem tudta még így überelni. Gábor, tényleg le a kalapat. Nem übereljük. Nem is akarjuk letaszítani a trónról. Egyszerűen mi szeretnénk csak élőadást varázsolni nektek, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy elengedjük a főnököt szabadságra, mert szerintem neki is jár a pihenés. Bocsi, ezt most hallgatja? Reméljük nem. Nem, biztos hallgatja, mondta, hogy vissza fogja hallgatni, és ha valamit nem mondunk jól, akkor azt majd át fogjuk beszélni. Úgyhogy mindjárt megpróbáljuk a Scam Hunter cég vezetőjét vagy kollégát kapcsolni, mert kíváncsiak vagyunk erre a történetre, hogy hogyan tudnak visszaszerezni bármit, és hogyan tudnak akár azt mondom, hogy jogi tanácsot, vagy ezt sem tudom képzelni, hogy ez a történet hogyan működhet, mert hogy nem csak jogi csapat kell, hanem felderítő csapat, és rengeteg minden olyan háttérmunkát kell végezniük egy bizonyos ügyel kapcsolatosan, hogy hát Anett kiszaladt.
2: Anett kiszaladt, úgy érzi ebben a nehéz helyzetben, hogy inkább elpucolt. Túl fiatal még a bukáshoz, Anett, vagy mi van vele?
0: Anett, csapathunka. Itt vagyok.
2: Pisike? Vagy mi volt?
0: Én itt mondom a szöveget, a Gyuri telefonál jobbra-balra, Anett kiszaladt, Lacika kiment, Ati, örülök, hogy te itt maradtál. Higgyétek el, ez élő műsor varázsa, hogy hogy nincs itt a főnök, és Anett kimehet.
2: Igen, Anett a legjobb pillanatban döntötte, hogy kilövi a mentőkabin. De mindegy, és Varga Feri itt van velünk,
0: Varga
2: a kollégája.
0: Feri, szia Feri, jó reggel!
4: Jó reggelt, sziasztok!
0: Szuper, de jó, hogy itt vagy, köszönjük szépen. Azzal kapcsolatosan kerestünk titeket, hogy tegnap olvastuk a Blikben ezt a BMW-s történetet. Ez az egész hogy alakult, és hogyan jutott információtokra ez az egész ügy?
2: Feri.
0: Hm?
2: Itt van?
0: Feri,
2: itt van.
0: Feri. És behúztam.
4: Itt vagyok.
0: Na, szuper. Hallottad a kérdést, de újra mondom, hogy a BMW-s történet, ami tegnap a Blikben megjelent, hogy 18 millióért vették az autót, és gyakorlatilag kiderült róla, hogy külföldön totál káros volt. Ezt hogyan találtak meg titeket, és hogy ment ez az egész ügy?
4: Hát ez mindig úgy történik elsőre, hogy egy X személy megkeres minket valamilyen problémával, ez most pont ez az autós történet volt, és gyorsan, ez egy vasárnap este volt, gyorsan ilyenkor ugye vannak nekünk a figyelőink, a szentinelek, akik ügyesen a világhálón és mindenhol böngészve megtalálnak minden adatot. Összegyűjtik, átdobják nekünk a vadászoknak, és a vadászok ezek alapján, az adatok alapján elkezdenek dolgozni. És ez olyan gyorsan ment, összeértek a szálak, itt azért kell ehhez mindig egy jó adag szerencse is a tudás mellé, összeértek a szálak, elkezdtünk rajta menni, fölvettük az információk alapján a kapcsolatot mindenkivel, eladó, vevő, összehoztuk. Igazándiból ez egy sima ügy, sok ilyen van az országban sajnos, csak mindig tudni kell, hova gyakorol egy pici hatást. Ez így nagyon jó jött össze ebbe az esetben, de ahogy említettétek is, millió esetünk van, hasonlóak, mások, rengeteget dolgozunk ilyenekben. Az Olinak azért nincs is hangja, hisz egész héten nyomtuk, mint az őrültek.
0: Na akkor azt mondd meg nekem, hogy akkor térjünk rá erre a konkrét BMW-s ügyre. Tehát van egy ember, aki megkeres titeket, hogy szerinte ő egy rossz autót vett. Ilyenkor mi történik? Ti elkezdtek telefonálgatni különböző cégeknek, alvállalkozóknak, vagy a ti kollégátok keresik ki például mondjuk ennek az autónak az adatait?
4: A mi kollégáink keresik ki, hogy az adatok alapján alvásszám, különböző rendszám ilyenek alapján, utána lehet menni autóknak, az előéletüknek, ugye erre vannak felületek, sok felület van, csak nem mindenki tudja ezeket összefésülni, hogy egy ilyen jól működjön. Ugye a mi csapatunknak erre megvan minden egyes kis adottsága, hogy össze tudja fésülni, és ezért vagyunk gyorsak, ezért vagyunk hatékonyak. És innen már, hát majdnem azt mondom, hogy pofon egyszerű, de azért gondoljátok, hogy nem olyan pofon egyszerű. Vannak kis apró fogások. Ugye hozzá tartozik, elmondtátok itt, hogy a szupercsapatban mindenki ilyen kiugrott katona volt, mi pedig mindenki úgy mondjuk kiugrott rendőrök. Aha. Tehát mi ebben a szakmában dolgoztunk valaha, ebből vagyunk nyugdíjasok és ilyen kis emberkék, és azért értünk ehhez valamilyen szinten, és igen, hallgatlak.
0: Oké, de most akkor térjünk arra rá, hogy megkerestek titeket, felterítettétek, hogy ez egy totálkáros forgalomból kivont német autó. És tudjátok, hogy itthon Magyarországon felújítottátok. Tehát át van verve a vevő. Mit tudtok ilyenkor tenni? Mi a következő lépés? Felhívjátok az eladót?
4: Így van.
0: És mit mondtak neki? Add vissza a pénzt?
4: Leegyszerűsítve igen. De rávilágítunk arra, hogy tudjuk azt, hogy milyen problémák vannak a háttérben, milyen bűncselekményeket követel avval, hogyha valakit így átver, mik lesznek a következmények, hatóságok felé jelezik ide-oda-amoda, és akkor ugye elgondolkodik az eladó, hogy ajaj, lehet, hogy bajba kerülök emiatt, és gyorsan visszalép. Mindjárt közreműködőbb lesz egyébként, és gyorsan visszalép, és itt is ebben az esetben ez történt, hogy nagyon gyorsan sikerült ezt az adásvételt semmisé tenni. Autó vissza, pénz vissza.
0: Aha, de ez úgy képzeljük el, hogy felhívtátok, elmondtátok neki ezt telefonon, vagy személyesen kell ezt vele tisztázni, mert hogy az emberben benne van az a gondolat, hogyha most engem felhívnátok, és mondjuk csináltam volna egy ilyet, akkor valószínűleg letenném a telefont, és semmitől nem félnék. Nyilván tudom, hogy ez egy hosszú jogi procedúra lenne.
4: Igen, de tudod, az van, hogy földerítjük, ugye mindent tudunk már az eladóról, és amikor ő leteszi a telefont, akkor tudjuk, hol lakik, tudjuk, hol él, tudjuk, mit csinál, hol az üzlete, mindent tudunk, mindent, és azért nem egyszerű előlünk elbújni, és ezt értésére is adjuk, és akkor én ezt a közreműködő lesz, higgyétek el, mindenki közreműködő lesz, amikor rávilágítanak arra, hogy csúnya dolgot követett el.
0: De ilyenkor miket mondtok? Tehát, hogy tudom, hol laksz?
4: Szakmai titok, jó?
2: Maradjanak szakmai
0: titok. Te előjönnek. Klasszikusok a szupercsapatból.
2: Előjönnek ezek a klasszikusok, igen.
4: Nem tudom ki vagy, de megtalálod.
2: Ezek mindig hatnak.
0: Igen, és erre egy céget lehet építeni.
4: Így van. Ez a piaci rés.
0: Igen, ezt teljesen megtaláltátok. Az autón kívül mi mindennel foglalkoztok még?
4: Hát igen, nem annyira akarom itt a reklám helyét, de ugye a webshopos csalások nagyon mennek. Ahogy nőnek ezek a webshopokon keresztüli rendelések, a webshopos csalók erre rájöttek, és szépen átverik az embereket 1000 számra, 10000 számra, nap mint nap. Ugye van is erre külön egy oldalunk, amin már több ezer ember követ minket.
2: És velük egyébként mit tudtok kezdeni ezekkel a csalókkal? Mert ugye már foglalkozunk többször is ezzel a problémával, és akkor mindig az van, hogy a rendőrségi feljelentés, és akkor a rendőrség elkezd nyomozni, de hogy általában ezek ilyen külföldre vezető szálak, hogy ezt ti valahogy fel tudjátok göngyölíteni?
4: Igen, meg ugye olyan kicsik az összegek, hogy a rendőrség nem foglalkozik vele. Itt a 20-30 ezer forint, most gondold el, most mondok egy majdnem konkrét példát, de feltételezés, van egy ilyen webshopos cég, vagy volt, mert azóta elkaptuk őket és megszűnt. Kiküldenek 100 csomagot egy nap. Ezek a csomagok nem valósak. Mindenfajta hülyeségeket küldenek ahelyett, amit rendelsz. Huszon, a 100-ból 20-an rájönnek arra, hogy át, pontosabban mindenki rájön, hogy át van verve, csak 20-an próbálnak valamilyen jogos orvosatot keresni, vagy visszaviszik a csomagot. Ott volt egy kínai nénike, kinyitott az ajtót, problémcsomag, pénz vissza, visszaadott 20 ezer forintot, elvett a csomagot, meg sem nézte, mi volt a probléma a csomaggal. Na most gondold el, az a 80 csomag, amit már nem került vissza, annak a 20-25 ezer forintos ára pedig a zsebükbe maradt. Naponta.
2: Aha.
4: 100 ilyen csomag.
2: Ez teljesen.
4: Na most ugye vannak címek, vannak helyek, webhelyek, ilyenek, olyanok, amolyanok, most ebben nem akarok belemenni a részletekbe. És a mi szentinelyeink, akik ilyen, mondjuk úgy, hogy etikus hackerek, szépen dolgoznak a háttérbe a billentyűzeteken, mindent megtalálnak. És amikor megtalálták, hogy hol van székhely, hol lakhat, akkor mink a vadászok vagyunk, egy páran a vadászok, ölünk szépen az autóba, elautókázgatunk, megnézzünk, elbeszélgetünk, felderítünk, nyomozunk, etc. etc. És mikor a napfényre kerül egy bűnöző, azt nem szereti, ha rá van világítva. És akkor onnastól megszünteti a cselekményt, vagy átteszi máshova a székhelyt, akkor megint utána megyünk. Tehát az a lényeg itt, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a dolgok. Nekünk az lenne a legjobb, ha a megelőzés, tehát többen követnék az oldalunkat, és meg tudnánk előzni ezeket az emberek, ne essenek bele ilyen problémákba. De ha utána kell menni, akkor utána megyünk.
0: Tehát akkor, akkor ti a honlapon adtok arra is lehetőséget, hogy milyen hibákat ne kövessenek el a vásárlók.
4: Így van.
0: És volt már olyan helyzet, hogy valakire leütöttetek, rajta kaptátok, hogy lopott vagy átvert az embereket, és utána mondjuk egy évig eltűnt, és utána újra visszaeső volt? Tehát rendszeresen csinálja ezt, vagy ti annyira meg tudjátok ezeket a csalókat félemlíteni, hogy abba is tudják hagyni?
4: Senkit nem félemlítünk meg.
0: Értem.
4: Senkit nem félemlítünk meg, hanem rávilágítunk a problémára. Mondjuk így, hogy rávilágítunk a problémára. És sajnos vannak, akik ugye...
0: Így jobb.
4: Igen. Mielőtt még belehúzol bármilyen cselekménybe, amit nem szeretnék itt,
0: ez
4: hogy
0: belekerüljek.
4: Érzem, hogy be akarsz forgatni. Olyan vagy, mint egy nyomozó. Addig kérdezgetsz, még a végén csatta rajtam a bilincs.
0: Igen, egyébként ezt mondják az uszodába is rólam.
2: Nem csak, hogy itt is ezt mondjuk, igen.
4: Igen. Hát meg vannak ugye hölgyek, akik szeretik ezt a bilincselős témát. Na mindegy, ezt hagyjuk.
2: Nem tudom, egymásra találtatok, Feri.
4: Hát egyszer majd összefutunk valamit, majd viszek bilincset, jó?
0: Pedig egy ilyen szabály.
4: Mert ugye hallottam, hogy Anett szeretett volna Anett beülni a furgon, mert nekünk nem furgonunk
0: nincs
4: van,
0: furgonotok?
4: De majd egyszer meglátogatunk benneteket valahol.
0: Nagyon köszönöm.
4: Más típus,
0: milyen autóval, tehát hogy úgy milyen típus autóval, vagy furgonnal, vagy pick-up-pal, tehát én úgy tudlak titeket elképzelni, hogy egy ilyen nagy pick-up-pal mentek, és nagyon látványosan kivagytok gyúrva, és Anettnek fel van ide egy kérdés, de nem meri feltenni, hogy jó képűek vagytok-e ehhez még mind mellé?
4: Hát akkor Anett keresél rám, jó? Majd a Péter. Korom ellenére egész jól nézek ki állítólag, ezt az ügyek.
1: Látod, én fel sem vettem ezt a kérdést tenni, de majd megkereslek.
2: Hát tudod, mindenféle problémákkal keresheted,
4: ezt kell. És akkor nem tudom, hogy a márkát lehet-e mondani, de kipattanunk itt egy kis terepjáróból. Igen? Mert ugye mindenen keresztül kell mennünk.
0: Tehát, hogy földút minden.
4: Minden. De itt minden segítségünk van, a dróntól a repülőig, tehát elég jó föl van készülve a csapat. Ez a szuper csapat egyébként találtátok, most is nagy nehezen kinyögöm, ez egész jó hangzik, lehet, hogy majd használjuk.
2: Szuper, ez tényleg nagyon jó.
0: Na, örülünk.
4: Névadók lettek, ti lettek a keresztapák, a keresztanyák.
0: Hát, hívja, ahogy
2: szeretnél. Én maradok keresztapa, ha lehet.
0: Igen.
4: Jó.
0: Mi vállalunk bármilyen szerepet, ugye, Anett? Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és beszéltél velünk Varga Ferivel. Köszönjük szépen. A Scum Hunter.
4: Köszönjük, legyen szép napotok.
0: Így sziasztok. Van. A Scum Hunter csapat kollégájával beszélgettünk. Anett.
1: Hát nagyon örülök.
0: Végül is intéztem neked.
1: Nagyon, hát jó fej vagy, Évi.
2: Hát, látod, Anett, ők tényleg komolyan veszik, hogy minden nehéz helyzetben segítenek.
0: Igen. És minden vágyadat.
1: Gyuri, majd azért a telefonszámot kérlek, pattintsd át nekem.
2: Már is.
0: Csinálunk adom. Neked egy ügyet. Jaj, ne.
2: Anettnek, hogy hallom, megvan az ügye, majd ezt írja a weboldalra, és akkor...
0: Igen. Jó. Kedves hallgatók, hozzátok pedig a kérdés az, hogy meséld el azt a helyzetet, amikor téged is megtaláltak a csalók, és nagyon jól jött volna a csalóvadászok segítsége. Mi volt a konkrét helyzet? Sikerült valahogy megúsznod, vagy a csalók áldozatává váltál? Úgyhogy írjátok meg, ha veletek is történt hasonló, és mondjátok el, hogy ti hogyan oldottátok meg. SMS számunk 0620-22-22-122.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
9: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
11: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
13: Új részekkel folytatódik az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig csak álom volt. Gelencsér tíme a Stól András és Szabó András Csuti műsorvezetésével. Újratervezés. Május 25-től hétköznap esténként a TV2-n.
14: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Új fejezetet nyithatnak az osztrák-magyar kapcsolatokban. Zárva lesznek a boltok pünköstkor. Koranyárias időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új fejezet nyílhat az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök tegnap Bécsben az osztrák kancellárral tárgyalt. Magyar Péter ezután elmondta, a két ország a jövőben együttes kormányüléseket is tart. Szóba került a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is. Ez ügyben hétfőn ül össze a Magyar-Osztrák Bizottság. A felek a közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Több ülőhely, nagyobb szerelvények, tartalékjárművek, megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Ilyenkor rengetegen kelnek útra, így minden hadrafogható járművet forgalomba állítanak. A férőhelyek számát a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik. A pünkösdi forgalmat pedig több dolgozó segíti majd, diákmunkásokat is alkalmaznak, közölte a közlekedési társaság. A szokottól eltérően lesznek itt a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfő is munkaszüneti nap, ezért ünnepi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA bajnokok ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. Mondta rádiónak Valentényi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
17: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény. És mindenkinek nagyon fontos.
16: A folytatásban néhány szó az időjárásról. Nyárias meleget tartogat a hosszú hétvége, ma például sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi északkeleti szél mellett délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett kevés felhő is lehet majd az égen, esni viszont nem fog. Vasárnap is napos idő várható. Az előrejelzések szerint még hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep. A hosszú hétvégén akár 30 fok körül is lehetnek majd a maximumok.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M4-es autó

0: 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Jó reggelt mindenkinek, 8 óra 46 perc, 3:49 múlt 1 perccel. Rengeteg SMS-ünk jött, és elképesztő, hogy milyen történeteket mondtatok nekünk, mert ugye az volt a hallgatói kérdésünk, hogy Gyuri, hol találom a papírt, elveszítettem.
2: Hát az azok a helyzetek, igen, amikor ugye a csalók téged is megtaláltak, és jól jött volna egy ilyen csapat, mint a Scam Hunter.
1: Így van, így van, és nagyon sokan kértétek, hogy adjuk meg a weblap címet, ugye elmondtuk a nevüket, úgyhogy keresetek rá az interneten. Sziasztok, Cifráb is előfordult már a kereskedésben, megvett autó egyik fele totálkáros kocsiból származott, B oszloptól hátrafelé, míg a másik fele egy lopott kocsi

0: amit a rendőrség legutóbb lefoglalt. Ekkor borult ki a bili, és lett peres ügy. 2 évig pereskedtek, a felek végül megegyeztek. Üdv Zsolt, az ügyvéd. Ez is van.
1: Hát
0: de
1: igen,
0: akkor
1: igen,
0: van olyan nagy autó, hogy féltotár káros.
1: Ugye, amit ilyenkor a Feri mondott, nyilván, hogyha látják, hogy fel vagy készülve, és pontosan tudod, hogy mi történt, és esetleg már jogász is van mögötted, az mindig változtat a dolgokon.
0: Így van, sziasztok, postás vagyok, heti szinten jönnek kamu csomagok, tudnék mesélni. Volt egy ismerősöm, akinek eladtam a telefonomat, azt mondta, hogy pár napon belül kifizeti, ezért odaadtam neki bizalommal. Ezután azonban eltűnt. Majd később kiderült, hogy elköltözött a városból, egészen külföldre. Az ügy miatt feljelentést tettem. A nyomozók be tudták mérni a telefont Szlovákiában, viszont az ügy sajnos nem haladt tovább. Többször próbáltam írni a férfinak, de nem válaszolt semmire. Később más csoportokban is láttam róla bejegyzéseket, ahol többen is azt írták, hogy őket hasonló módon verte át. Telefon azóta sincs, mínusz 280 ezer imola.
1: Hű, de kemény. Hát ezek vannak, és erről is beszéltünk pontosan, hogy ilyenkor a rendőrség mit csinál, vagy mit tud csinálni, meg ahhoz képest, hogy a Feriék mit tudnak. Ez nagyon izgalmas.
0: Igen. Mennyi ember egyébként át van verve? Tehát, hogy azért itt látszik a hallgatóktól. Sziasztok, én 2 éve dugulás, elhárítás, csalás áldozata lettem. 165 ezer forinttal károsítottak meg. Hiába lett jelezve a rendőrségnek, semmit nem tudtak tenni velük. 1 vagy 2 héttel később lett a Google profiuk is eltűnt, minden nyomon megszűntek létezni. Itt jól jött volna egy ilyen szuper csapat segítség, ha már a rendőrök nem jutottak a nyomukra. Pénz és a csalók azóta sem kerültek elő, a dugulás viszont újra előkerült.
1: Azt a mindenit. Te emlékszel, akkor már itt voltál, amikor mi is foglalkoztunk ezzel a dugulás elhárító történettel, valaki 800 ezer forinttal vettek le, akivel beszélgettünk.
0: Igen.
1: Is itt a műsorban.
0: Igen,
1: döbbenetes.
0: Úgyhogy nem tudom, hogy az ügy még megye tovább, vagy elkapták ezt az egész hálózatot, de iszonyat sok embert károsítottak. Igen. Meg. Sziasztok, Facebookon keresztül vásároltam a gyűjteményembe sportrelikviákat, 26 ezer forintot fizettem előreutalással, a relikviák azóta is úton vannak, immáron 1 éve. Mennyi ilyen ügy van?
1: Nagyon.
0: Nem? Tehát egyébként ez az online csalásokban nagyon veszélyes, hogy honnan vásárolsz, és kitől. Nekem egy ismerősöm például tavaly nyáron Forma 1-re vett jegyet, kifizette, és soha nem látta azt a Forma 1-es jegyet.
1: Soha nem látta. Meg a másik ilyen, amikor megveszed a jegyet, és rajtad kívül meg ugyanazt a jegyet eladják 20 embernek. És akkor egybe jut vele, a többi meg néz.
0: Így van. Egy gép alkatrészt újítottam fel, szóban kaptam egy 2000 forintos árajánlatot. Majd a beígért hivatalos papíron ígért árajánlat helyett elkezdték csinálni, és utána közölték, hogy 600 ezer forint lesz. Hát volt belőle rendőrség, fenyegetőzés, veszekedés, hogy a végén 400 ezer forintért visszaadták az alkatrészt, amit nem is olyan minőségben csináltak meg, ahogyan beszéltük. Elképesztő egyébként, és tényleg záporoznak ezzel kapcsolatosan az SMS-ek, és majd fogunk még belőle olvasni, de szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy Magyarországra érkezik Josi Cohen, a Mossad korábbi vezetője. És annak ügyében, hogy a Szabadság kardja című könyve miatt, amit részletesen bemutatja, miképp segíti a Mossad a világszerte a terror elhárítást, és akkor információink alapján jövő héten szerda reggel érkezik hozzánk, és itt majd egy interjú keretein belül beszélhetünk vele.
1: Biztos, hogy elképesztő történeteket fogunk hallani. Hát, több évtizede dolgozik a Mossadnál, ugye vezette is a Mossadot, tehát tényleg a csomó olyan akciójuk volt, amik például visszaköszönnek kémfilmekből, rengeteg mindent fogunk tőle kérdezni, amiről lehet, hogy eddig soha nem beszélt. Úgyhogy egy elképesztően izgalmas beszélgetésre számítunk.
0: Így van, addigra már visszajön a főnökünk is, úgyhogy a Szabadságáról most viszont akkor játék lesz, mégpedig a hangcsapda. Itt van az, ugye, amikor most előre meg kell mutatnom a megfejtést, és nem mondjam el, mi van odaírva, ugye?
1: Ez lenne a lényeg.
0: Na, figyeljetek! Szerintem könnyű, de azért, mert nekem ide van írva.
1: Ja, te mindig előnyből indulsz, de valóban de azért volt ő már feladvány, ugye?
0: Jó. Nem régiben volt egy feladványunk.
1: Jó, ne buktasd le a tit ennyire.
0: Nem az Attilak akartam rosszat, hanem a hallgatóknak segíteni. Mert ugye mondtam, hogy ma mindenki nyer, aki velünk játszik, mert nincs itthon a főnök és cincognak az egerek. Egyébként írják nekünk nagyon sokan, hogy gyerekek, nagyon komoly az adás, reggeli korozsvári életkép, anya és a gyerek nem értenek magyarul, a gyerek bőg, mert kell menni óviba, az anya stresszes az új munkahely miatt, apu vezet és könnyesek a szemei, de a kacagástól vajon mit hallgat az autóban? Nem vagytok nagyok vagytok, Évi zseniális, Anett Gyuri hozzák a formát, köszi a reggeli jó kedvet, egy jó lesz ma a nyitás a Praxisban, álladdoki.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen. Akkor most hívjatok minket 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 8 óra 55 perc van, és a hangulat parádés. Rengeteg üzenet jött, mert ugye hát beszélgettünk arról, hogy meséld el azt a helyzetet, amikor a csalók megtaláltak, átvertek, és mi lett az ügy vége. Nagyon sokan írták ezt a csatorna mafiát, tehát ugye ebből nem olvasok fel többet, tehát tényleg legalább 10 ilyen üzenetünk van, ugye ez egy cég, vagy ez egy társaság.
3: Egy kérdés, mert ugye itt már mi is, ahogy felderítettük, hogy leginkább azzal tudnak így trükközni, hogy nem méterre adják meg, hogy mennyibe fog kerülni az, hogyha a dugulást elhárítják, hanem így tolják le a csőgörényt, és akkor ameddig megy. Valami ilyesmi van ezzel, vagy ha méterre adják meg, és nem egyszeri szolgáltatásra, és akkor hát ez.
2: Igen. Erika vagyok, 600 ezer forinttal vert át egy vállalkozó, akinek a házamat kellett volna szigetelni. Volt szerződés, utalási adat, rendőrségi feljelentés. Egy éve, azóta sincs semmi hír, se pénz. Hihetetlen.
3: Rengeteg van. Sajnos elképesztő, hogy ennyi van.
2: Mindegy. Figyeljetek oda, meg vigyázzatok magatokra. Most pedig akkor jön a hangcsapda játék, és itt van velünk Árpi. Szia Árpi, jó reggel!
4: Jó reggel, sziasztok, hello mindenkinek!
2: Honnan telefonálsz?
4: Hát én jelenleg Ausztriából. Itt kamionozom.
2: És ott van dugó?
4: Van. Szentpöltennél vagyunk, autópálya építés van. A két sávot, egy sávra leszűkítették, és itt is van, igen, sajnos. De nem olyan katasztrofális, mint az M1.
2: És Árpi, neked is van egy különleges neved, vagy így, mert mindenkinek van egy ilyen kamionos neve, a tesómnak is van, nagyon kreatív
4: nincs.
2: Volt, ő Hamiltont adta magának.
4: Nincs. És nekem nincs.
2: És azt nem tudod, hogy miért adják? Maguknak?
4: Nem tudom. Ez régen volt divat, még a CV-s időszakban. Ez ilyen hívó név volt annó.
3: Tehát, hogyha a tesódat keresik, Évi, akkor a Christoph Hamilton így keressék?
2: Szerintem mindent elmondtam már róla. Szerintem nagyon boldog. Igen, azt hiszem, nem fog örülni ennek, de én azért kérdeztem egyszer a tesómat, hogy miért adtad magadnak Hamilton, mikor 90-re tudsz menni?
3: Otthon is ilyen finom vagy, mint nálunk ezek szerint.
2: Igen, jó, igen, jó. Igen. Árpi, egyébként téged nem zavar, hogy tényleg csak 90-et bírnak ezek a kamionok?
4: Hát, zavarni nem zavar, de 40 tonnával meg is kell tudni állni.
3: Igen.
2: Mondjuk ez is igaz, ezt mondta nekem is a tesó.
4: Sokan ezt nem tudják elképzelni, személyautó sofőrök, amikor bevágnak a kamion elé, mert ő ki akar menni a kihajtón, tehát a kamion mögött nem jó, csak a kamion előtt jó, és ő nem tudja, hogy miért dudálok. Azért, mert én 40 tonnával nem fogok tudni megállni, akármilyen fejlett a kamionom, nem tudok megállni 50 méteren.
2: Figyelj Árpi, teljesen megértelek, és mivel, hogy ugye családban van ilyen foglalkozás, úgyhogy én nagyon szeretlek és tisztelek titeket. Játékra felkészültél-e?
4: Igen.
2: Na, akkor igen. Mutatom. Szerinted ki lehet az?
4: Hát elsőre nekem jobban hangzok, mint egy rádion keresztül az MLS vezetője jelenleg.
2: Nagyon jó. Ebben így van.
4: Forma 1-es kommentátor, felejthetetlen kommentátora volt.
2: Így van. Mondjunk egy nevet.
4: Akkor szerintem Szújó Zoltán.
2: Szuper!
4: Ó, rock and roll!
5: A közvetítés utáni kávézás alatt, körülbelül 3 perc alatt ezt a zsilipelést elvégzem, és tényleg visszavedlek hétköznapi sofőrré.
2: Na, ez is kiderült, hogy mit csinál Szújó Zoli. Gratulálunk, szuper. Nyertél egy bocsizacsit.
6: Így van, egy bocsizacsit, amit majd én felvesztem az adataidat 10 óra után, de ebben lesz egy sapka, és lesz benne egy bögre is.
4: Nagyszerű. Köszönöm szépen.
2: Gratulálunk, és jó utat, vigyázz magadra, és ne hajtsál gyorsan.
4: Köszönöm szépen, további szép napot, jó munkát nektek.
2: Szia Árpi, gratulálunk, ezt ki kell nyomnom, és két játékos is nyert ma.
3: Bizony, hát mert előre mondtad, hogy nyerni fog mindenki.
2: Így tehát, van, de ez... tényleg készültünk arra. Nagyon sokan írtátok, hogy jó pihenni, és te nem hiányzik el a Gábor, de nagyon hiányzik nekünk, nagyon szeretjük, de nagyon örülünk, hogyha kipiheni magát, mert mindenkinek kell a feltöltődés.
3: Így van, és egyébként ugye kedden mi sem leszünk, tehát akkor Ati válogat nekünk egy jó kis legjobb pillanatokat, és szerdán együtt visszatérünk.
2: Így van, úgyhogy most pedig 9 óra után hívjuk Horthy Gábort, mert közeledik a BL döntő itt Magyarországon, ugye a Puskás Arénában, és arról fogunk beszélni, hogy kik honnan és milyen számban érkeznek hozzánk.
3: Így van, az előkészületekről, aztán a Gábor fog majd mesélni arról is, hogy a csapatok kiket hoznak majd, szurkolókat, tehát izgalmas lesz, meg hát hamarosan felbojdul a város, úgy néz ki.
2: Így van, aztán beszélünk még CR7 elfelejtett focizni, tele van a net a bénázásaival, erről nagyon komoly véleményem lesz, mert CR7 szerintem egy óriási példakép, és kár kifiguráznunk. És a kedvenc történetem az egy falusi klub bejutott a nagyok közé a Bundesligába, mégpedig hogyan csinálták azt, hogy az SVS Elversberg feljutott a Bundesligába, és ugye kis csapat, mindig arról beszélünk, hogy nagy pénz, nagy foci, kis pénz, nagy foci, ezt is el tudták érni, úgyhogy ezzel jövünk majd Horthy Gáborra.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
1: Bocskor! Műsorajánló.
0: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
7: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zene vonat.
0: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
1: 8 este 3 tematikában.
0: Hódolat a női hangnak.
8: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
0: Dalok a szívről.
9: A szerelem.
0: És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
9: Van a szívemben, és a kalapács ott van a kezedben.
0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Micsoda aroma?
14: Olyan, mint Olaszországban.
13: Ez az igazi kávé.
15: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
16: Shell. Go well.
17: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
18: 10 dekagram Landhof tálalósunkkal kiszolgáló pultban csak 449 forint.
17: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
19: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
20: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
21: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország, több, mint gondolnád.
5: antibiotikum mellé ne felejtse el.
6: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok, hatást fokozó prebiotikummal, kicsiknek és nagyoknak.
22: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
23: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
24: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
25: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
24: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Hírek a Retro Rádióban.
26: Változik a menetrend a hosszú hétvégén. Veszprémbe költözött Samu az elefánt. Akár 30 fok is lehet a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés már nincs érvényben, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályokon dolgoznak, ezek érintik majd egyebek mellett a csirke marha sert is, jó vagy kecskehúst, valamint a zöldség és gabona féléket. Öbülőhely, nagyobb szerelvények, tartalékjárművek, megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Ilyenkor rengetegen kelnek útra, így minden hadrafogható járművet forgalomba állítanak. A férőhelyek számát a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik. A pünkösdi forgalmat pedig több dolgozó segíti majd, diákmunkásokat is alkalmaznak, közölte a közlekedési társaság. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleres által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
27: A MABIS honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
26: Megérkezett Veszprémbe Samu, az 5 éves ázsiai elefánt hím a fővárosi állat és növénykertből költözött új otthonába. Szállítására hosszasan készültek, tapasztalt szakemberek és állatorvosok felügyelete mellett utazott egy konténerben. A költözés időszítése egy természetes folyamat része. A hím elefántok 5 éves koruk környékén kezdenek eltávolodni családjuktól. Nyárias meleget tartogat a hosszú hétvége, ma például sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi északkeleti szél mellett délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap a több órás napsütés mellett kevés felhő is lehet majd az égen, esni viszont nem fog. Vasárnap is napos idő várható, az előrejelzések szerint még hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, a hosszú hétvégén akár 30 fok körül is lehetnek majd a maximumok.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
26: Az M4-es autóúton Budapest felé Üllő térségében kigyulladt egy autó a 28-as kilométernél, csak a leállósávot korlátozzák, de a füst miatt 1-2 kilométeres lassulásra kell készülni, adta hírül az Útinform. Több kilométeres a torlódás az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a kiépített terelésnél Bag térségében is. Vezessenek óvatosan az arra közlekedők. Ahogy az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a külső sávban is szakaszos torlódásra kell készülni. készülni a kamionok miatt. Mindez Tatától kezdődően a 70-es kilométertől az 50-es kilométerig tart. Nem jobb egyébként a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Jó reggelt mindenkinek, 9 óra múlt 14 perccel, és itt vagyunk ma reggel. Ha valaki most csatlakozna ide, akkor ne lepődjön meg. Gábor szabadságon van, de a csapat teljes stábja itt van, és tartjuk a frontot. Itt van velünk Anett. Szia, Anett, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: És itt van velünk Gyuri. Szia, Gyuri, jó reggelt!
2: Szevasztok!
0: És rengeteg üzenet jött, de ezt muszáj beolvasnom, mert egy újabb rajongód jelentkezett. Anett, sziasztok, beleszerelmesedtem Anett hangjába. Kimondanád, Anett, hogy húsleves, lütyőke?
1: Nem. De úristen, Évi, tehát, hogy mi van most a levegőben? Tehát csak ilyen üzenetek jönnek, de a Facebookon is, meg mindenhol. Nem.
2: Hogy mondd ki, hogy húsleves?
1: Meg hogy hasonló dolgokat. Tehát, hogy tényleg...
0: Hát csináltunk ma reggel belőle.
1: Az biztos. Köszönöm szépen, hálás vagyok nektek. Lütyőke, ma kimarad, ez nem
0: de most
1: nem.
0: Miért hírolvasó vagy? Hát írd, mondd be, hogy 350 forintért lehet valahol húslevest kapni a hírekbe. És akkor úgy mondd, hogy húsleves.
2: Évi. Bár Anett nem mondja ki Évitől, mert kétszer is megkaptátok.
0: Igen. Hát valaki szerelmes lesz a levesem. Anett, próbáld már ki.
1: Nem, annyira jól mondod, hogy ezt meghagyom neked.
0: De én nem vagyok hírolvasó.
2: Próbáld meg Évi búgósan, ilyen szenvedélyesen.
0: Nem hallottátok, hogy Anettról van szó?
2: De olyan simán csinálod már.
0: Hát nézd, műsort kell csinálnom, és Anett nem hajlandó
1: azt elmondani.
0: Mindig cserbe hagyod ma reggel a csapatot.
2: Mondj egy szenvedélyes húslevest, Évi.
1: Húsleves. Imádom. Komolyan.
2: A szenvedélyes húsleves. Ez a szenvedélyes.
0: Ebben benne van minden. Ez még az étvágyad is megjön. Na jól van. Jön most Horthy Gábor, most meg kell nyomnom ezt a gombot, és jön.
3: Valaki így csinálja.
4: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
3: Valaki így.
5: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
3: Ilyen egy igazi entertainer, Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
6: Jó reggelt, jól vagytok meg minden?
0: Igen, abszolút itt vagyunk, és próbálom itt kezelni a dolgokat. Néha nem igazán jól sikerül. Gábor, szerinted is jó volt ez a húsleves beolvasásom? Tehát volt benne valami romantika?
6: Azt akarnám megtudni az Anettől, hogy a vasárnapi evéd mivel kezdődik.
1: Úristen, milyen rafinált.
2: Ugye?
6: Hát, ha belelépsz a csapdába, mondom, hát.
1: Igen, nem főz. Nem
6: főz.
1: Tényleg igaza van az Évinek. Én mondhattam volna azt, hogy Gábor, nálunk nincs vasárnapi ebéd.
2: Mi nem ebédelünk vasárnap.
0: És így is Csabi mellette marad.
6: Jön a csomagküldőszolgálat, nem? Halló, megjött a vasárnapi ebéd.
0: Na így van, Gábor, vágjunk is bele, közeledik a Bajnokok Ligája döntő Magyarországon. Hogy állnak itt az érkezők, a szurkolók?
6: Hát a következő helyzet, ugye azt meséltem, és azt már meg is beszéltük, hogy irgalmatlanul elszaladt mindennek az ára, még a Bocsi is őrjöngött, hogy 3 millió forintos a belépő, az Airbnb árak aztán fölzmentek. Na hát ehhez csatlakozott az Arzenálnak a vezetősége, mert hogy egy lehetőséget kínált az alkalmazottaknak, hogy hát eljöhetnek Budapestre, érezzék jól magukat, élvezzék a csapatnak a játékát, csak fizessenek ki 950 fontot. 950 fontot kérnek az alkalmazottaktól, szerveznek nekik mindent. Na most ezzel semmi probléma nem lenne, de a túloldalon a Paris Saint-Germainnek a vezetősége pedig a klub összes alkalmazottját, tehát 770 embert meghívott Budapestre. Tehát kifizetik az ő költségüket. És hát amúgy az Arsenalnál nem olyan olcsó a jegyár, talán a legdrágább az angol ligában. Egyszer még a Bayern szurkolók is föllázadtak, mert ugye Bajnokok Ligája meccset játszottak volna, és hát iszonyat sokba került a jegy. És hát ahhoz képest a klubvezetés meg hát eléggé garasoskodó, és hát lerántja a dolgozókat is, és mondják, hogy jó, hát akkor egy ezres az ott egy fél havi fizetés, és hát azért Budapestre eljönni, az elég költséges még az angoloknak is. Szóval így áll a helyzet.
0: Egyébként a Paris Saint-Germainnél nyilván sokkal könnyebb kifizetni azt, hogy eljöjjenek a kollégák, tehát ott azért, legyünk őszintén, a pénz nem számít.
6: Hát az ott egy fektetett 8-as, így van, de hát azért ők is gondolkodnak mindenféle megoldáson, hogy hogyan lehetne nem ilyen nagyvilági életet élni. Ők egyébként már az előző bajnokok ligája döntőt is, amit megnyert a csapat, már oda is elvitték az alkalmazottat, tehát marad ez a szokás is. Hát jó szokás, csak hát az Arsenalos alkalmazottak meg fogják a fejüket, hogy oké, srácok, egy ezresért elmenjünk 3 napra Budapestre. Az azért egy kicsit sok. Akkor már inkább Majorka, nem?
0: Hát, én is szívesebben azért oda mennék, mint mondjuk egy labdarúgó mérkőzést nézek meg. De ha már egyébként a hazai BL rendezésről beszélgetünk, akkor lehet valahol alapvetően jegyet venni, vagy valaki keresett már ezzel kapcsolatosan valaki, gondolom a fekete piacon van, tehát ott mindig lehet.
2: Biztos, hogy ilyen további értékesítő oldalakot.
0: Igen,
2: tuti.
0: De hogy konkrétan, ha én mondjuk ma eldönteném, hogy szeretnék részt venni rajta, van olyan oldal, hogy hozzá lehetett jutni akár Magyarországról a labdarúgó szerelmeseinek?
6: Eleve ez a küldetés olyan, mintha gyalog akarnál a Holdra eljutni, de hát hogyha elég a pénzed, akkor megveheted, és szerintem az utolsó pillanatban biztos lesznek olyanok, meg egy kicsit attól is kell ám tartani, hogy igazi jegyet kapsz-e. Mert ilyenkor a fénymásolók azért nagyon jól dolgoznak, és hát egy csomószor már ugye embereket rászedtek arra, hogy hát oké, itt a jegy, add ide, nagyon jó, akciós, fú gyerekek, nem fizettem 5 millió forintot, hanem mit tudom én csak 500 eurót, aztán kiderült, hogy az pontosan a BKV buszra sem jó az a belépője.
2: Igen, vagy azt az 500 eurót ugyanazért a jegyért, mert kifizették 100-on.
0: Igen.
6: Ott állok sorban, mindegyik ugyanarra a székre ülne. Bizony.
0: És egyébként nagyon sok emberrel, tehát én is pont meséltem egy ilyen Form 1-es jegyvásárlásos történetet, úgyhogy mindenki figyeljen majd oda, ugye hamarosan a Bajnokok Ligája döntő a Puskás Arénában. CR7-ről beszéljünk óvatosan, mert én is nagy rajongója vagyok, nem azért, mert most itt ülök a főni székében, hanem tényleg szerintem egy óriási példakép. De mi történt vele?
6: Mi boldog lehetsz, bajnok lett az ember. Megnyerték
0: az Al-Nassr
6: ligát.
0: Az Al-Nassr.
6: Így van.
2: Én bele sem mertem gondolni, hogy mi fog történni, ha esetleg nem nyerik meg.
0: Sírni tehát, fog.
2: Hát az mindig sírt. Tehát
6: az minden. Európa egyébként mindig sírt. A múlt héten játszották az ázsiai második liga, tehát nem a bajnokok ligája, hanem az Európa ligájának megfelelő döntőt. Az Al-Nassr hazai pályán egy japán csapattal, a Gambiával játszott, amely a japán csapat 9. a saját bajnokságában. Az Al-Nassr pedig nagyon meg akarja nyerni az arab kampionátot. Mindent megszerveztek, hatalmas ünnepséget, még egy buszt is szereztek, amit lefestettek, hogy ilyen ázsiai bajnok az Al-Nassr, és hát kikapta. És odáig jutott, Dévi, ezt most mint sportember értékeljed, hogy Ronaldo nem is ment át a díjátadóra. Sírva fakadt, úgy, ahogy mondtátok, bevonult az öltözőbe, és hát ott hétszentséget. Szóval nem viselkedett jól. Ezek után jött az utolsó előtti mérkőzés a szaudi bajnokságban. Az ellenfélnek, akikkel játszottak legutoljára Cristiano Ronaldo, az ellenfél minden játékosának felajánlottak 150 ezer szaudi riált. Kiszámoltam, hát nem kiszámoltam, utána jártam, 12 millió forintot adtak volna koponyánként, ha döntetlent, vagy esetleg megverik az Al-Nassr csapatát. Az ezért nem rossz motiváció, nem 12 millió.
0: Én 11-ért is kivertem volna.
6: És akkor mehetni a BL döntőre, nem 12 millió. Nos, hát nem sikerült, mert nyert az Al-Nassr, és óriási volt a boldogság. Még egyszer visszatérve ehhez a kupadöntőhöz, ez hazai pályán zajlott, tehát hazai pályán kapott ki Ronaldo, úgyhogy talán egy picit olyan 5%-ig értékelhető az elkeseredettsége, mert ez lett volna az első trófea a 2022-es megérkezése után. És hát nem sikerült, mondom, a busz is ott maradt a garázsban, most egy kicsit át kellett festeni annyiban, hogy ugye szaudi bajnok lett az Al-Nassr. És hát természetesen augusztus 20-ai tűzijátékot varázsoltak a stadionban a hazai szervezők. Aranyeső hullott, ilyen arany papírlapok hullottak, amikor a fényképezés volt, és hát Cristiano Ronaldo, amikor átvette a győztesnek a bajnoknak járó serleget, olyan hosszan éltette magát, különböző gesztusokat tett, hogy már mindenki azt hitte, hogy ez most valamilyen mesterséges intelligencia által generált felvétel, vagy a férfi tényleg csak azt akarja, hogy róla szóljon minden.
0: Nem tudom, egyébként nála az a baj, hogy én sem tudom eldönteni, hogy ő szándékosan veszi fel a provokációt, szándékosan provokál, tehát hogy egy picit olyan, mintha már nem tudná elviselni azt, hogy nincs benne sem meg az akkora teljesítmény, mint régen volt.
6: teljesen igazad adom, és a Gyuriból beszélgettünk, és neki is feltűnt, hogy a TikTokon egyre több olyan videó kezd el feltűnni, ahol Ronaldónak a bénázását mutatják. Amikor kirúgja a stadionból a labdát, amikor olyan cseleket csinál, hogy még egy kismacska is elvenné tőle a labdát, és egyre jönnek ezek a videók, és megdöbbensz, hogy tényleg ez a férfi még meddig akarja magát így a porba húzni. Mert amikor óriási a csel sorozata, meg gólt rúg, meg tényleg fantasztikus teljesítmény nyújt, akkor érti mindenki, de amikor ilyen mondhatni kicsit szánalmasban megy át, és utána ezt próbálja meg ellensúlyozni azzal, hogy ezzel a kupával körülbelül 3 percet tölt el a kamerák keresztüzében, hát akkor az nehezen. Ja, és volt, legutoljára volt egy olyan mérkőzés, bajnoki mérkőzés, azt hiszem, amikor nem rúgott gólt, meg egyáltalán észre se vette senki, hogy ott a pályán, és ő kapta a meccs legjobbjának járó díjat.
0: Nézd, nyilván mindenki miatta megy ki, azért legyünk őszinték. Tehát, hogy az, hogy a Cristiano Ronaldo kiment Szaúd-Arábiába, fellendítette a labdarúgást, teltházas mérkőzések vannak.
2: De egyébként ezekből az összeállításokból is látszik, hogy nagy nyomás van rajta. Tehát ahhoz képest, hogy ő mennyire zseniális, talán akkora nyomás van rajta, amivel már ő sem biztos, hogy jól működik.
0: Mert hogy ugye nincs már ugyanaz a teljesítménye. Nekem is ez a gondom, hogy én a helyébe én már abba hagynám, de csinálja, amíg szeretné, csak nem ugyanabban maradtunk. Tehát nemrégiben néztem egy Real Madridos gól összefoglalót vele kapcsolatosan, szóval az, amit ott csinált, elképesztő. Ma, amit Szaúd-Arábiában csinál, igen, lötyögés.
2: Igen, de ezt meg el kell fogadni, hogy igazából ő, hogyha őszintén akarunk beszélni, levezetni ment oda. Tehát, hogy
0: igen.
2: Tehát nem lehet tőle azt várni, amit 25 évesen csinál.
0: De hozza a gólokat, tehát, hogy meg hozza a teljesítményt ott is, csak nem ugyanúgy, és nem ugyanabban a bajnokságban.
6: Igen. Azt hagyján, hogy a nyomás a szurkolók részéről érkezik, és akik őt utálják, azok mind a Messi nevét kiabálják rá, hanem már maga a klubvezetés is elkezdett egy kicsit feszengeni azon, hogy az ember évi 200 millióért még egy ilyen utcákterek bajnokság első helyét sem tudja összehozni.
0: Na, nem csak rajta múlik. Azért Gábor, te is tudod, hogy a labdarúgó csapatban legalább 11-en vannak a pályán. Jobb esetben, ha mindenki ráér.
2: Igen.
0: Ugye, a net. Megyünk a rádió, másik rádióban. Tanítalak.
2: Azt jó, ha tudod.
0: Tudod, hogy honnan, hova megyünk. De ahhoz nem csak ő kell.
6: Ezt a csapatot úgy vásárolták össze, ahogy ő szerette volna. Azt az edzőt hozták, akit ő szeretett volna. Azt a sportvezetőt hozták, akit ő szeretett volna. Tehát itt egy picit ezt az érvet én megtámadnám azzal kapcsolatban. Minden az ő kedve szerint alakult. És hát mégis ilyen, éppen, hogy most is csak beestek az aranyéremre, és hát neki ott egy ilyen összetartó erőnek kéne lenni, de ekkora egoizmussal, hát a többi sztár is ott fotballozik. És nem olyan jó ez így együtt, mert hát egy tükör simán kéne ezt az arab bajnokságot hoznia.
0: Hát azért a másik csapatban ott van egy Benzema. Például.
6: Meg jön Lewandowski.
0: És ilyen Lewandowski is. Most beszéltünk pár napja róla, hogy ha Leva is oda megy, gondoljunk bele, hogy Lewandowski, Benzema, Cristiano Ronaldo, tehát az európai labdarúgó csapatokból hozzák a kiöregedőket.
6: Igaz, ez idő alatt viszont Lionel Messi az Inter Miami-val egy csomó díjat nyert, most ugye bajnokok is lettek, és hát ez itt az összevetésnek az alapja, mindig hasonlítgatják, egy ki a jobb, ez a döntő kérdés, ez a ahány csillag az égen annyiszor hangzott, hogy na szerinted ki a jobb, Messi vagy Ronaldo, ez a marhasság. De hát most így az érmek tekintetében, ha összevetéshez megyünk, akkor a Lionel Messi előrébb tart, már így az országos bajnoki címek tekintetében.
0: Hát nézd, ez ugyanolyan kérdés lenne, mint hogyha most a aranylabda díjak után valakit érdekelne a szaúdi bajnokság kupája. Tehát ezért legyünk őszinték. Nem egy összehasonlítható dolog. Hát most én elkezdenék úszni és nyernék egy mezei úszóversenyt. Most nem igazán tenném a másik érmem mellé, de még van egy érdekes témánk.
2: Főleg a mezőn zajló úszóverseny, igen, az egy speciális műfaj.
0: Érezted a mezei úszóverseny szót, ugye?
2: Mondjuk, ha azt megnyered, arra legyél büszke.
0: Én tudok ám földön úszni, úgyhogy nincs víz.
2: Egy jó házi buli kell hozzá.
0: Anettnál egy jó leves.
6: Jaj,
0: na, még egy dolgot mondjál, Gábor, egy falusi klub bejutott a Bundesligába. Ez a, mégpedig a neve az hogy SV Elversberg.
6: Így van, Sportverein Elversberg. Hát ők megcsinálták azt, hogy 4 év alatt a megye egyből följutottak az NB1-be, és most óriási a probléma, mert ez az Elvsberg egyébként egy másik településsel 12 ezer lakosnak ad otthon, de maga Elvsberg 8 ezer lakosú. És ez a pálya 10.500 néző befogadására alkalmas, és most nagyon nagy a probléma, mert hogy a városnak nincs vasúti megállója. A városnak csak buszközlekedés a kapcsolódása, és ezek a buszok is 15 percenként közlekednek. Most képzeljétek el, amikor a Bayern Münchennek a mondjuk 10.000 szurkolója megérkezik ebbe a városba, és elkezdenek enni, inni, és elkezdenek nézelődni, nem lehet parkolni a stadion környékén, nem lehet megállni. Ez egy kedves kis város, ami egyébként a megye egyhez pont alkalmas infrastruktúrát biztosít. Tehát most megfordult a helyzet, jönnek a szurkolók, akiknek ugyanúgy belépést kell biztosítani, etetni kell, itatni kell őket, valahogy ugye ott a higiéniás helységet is fel kell állítani, és közben de nénike ápolgatja a rózsát, és egyszer csak megérkezik egy Dortmund szurkoló, és hát ott tönkreteszi a kertjét. Így vagy úgy. Szóval borzasztó. A maga az úthálózat is annyira alkalmatlan, hogy egy vékony kis síkon közlekednek, úgyhogy karnyújtásra tőlük mennek az autók.
2: Viszont legalább fel fogja lendíteni ezt a települést, az, hogy érkeznek a sztárfocisták.
0: Hát ott kell nyitni valamit.
2: Bizony.
6: Hát most. Csak, hogy hozzá annyit, mint amennyit visz.
0: Én elmondom neked, ha 12 ezer Bayern szurkoló jönne az én kocsmába, biztos, hogy jól jövedelmezne, nem?
2: Az nagyon.
6: Az biztos, hogy elfogyna az összes söröd is.
0: Hát most akkor persze, hogy jó lesz. Egy évig ennek a csapatnak jó lesz, a falunak jó lesz, aztán pedig visszatér a csendes élet. Gábor, nagyon jó volt veled, és hívunk majd legközelebb is. Köszönjük szépen!
6: Várom húsleves!
0: Köszönjük szépen, szia! Horti Gáborral beszélgettünk, és most pedig Anett, az a kérdés, és azt mondják, hogy mondd már ki, hogy húsleves.
1: Dehogy mondom. Viszont
0: de többen írták.
1: Nagyon jó, örülök nektek, szép hétvégét kívánok. Viszont elmondom, hogy miről volt szó a legjobb pillanatokban.
2: Így kicsavarod az irányítást?
1: Igen. Nem lesz most semmilyen ennivaló benne.
2: Nem lesz most semmilyen húsleves.
0: Nem volt benne?
1: Viszont képzeljétek el, hogy megtaláltuk a magyar szupercsapatot. És ugye ez a gyerekkorunk rendkívüli jó sorozata volt, amikor megmentettek bajba került embereket. Na most van egy magyar szerveződés, ugye a csalóvadászok, és az egyik vezetőjükkel, Varga Ferivel beszéltünk.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
11: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kis vonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
13: Micsoda aroma?
14: Olyan, mint Olaszországban.
15: Ez az igazi kávé.
16: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
17: Shell. Go well.
18: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
13: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
19: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
20: Carglass javít, Carglass cserél!
21: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
7: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban.
1: Ez a Bocskor!
2: Jó reggelt mindenkinek, 9:50, és rengeteg üzenet jött, nagyon köszönjük a dicsérő szavakat. Brutál volt ez a reggel, elképesztően viszitek. Valaki azt írta, hogy rúgjuk ki a Gábor, de hogy rúgjuk ki, nagyon várjuk, és nagyon
3: vissza.
2: Hiányzik.
3: Nem?
2: Tehát, hogy igen, és sokan írják, hogy cincognak az egerek, ugye nincs itthon a góré.
3: Igen, de hát ez ilyenkor elkerülhetetlen.
2: Ezért jöttünk. Egy üzenetet még az előzőhöz beolvasnék. Sziasztok, Évi, búg nekem az éterval hétvégi programot, légy szíves, csülkös pacal bográcsban. Köszönöm, kamionos. Gzu.
3: Évi, hát igen, Anett, az első hivatalos felkérésed megjött.
2: Ne, az előzőt is Anett helyett csináltam igen. meg. Mert
4: és, olyan jól, hogy tehát, hogy ebben is profi vagy.
2: Igen, Anett, de az előbb én mentettelek ki. Tehát én azt gondolom, hogy olyanok vagyunk mi nők, hogy segítünk egymáson, tehát így hogyha bajba kerülsz, akkor
4: gyere, neked
3: én most boldogan nézem ezt az alkudozást köztetek.
4: Elmondom neked adáson kívül, jó?
2: Nem nekem, nem én kérdeztem. Hát engem mit érdekel, Anett?
4: Adjunk már teret a csalóvadászoknak. Jó?
3: Igen.
4: Jó. Tehát jöjjenek igen. a legjobb pillanatok Varga Ferivel az élen.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
2: Na nézzük a következő témánkat. Nemrégiben találtunk egy ilyet, hogy akcióban a magyar csalóvadászok. Emlékeztek-e még a... erre figyelj, mutatom.
3: Ó, hát persze, egy gyerekkorom.
2: Mi a neve ennek?
3: Ez a szuper csapatnak a zenéje, ez megvan nektek is?
4: Mindenkinek? Igen, ugye ebben a sorozatban volt a szép fiú.
3: Hát persze, neked igen. akkor nyilván. Igen. Te ismered, Évi?
2: Nem, én ebben az időben a vadangyalt néztem.
3: De hogy is, te fürödtél, nem?
2: Ebben azért viszed a főnök stílusát, ugye? Tehát, hogy ma is neveljük a sellőlányt, ugye?
3: Ebben az időben te fürdőztél, nem értél a tévét nézni.
2: Igen, hánykor volt 4-kor? Igen, akkor pont pillén úsztam.
3: Ezért érti az a vadangyalra csak.
2: Igen, és ugye tegnap azt mondtátok, hogy az volt gyerekkorotokban a vágyatok, hogy bárcsak lenne egy ilyen csapat Magyarországon is.
4: Igen, hát beszéltünk róla, hogy tök jó lenne, hogyha így megérkeznének a furgonnal, és kihúznának minket a nehéz helyzetbe.
3: Persze, te erre
2: de
3: lámadoztál.
2: A szép fiúval, ugye?
3: Szép fiú kiugorjon a furgonnal, és kihúzzon a székutason a nehéz helyzetből, mi? Kiugorjon a furgonból, és belökjön a furgonba. A szép fiú. Olyan nehéz helyzeteid voltak.

0: igazgatóban.
1: Igen, igen. Akkor... Igen, mert tudod, mi jutott eszembe? A lakossági jegy.
0: Egy magyar, nézzük csak, egy magyar állampolgár.
1: Igen, mert na, és a lényeg az, hogy tehát vettek egy autót, egy BMW-t 18 millióért. És gyanús lett a tulajdonosnak, hogy valami nem oké. És megkereste ezt a céget, és egy napon belül kiderült, hogy ez a BMW Németországban már totálkárosnak minősítették, és kivonták a forgalomból. Igen,
2: és ezért az autóért fizetett ki 18 millió forintot egyébként, és hát egy ilyen helyzetben mit teszel? Ugye próbálsz az eladóval valamit alkudozni, de hát onnantól a pénzed már nála van, és hát egy ilyen helyzetben is tudtak segíteni, de még egy csomó minden más is van, amiben ők rendelkezésre állnak, hogyha valaki nehéz helyzetbe jut. Tehát, hogy ez egy baromi érdekes kezdeményezés.
1: Na, kíváncsiak vagyunk, hogy a Scam Hunter cég vezetője hogyan látja ezt az egész helyzetet, hogy alakították ki, miért gondolták, hogy ők lesznek a magyar szuper csapat. Itt van a vonal végén Petrasovics Zoltán. Szia Zoli, jó reggel! Mindjárt összehozzuk ezt a beszélgetést, és akkor azt gondolom, hogy elkérjük majd a kollégája számát. Hát Anett kiszaladt.
2: Anett kiszaladt, ugye ez ebben a nehéz igen. helyzetben, hogy inkább elpucolt. Túl fiatal még a bukáshoz, Anett, vagy mi van vele?
1: Anett, csapatmunka. Itt vagyok.
2: Pisike? Vagy mi volt?
1: Én itt mondom a szöveget. A Gyuri telefonál jobbra-balra. Anett kiszaladt.
2: Anett a legjobb pillanatban döntötte, hogy kilövi a mentőkabint. De mindegy, és Varga Feri itt van velünk, a kollégája.
1: Varga Feri, szia Feri, jó reggel.
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szuper! Tegnap olvastuk a Blikben ezt a BMW-s történetet. Ez az egész hogy alakult, és hogyan jutott információtokra ez az egész ügy?
3: Hát ez mindig úgy történik elsőre, hogy egy X személy megkeres minket valamilyen problémával, ez most pont ez az autós történet volt, és gyorsan, ez egy vasárnap este volt, gyorsan ilyenkor ugye vannak nekünk a figyelőink, a Sentinelek, akik ügyesen a világhálón és mindenhol böngészve megtalálnak minden adatot. Összegyűjtik, átdobják nekünk a vadászoknak, és a vadászok ezek alapján, az adatok alapján elkezdenek dolgozni. És ez olyan gyorsan ment, összeértek a szálak, itt azért kell ehhez mindig egy jó adag szerencse is a tudás mellé. Összeértek a szálak, elkezdtünk rajta menni, fölvettük az információk alapján a kapcsolatot mindenkivel, eladó, vevő, összehoztuk. Igazándiból ez egy sima ügy, sok ilyen van az országban sajnos. Csak mindig tudni kell, hova gyakorolni egy pici hatást. Ez így nagyon jól jött össze ebbe az esetben, de ahogy említettétek is, millió esetünk van, hasonlóak, mások, rengeteget dolgozunk ilyenekben. A Zolinak azért nincs is hangja, hisz egész héten nyomtuk, mint az őrültek.
1: Na akkor azt mondd meg nekem, hogy akkor térjünk rá erre a konkrét BMW-s ügyre. Tehát van egy ember, aki megkeres titeket, hogy szerinte ő egy rossz autót vett. Ilyenkor mi történik? Ti elkezdtek telefonálgatni különböző cégeknek, alvállalkozóknak, vagy a ti kollégátok keresik ki, például mondjuk ennek az autónak az adatait?
3: A mi kollégáink keresik ki, hogy az adatok alapján, alvásszám, különböző rendszám ilyenek alapján, utána lehet menni autóknak, az előéletüknek, ugye erre vannak felületek, sok felület van, csak nem mindenki tudja ezeket összefésülni, hogy egy ilyen jól működjön. Ugye mi csapatunknak erre megvan minden egyes kis adottsága, hogy ezt tudja fésülni, és ezért vagyunk gyorsak, ezért vagyunk hatékonyak. És innen már, hát majdnem azt mondom, hogy pofon egyszerű, de azért gondoljátok, hogy nem olyan pofon egyszerű, vannak kis apró fogások, ugye hozzátartozik, elmondtátok itt, hogy a szupercsapatban mindenki ilyen kiugrott katona volt, mi pedig mindenki úgy mondjuk kiugrott rendőrök. Aha. Tehát mi ebben a szakmában dolgoztunk valaha, ebből vagyunk nyugdíjasok és ilyen kis emberkék, és azért értünk ehhez valamilyen szinten, és igen, hallgatlak.
1: Oké, de most akkor térjünk arra rá, hogy megkerestek titeket, felterítettétek, hogy ez egy totálkáros forgalomból kivont német autó. És tudjátok, hogy itthon Magyarországon felújítottátok. Tehát át van verve a vevő. Mit tudtok ilyenkor tenni? Mi a következő lépés? Felhívjátok az eladót?
3: Így van.
1: És mit mondtak neki? Add vissza a pénzt?
3: Leegyszerűsítve igen. De rávilágítunk arra, hogy tudjuk azt, hogy milyen problémák vannak a háttérben, milyen bűncselekményeket követel avval, hogyha valakit így átver, mik lesznek a következmények, hatóságok felé jelezzük ide-oda-amoda, és akkor ugye elgondolkodik az eladó, hogy ajaj, lehet, hogy bajba kerülök emiatt, és gyorsan visszalép. Mindjárt közreműködőbb lesz egyébként, és gyorsan visszalép, és itt is ebben az esetben ez történt, hogy nagyon gyorsan sikerült ezt az adásvételt semmisé tenni. Egyébként... autó vissza, pénz vissza.
1: Aha, de ez úgy képzeljük el,

0: hogy felhívtátok, elmondtátok neki ezt telefonon, vagy személyesen kell ezt vele tisztázni, mert hogy az emberben benne van az a gondolat, hogyha most engem felhívnátok, és mondjuk csináltam volna egy ilyet, akkor valószínűleg letenném a telefont, és semmitől nem félnék. Nyilván tudom, hogy ez egy hosszú jogi procedúra lenne.
1: Igen, de tudod, az van, hogy földerítjük, ugye mindent tudunk már az eladóról.
0: Ja.
1: És amikor ő nem, ha leteszi a telefont, akkor tudjuk, hol lakik, tudjuk, hol él, tudjuk, mit csinál, hol az üzlete, mindent tudunk, mindent, és azért nem egyszerű előlünk elbújni, és ezt értésére is adjuk, és akkor én ezt a közreműködő lesz. Higgyétek el, mindenki közreműködő lesz, amikor rávilágítanak arra, hogy csúnya dolgot követett el.
0: De ilyenkor miket mondtok? Tehát, hogy tudom, hol laksz?
1: Szakmai titok, jó?
2: Maradjanak
0: szakmai titok. Te klasszikusok a szuper csapatból.
2: Előjönnek ezek a klasszikusok, igen.
1: Nem tudom, ki vagy, de megtalállak.
2: Ezek mindig hatnak.
0: Igen, és erre egy céget lehet építeni.
1: Így van. Ez a piaci rés.
0: Igen, ezt teljesen megtaláltátok. Az autón kívül mi mindennel foglalkoztok még?
1: Ugye a webshopos csalások nagyon mennek. Ahogy nőnek ezek a webshopokon keresztüli rendelések, a webshopos csalók erre rájöttek, és szépen átverik az embereket 1000 számra, 10000 számra, nap mint nap. Ugye van is erre külön egy oldalunk, amin már több ezer ember követ minket.
2: És velük egyébként mit tudtok kezdeni ezekkel a csalókkal? Mert ugye már foglalkozunk többször is ezzel a problémával, és mindig az van, hogy a rendőrségi feljelentés, és akkor a rendőrség elkezd nyomozni, de hogy általában ezek ilyen külföldre vezető szálak, hogy ezt ti valahogy fel tudjátok göngyölíteni?
1: Igen, meg ugye olyan kicsik az összegek, hogy a rendőrség nem foglalkozik vele. Itt a 20-30 ezer forint, most gondold el, most mondok egy majdnem konkrét példát, de feltételezés, van egy ilyen webshopos cég, vagy volt, mert azóta elkaptuk őket és megszűnt, kiküldenek 100 csomagot egy nap. Ezek a csomagok nem valósak. Mindenfajta hülyeségeket küldenek ahelyett, amit rendelsz. A százból huszon rájönnek arra, hogy át, pontosabban mindenki rájön, hogy át van verve, csak 20 próbálnak valamilyen jogos orvosotot keresni, vagy visszaviszik a csomagot. Ott volt egy kínai nénike, kinyitott az ajtót, problémcsomag, pénz vissza, visszaadott 20 ezer forintot, elvett a csomagot, meg sem nézte, mi volt a probléma a csomaggal. Na most gondold el, az a 80 csomag, amit már nem került vissza, annak a 20-25 ezer forintos ára pedig a zsebükbe maradt. Naponta.
2: Aha.
1: 100 ilyen csomag.
0: Na
1: most ugye vannak címek, vannak helyek, webhelyek, ilyenek, olyanok, amolyanok, most ebben nem akarok belemenni a részletekbe, és a mi szentinelyeink, akik ilyen, mondjuk úgy, hogy etikus hackerek, szépen dolgoznak a háttérbe a billentyűzeteken, mindent megtalálnak, és amikor megtalálták, hogy hol van székhely, hol lakhat, akkor mink a vadászok, vagyunk egy páran a vadászok, ölünk szépen az autóba, elautókázgatunk, megnézzünk, elbeszélgetünk, felderítünk, nyomozunk, etc. etc. És mikor a napfényre kerül egy bűnöző, azt nem szeret, ha rá van világítva, és akkor onnastól megszünteti a cselekményt, vagy átteszi máshova a székhelyt, akkor megint utána megyünk. Tehát az a lényeg itt, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a dolgok. Nekünk az lenne a legjobb, ha a megelőzés, tehát többen követnék az oldalunkat, és meg tudnánk előzni ezeket az emberek, ne essenek bele ilyen problémákba. De ha utána kell menni, akkor utána megyünk.
0: És volt már olyan, hogy valakire leütöttetek, rajta kaptátok, hogy lopott vagy átvert az embereket, és utána mondjuk egy évigre eltűnt, és utána újra visszaeső volt? Tehát rendszeresen csinálja ezt, vagy ti annyira meg tudjátok ezeket a csalókat félemlíteni, hogy abba is tudják hagyni?
1: Senkit nem félemlítünk meg.
0: Értem.
1: Senkit akkor nem félemlítünk meg, hanem rávilágítunk a problémára. Mondjuk így, hogy rávilágítunk a problémára. És vannak, akik ugye...
0: Így jobb.
1: Igen, igen. Mielőtt még belehúzol bármilyen cselekménybe, amit nem szeretnék itt,
0: hogy belekerüljek.
1: Ez érzem, hogy be akarsz forgatni. Vagy mint egy nyomozó, addig kérdezgetsz, még a végén csapta rajtam a bilincs.
0: Igen, egyébként ezt mondják az uszodába is rólam.
2: Nem csak itt is ezt mondjuk, igen.
1: Igen, hát meg vannak ugye hölgyek, akik szeretik ezt a bilincselős témát. Na mindegy, ezt hagyjuk.
2: Nem tudom, egymásra találtatok, Feri.
1: Hát egyszer majd összefutunk valam, majd viszek bilincset, jó?
0: Pedig egy ilyen szabályos.
1: Ugye hallottam, hogy Anett szeretett volna Anett beülni a furgon, mert nekünk nem furgonunk
0: nincs
1: van,
0: furgonotok?
1: De majd egyszer meglátogatunk benneteket valahol.
0: Nagyon köszönöm. Tényleg egyébként, hogy Anettnek fel van ide egy kérdés, de nem meri feltenni, hogy jó képűek vagytok-e ehhez még minden.
1: Hát akkor Anett keressél rám, jó? Majd a Péter. Korom ellenére egész jól nézek ki állítólag, ezt az ügyek.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 9 óra 55 perc van, és hát lement ez a reggel is, legyünk őszintén.
2: Lement, hát elszaladt, szerintem, mint a villám. Nekem legalábbis, nem tudom, ti hogy vagytok
1: vele. Abszolút így, igen. Tehát, hogy annyira jó volt, annyira jó hangulatban telt tényleg. És egyébként a hallgatók is ezt írják. Néhány negatív üzenetet kaptunk, azokat nem veszük magunkra, mert úgy vagyunk vele, hogy mindenki azt ír, amit szeretne, maximum nem kerül beolvasásra, és nem is éri el az inger küszöbünket. Nem tiltottam ki senkit, mert nem akartam, hogy a Gábor azt érezze, hogy a hallgatóit kitiltom a rendszerből. De azért köszönjük,
2: hogy... De meglettetek jegyezve, akik csúnyát írtatok. Ennyi.
1: Na, felírtam a számokat. Itt külön jegyzeteltem. Azt hittétek, hogy az adásra készülök. Ezek mind telefonszámok lesznek, és 10 után őket hívom.
2: Igen, rosszabbul jártatok, mint aki lennétek tiltva. Szerintem.
1: Igen, pár dolgot hagy mondjunk el. Sziasztok, M1 Tatabánya előtt kijáró másfél órát mozdulatlanul áll a kamion sor.
3: Igen, sajnos ez ugye reggel óta már többször mondtuk, hogy megálltak a kamionok megint, és nem történik. Azt hiszem, hogy Tatabányától kb. Pest felé áll a kamionsor.
1: Ez volt az útinform, aztán pár üzenet a mai napra. Sziasztok, na ma akkorát mentetek, hogy a főni szerintem már titokban emeli is a fizut. Vagy legalább mosolygott egyet, kellemes csalódás volt a mai nap. Jó volt látni, hogy ennyire összeállt a csapat, most pedig irányon jól megérdemelt pihenés. Pusszantás Zöldséges Zsolt.
2: Köszönjük, Zsolt.
1: Na, mit szóltak? Már, ha én itt vagyok, akkor Zsolt kap lehetőséget. Kedves Évi, gratulálok neked a műsorvezetéshez, ezt nagyon sokan köszönjük. És gyerekek, azt a kutya, minden itt a mai adás fantasztikus volt, ahogy írták még a főnök, Isten király nélkül is, bár nekem kicsit hiányzott, agyonra rögtem magamat, na és kinek mi a program hosszú hétvége, puszilak Éva Szlovákiából. Hát pihenés lesz mindenkinek a hosszú hétvége, nekünk is nagyon hiányzott a Gábor. Ezt azért tegyük hozzá.
2: Persze.
1: Tehát azért ez a műsor Gábor nélkül üres, attól függetlenül, hogy a teljes csapatnak nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre álltak és támogattak ebben minket.
2: Hát igyekeztünk helytállni, így hoztuk ezt a formát, mi ezt tudtuk.
1: Igen, ez Évis, Anettes, Gyuris reggel volt.
2: Így van,
1: és volt benne Lacika és Ati is. Mindenki kivette a részét, amikor kellett.
2: Igen.
1: Anett?
3: Én is, többször is.
1: Ott voltál, ahol kell. Ami információt szeretnénk megosztani veletek, hogy kedden szabadságra megyünk, vagyis pihenünk mi is, és szerdán a teljes csapat vár titeket, és egy nagyon érdekes témával fogunk érkezni, mégpedig Magyarországra érkezik Yoshi Cohen, a Mossad korábbi vezetője, a Szabadság kardja című könyve miatt, ami részletesen bemutatja, miképpen segíti a Mossad világszerte a terrorelhárítást.
2: Igen, és hát ezzel a témával, meg az ő egész munkásságával kapcsolatban látjuk vendégül majd szerda reggel itt a stúdióban, úgyhogy valószínűleg egy elképesztően izgalmas és exkluzív beszélgetés lesz majd vele.
1: Így van. Mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánunk. Vágó Piros jön utánunk. Én most nem mondanám, mert milyen ruha van rajta, mert ez minket így Anette nem.
3: Nem igazán érdekel.
2: Igen, én mindig. Meg majd megnézem. Jó, oké.
1: Jó. Mindenkinek nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk, maradjatok itt egész nap a Retro Rádión, és
2: szerda
1: reggel 6:08.
2: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Hamarosan folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek: mercedes-benz.hu/mbstudio Budapest.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
6: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
8: Új részekkel folytatódik az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig csak álom volt. Gelencsér tíme a Stól András és Szabó András Csuti műsorvezetésével. Újratervezés. Május 25-től hétköznap esténként a TV2-n.
9: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tilalmát. Veszprémbe költözött Samu az elefánt. Nyárias időnk lesz a pünkösdi hosszú hétvégén is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés már nincs érvényben, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályokon dolgoznak, ezek érintik majd egyebek mellett a csirke marha sert is, jó vagy kecskehúst, valamint a zöldség és gabonafélék. Is. A szokottól eltérően lesznek nyitva a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfő is munkaszüneti nap, ezért ünnepi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
13: A rendszer egy preventív elven működik, az ivatarfázok kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
12: Ráhívták a rendőrséget Mick Jaggerékre Szicíliában. Állítólag túl hangosan bulisztak, és ez baromira zavarta az ott élőket. Egy forgatás miatt voltak Olaszországban, és a záróeseményt fújták le idő előtt az egyenruhások. Egy helyi rendelet értelmében ugyanis szerdánként tilos zenét játszani a szigeten. A folytatásban néhány szó az időjárásról. Nyárias meleget tartogat a hosszú hétvége, ma például sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi északkeleti szél mellett délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap a több órás napsütés mellett kevés felhő is lehet majd az égen, esni viszont nem fog. Vasárnap is napos idő várható, az előrejelzések szerint még hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, a hosszú hétvégén akár 30 fok körül is lehetnek majd a maximumok.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit, most már tényleg a pihenés küszöbén állunk péntek délelőtt. Vágó Piros vagyok, délután kettőig töltjük együtt az időnket, lesz majd játékunk is, figyeljenek. Most viszont indítom Michael Jackson Smooth Criminal slágerét. Retro.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egy jó kis ondalító szám, Somló Tamással olyan szépek voltunk. Viszont nagyon sokan vannak, akik valószínűleg akár ezt a pénteki napot, vagy talán a jövő hét keddet hozzácsapják a hosszú hétvégéhez. Kicsit nagyobb lesz a forgalom, és amit már most tudunk, hogy az M1-esen Budapest felé a külső sávban a kamionok okozta torlódás Tatától kezdődően a 70-es kilométertől egészen a 20-as kilométerig tart. A forgalom főleg a csomópontoknál lassul, úgyhogy érdemes ennek tudatában megtervezni az útvonalat, és mindenképpen belekalkulálni valamennyi plusz időt. Jó utat mindenkinek! Mi folytatjuk már is az M People Moving On Up slágerével.

Travel idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó hírünk van a retro hallgatóinak. Az egyik az az, de ezzel már lehet, hogy sokan tisztában vannak, hogy Presser Gábor egy 8 alkalmas koncert sorozatot tervez 2027. januárjára. Az igazi jó hír pedig az, hogy ezen a hétvégén mi megadjuk a lehetőséget hallgatóinknak, hogy másodmagukkal részt vegyenek valamelyik koncerten. Három tematika van a koncertek körében, majd mesélem ezeket is, de a lényeg, hogy péntek délben indul tehát a Presser hétvége itt a Retro Rádióban. Addig jó néhány slágert játszom, most jöjjön a Modern Talking Brother Louis.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Varga Viktor kétségtelenül az egyik legszínesebb az hazai sztárok közül, aki most ténylegesen egy zöld állattal él együtt, egy zöld madárral, egy harkály félével, aki belefészkelt Viktor hajába. Két évvel ezelőtt is már felröppent a hír, hogy Viktor fészket rakott a raszta hajából, mert hogy meg kellett menteni pár fiókát, át kellett őket költöztetni, és akkor Viktor ezt az ideiglenes megoldást találta ki, hogy hát oké, akkor addig is itt van a haja. Most viszont valahogy ez a zöld küllő és ő egymásra találtak, a madarat nem zavarja, hogyha zuhanyzik, ha fogatmos, a zenét pedig kifejezetten élvezi, legalábbis Viktor videóinak tanulsága alapján. Ki hogyan találja meg a lelki békéjét? Van, akinek pedig lehet, hogy a Depeche Mode következő slágere segít ebben, a Question of Time-mal folytatjuk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában folytatom majd a héten 80. születésnapját, kimondani is fura, szóval 80. születésnapját ünneplő Cherrel. A 2000-es évek elejéről érkezem majd a Believe-vel, és szól Billy Joel Uptown Girl slágere is. Stílusban, korszakban igen változatos lesz a kínálatunk a következő órában is.
1: Műsorajánló.
2: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
3: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zene vonat.
2: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
1: 8 este 3 tematikában.
2: Hódolat a női hangnak.
4: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
2: Dalok a szívről.
5: Szerelem.
2: És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
6: Gyere, ne félj semmi!
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között a

0: válogatott hallgatóinak minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
10: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
12: Robbanás a MOL tiszaújvárosi gyárában. Kegyelmi ügy, a Sándor Palota is közzétette dokumentumait. Rárontott Kubára az amerikai külügyminiszter. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A katasztrófavédelem szerint a lakosság nincs veszélyben. Fülöp György, tiszaújváros polgármestere is erről beszélt közösségi oldalán. A tűzoltók még dolgoznak a helyszínen, ahová kivezényeltek egy mobil labort is. Kapitány István energetikáért felelős miniszter és Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója is úton van Tiszaújvárosba. Nem tudni, miért adott kegyelmet Novák Katalin volt államfő 3 éve K. Endrének. Ez derült ki a Sándor Palota által frissen közzétett dokumentumokból, reggel kerültek fel a hivatalos iratok honlapjukra. Eszerint nem csak az akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinet főnöke sem javasolta a kegyelem gyakorlását. Novák Katalin azonban támogató döntést hozott, amit nem indokolt. Erre egyébként nem is kötelezik az előírások az államfőt. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére. Részletek Eitmann Norbertől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől.
13: műszaki karbantartós kréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk a piacfelügyelet és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási közelzettségre vonatkozó előírásokat is.
12: Az amerikai külügyminiszter szerint Kuba nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Államok számára, és nem túl nagy a békés megegyezés esélye. Marco Rubio azzal is vádolta a havannai vezetést, hogy az egyik legnagyobb támogatója a terrorizmusnak a térségben. Közben már jó ideje folytogatják a szigetországot az amerikai szankciók, alig van üzemanyag és rendszeresek az áramszünetek Kubában. Kellemes napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor, a szél viszont sok felé megerősödik. A csúcsok 23 és 28 fok között alakulnak, késő este 13-19 fokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, országszerte sok derűs órával, csapadék nélkül. Hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Ebben az órában is hozok majd énekelni, dúdolni vagy akár táncolni valót hallgatóinknak. Köszöntöm Önöket, Vágó Piros vagyok, 11 óra múlt 3 perccel. Érkezik majd Charlie, Billy Joel, a Cut Move dalát is meghallgatjuk. Elsőként pedig jöjjön Hallie Johnson slágere.

és a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy elnézem, az egész ország területén a derült idő és a gyönyörű napsütés a jellemző, és ez marad majd a hétvégére is olyannyira, hogy vasárnapra, hétfőre már simán a 30 fokot is átléphetjük majd. A vizeink hőmérséklete is tükrözi az elmúlt napok egyre melegedő időjárását. A Tisza-tó már elérte a mágikus 20 fokot. A többi vízünk azért még jó néhány fokkal elmarad ettől. Én már március elején láttam fürdőzőt a Balatonban, és nem csak ilyen beledugom a lábujjamat, térdig belemegyek, és aztán kiszaladok típusút, hanem ténylegesen hosszú percekig fürdőzött a hölgy a Balatonban. Azért ez nem volt jellemző, tehát akkor ez még nem egy tömeges jelenség volt, de simán el tudom képzelni, hogy most már a hétvégén valószínűleg egyre többen mennek majd be a hazai vizeink valamelyikébe. Azért a napozással, fürdőzéssel csak óvatosan, de élvezzük természetesen. A jó idő adta lehetőségeket. Miközben szól a Retro Rádió, ahol mindjárt Charlie jön, Billy Joel és az Uptown Girl, és kezdi a sort a Give It Up, a Cat Move-val.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Változatos és színes a zenei kínálatunk, úgyhogy mindjárt folytatjuk majd Beri Váci Eszter duettjével az Egyedüllel, itt lesz a Bee Gees is a You Win Again-nel. A természet is kifejezetten színes és illatos, és rengeteg programmal is várják országszerte az érkezőket. Kaptunk is egy tippet egy hallgatónktól, ma aláírás nélkül sajnos. Szia Piros! Holnapra szerveztünk egy jótékonysági torta és süti versenyt kézműves vásárral egybekötve. Szeretnék minden versenyzőnek, zsűrinek, önkéntesnek, kézművesnek jó készülődést kívánni, és mindenkit szeretettel várunk a 17. kerületben a Podmanicki kastélyban. Köszönöm szépen, ha beolvasod. Örülök, és kívánom, hogy jól sikerüljön a napotok. Ahogy ígértem, Bee Gees, You Win Again, ezzel folytatjuk a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kaptunk egy másik üzenetet is a 0620-22-22-122-es SMS számunkra. Sziasztok! Tudom, nem kívánságműsor van, de egy kedves ismerősöm ma 43 éves, és tudom, hogy ezt a rádiót hallgatja a munkában, és szeretnék neki boldog szülinapot kívánni. Remélem, egyszer találkozunk újra, Mónika. Hálás lennék, ha beolvasnátok, és egy szuper dalt leadnátok a számára. Boldog szülinapot Mónikának, jöjjön a Hungry Eyes!

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Leave a Light On, a Papa Roach és Carrie Underwood közös slágerét is tartogatom a következő órára. És egy igazi diszkósláger is szól majd a Hathaway-jel. Ezekkel is várom hallgatóinkat délutánna, és indul a Presser hétvége.
1: Műsorajánló.
2: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásai.
3: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zenevonal.
2: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
1: 8 este 3 tematikában.
2: Hódolat a női hangnak.
4: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
2: Dalok a szívről.
3: A szerelem.
2: És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között.

0: válogatott hallgatóinak minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
1: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válassz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
2: Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Robbanás, egy halott, több sérült Tiszaújvárosban. Nem jön több veszélyes anyag Ausztriából. Kristályárusokra csaptak le Fejérvár megyében. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A legfrissebb beszámolók szerint egy halottja, két súlyos és hét könnyebb sérültje van a tiszaújvárosi robbanásnak. Reggel a MOL üzemében történt a detonáció, nem sokkal az egyik részleg újraindítása után, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. A tüzet eloltották. A katasztrófa védelem szerint a lakosság nincs veszélyben. Kapitány István energetikáért felelős miniszter és Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója is úton van Tiszaújvárosba. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, továbbra sem engednek a szennyező fizet elfből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló magyar-osztrák bizottság. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvény indul a vármegye székhelyekre és a kiemelt turisztikai célpontok felé, tartalékjárművek is készenlétben állnak majd, tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvívő.
7: A már most érzékelhető megnövekedett utasigényekhez igazodva többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
6: Családi drogbandán ütöttek rajta a rendőrök és a tekesek Enyingen, cinkosaikkal együtt kristályt árultak és kiterjedt vevőkörük volt. A gyanú szerint a 35 éves apa szerezte be az adagot, a porciózás a 15 éves lány feladata volt. Az értékesítésbe aztán többen is bekapcsolódtak. A házkutatás során mintegy 6 millió forintot, ékszereket és egy komoly kocsit is lefoglaltak, írta a polisz.hu. Kellemes napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy futózápor, a szél viszont sok felé megerősödik. A csúcsok 23 és 28 fok között alakulnak, késő este 13-19 fokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, országszerte sok derűs órával, csapadék nélkül. Hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most! Hétköznap legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: 8 koncert, 3 tematika, Presser Gábor jövő évi koncert sorozatára nyerhetnek belépőket mostantól, csak figyeljék a felhívást és hívjanak 10-ként. Vágó Piros vagyok, sok sikert kívánok, slágerek közül pedig már is érkezik a Dirty Dancing betétdala.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A nyár után egy picit előre szaladunk, és a jövő térre fókuszálunk már a mostani hétvégénkkel, ugyanis Presser Gábor 8 alkalmas exkluzív koncert sorozatára nyerhetnek belépőket hallgatóink, ami majd 2027. január 8-a és 17-e között lesz a Budapesti Kongresszusi Központban. És Presser Gábor szerintem tanulva az elmúlt időszak tapasztalataiból úgy döntött, hogy nem próbálja egy estébe vagy kettőbe belesűríteni az egész életművét, ami ráadásul igen széles skálán mozog, hanem három teljesen különböző tematikát adott ezeknek a koncerteknek. Bármelyik koncert biztos, hogy hatalmas élmény lesz, a felhívás pedig elhangzott, úgyhogy nem sokára játszom a 10. telefonálóval. Most pedig folytatjuk már is az Army of Lovers slágerével.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezen a hétvégén is csodás élményhez juttatjuk hallgatóinkat, hiszen Presser hétvégét tartunk, ezt pedig már el is kezdtük így délidőben.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, jó napot kívánok!
2: Most Kriszti vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hát szia Kriszti! Honnan telefonálsz? Olyan jó kis csend van körülötted.
2: Hátról telefonálok.
0: Dolgozz?
2: Itthon vagyok, éppen rendőrkázsban vagyok. Bejött a jó idő.
0: Ja, igen, tényleg. Hát most elő kell már venni akkor a nyárit.
2: Igen.
0: És ezt követi majd nagy takarítás is, vagy itt megállsz?
2: Igen. Ablaktisztítás van, olyan szépen süt a nap.
0: Ebben igazad van. Na jól van, hát adtál egy kis ihletet szerintem sok-sok hallgatónknak. Képzeld el, te hívtál 10-ként bennünket.
2: Nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
0: De ahhoz, hogy igazán örüljünk, ahhoz viszont jó lenne tudnom, hogy melyik dal előtt hallottad a felhívást.
2: Eszelem, megtalállak még.
0: Igen!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Presser sorozat Hódolat a női hangnak koncertjére.
2: Köszönöm szépen, nagyon örülök neki.
0: Te vagy, aki rajongasz Presser Gábor zenéért?
2: Igen. Szeretem, nagyon-nagyon szeretem, de a családban többen is szeretik.
0: És voltál az elmúlt évek koncertjein, bármelyikén?
2: Igen, voltam 2 éve talán. Nagyon-nagyon tetszett.
0: Örülök. Na hát akkor ez most egy ilyen csajosabbra hangolt koncert lesz, mert hogy a női előadóknak írt dalaiból válogat. Biztos, hogy rengeteg nagyon jó hangú hölgyel, meghívott vendégekkel, úgyhogy szerintem ez egy nagyon színes, izgalmas koncert lesz, de ugyanúgy a többi is az, de én most gratulálok akkor neked, Kriszti.
2: Nagyon köszönöm, és nagyon várom a koncertet majd.
0: Jó sok idő telik még el addig, de akkor egyrészt ugye először is majd egy jó nyarat kívánok neked, meg most hétvégére akkor jó rendrakást, és csak úgy mondom hallgatóinak, hogy természetesen a következő órában ugyanígy folytatódik majd a játékunk, úgyhogy

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azért elmondom a másik két tematikát is, Presser Gábor 8 estés exkluzív koncert sorozatáról. Ugye három teljesen különböző tematikájú koncertet ad majd Presser Gábor. Az egyik ugye a hódolat a női hangnak, ahogy ezt már említettük a játékban. A másik a dalok a szívről. Ez egy líraibb este lesz, és lesz egy bandásdi koncert, egy pörgősebb, zenekari felállásra épülő, igazi örömzenélős koncert is. Ezekre nyerhetnek ezen a hétvégén belépőket a Retro Rádió hallgatói, most pedig pörgessük akkor a péntek délutánt az AC/DC-vel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. When We Stand Together, a Nickelback slágerét is játszom majd egy óra után. És egy igazi táncos zene, a Danaps és Hori remixében a Bailando. Ezekkel is várom majd hallgatóinkat, és továbbra is érdemes figyelni a páros Presser koncert belépőkért jövő év januárjára.
1: Műsorajánló. Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával.
2: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
3: Nemrégiben találtunk egy ilyet, hogy akcióban a magyar csalóvadászok. Emlékeztek-e még a... erre figyelj, mutatom.
4: Persze, egy gyerekkorom.
3: Mi a neve ennek?
4: Ez a szuper csapatnak a zenéje, meg van nektek is?
5: Igen, ugye ebben a sorozatban volt a szép fiú.
4: Hát persze, neked igen. Akkor nyilván.
5: Igen.
4: Te ismered, Évi?
3: Nem, én ebben az időben a vadangyalt néztem.
4: De hogy is, te fürödtél, nem?
3: Ebben azért viszed a főnök stílusát, ugye? Tehát, hogy ma is neveljük a sellőlányt, ugye?
4: Ebben az időben te fürdőztél, nem értél a tévét nézni.
3: Igen, hánykor volt négykor? Igen, akkor pont pillén úsztam.
4: Ezért érti az a vadangyalra csak.
3: Igen, és ugye tegnap azt mondtátok, hogy az volt gyerekkorotokban a vágyatok, hogy bárcsak lenne egy ilyen csapat Magyarországon is.
5: Igen, hát beszéltünk róla, hogy tök jó lenne, hogyha így megérkeznének a furgonnal, és kihúznának minket a nehéz helyzetbe.
4: Persze, te erre
3: lámad a szép fiúval, ugye?
4: Szép fiú kiugorjon a furgonból, és kihúzod a cégkutas a nehéz helyzetből, mi? Kiugorjon a furgonból, és belökjön a furgonba. A szép fiú. Olyan nehéz helyzeteid voltak. Hát igen.
5: Szóval érted, Évi? A Gyuri most leírta a gyerekkoromat.
1: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Új stílus a nyárra. Térd be a kikhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. KIK. Több, mint gondolnád.
7: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
9: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
10: Én a műzlibe kérem, anya.
11: Itt a narancsleven, drágám.
12: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
10: Igen.
12: Akkor a tejemmel iszom meg.
11: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
9: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
7: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akcióval.
14: weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
15: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
16: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retrorádióban.
17: Egy halott, súlyos sérültek, eloltották a tüzet a MOL üzemében. Kegyelmi ügy, a Sándor Palota is közzétette dokumentumait. Vadásznak a cégek a diák munkásokra. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A mentőszolgálat szerint egy halottja, 5 súlyos és 4 könnyebb sérültje van a tiszaújvárosi robbanásnak. A debreceni és a miskolci kórházban látják el a sebesülteket. Reggel a MOL üzemében történt a detonáció, nem sokkal az egyik részleg újraindítása után, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. A tüzet eloltották. A katasztrófa védelem szerint a lakosság nincs veszélyben. A mobillabor nem mért határérték feletti károsanyag koncentrációt a levegőben. Nem tudni, miért adott kegyelmet Novák Katalin volt államfő 3 éve K. Endrének. Ez derült ki a Sándor Palota által frissen közzétett dokumentumokból, reggel kerültek fel a hivatalos iratok honlapjukra. Eszerint nem csak az akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinetfőnöke sem javasolta a kegyelem gyakorlását. Novák Katalin azonban támogató döntést hozott, amit nem indokolt. Erre egyébként nem is kötelezik az előírások az államfőt. Egyre több cég akar diákmunkásokat felvenni, aki beválik, azt a folytatásban hosszú távon is foglalkoztatnák. Ez derült ki az egyik szövetkezet összesítéséből. Nem csak a multik, hanem a KKV-k is nyitottak a tanulók felé, és nem csak adminisztratív, hanem pénzügyi, mérnöki és informatikai feladatokat is adnának a diákmunkásoknak. Indul a Nemzeti Vágta sorozata, holnaptól 14 helyszínen, az elővágtákon küzdenek majd a versenyzők a nagy döntőbe kerülésért. A finálét október első hétvégén rendezik Szilvásváradon, részletek Zajzon András szervezőtől.
18: 3 korcsoport van, ugye az alapkorcsoport ez a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon, a legkisebbeket külön szedtük a kicsit nagyobb kishuszároktól, így lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a huszár gyerekek, akik 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, mert nagyon sokan vannak szerencsére az utánpótlásban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
17: Kellemes napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor, a szél viszont sok felé megerősödik. A csúcsok 23 és 28 fok között alakulnak, késő este 13-19 fokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, országszerte sok derűs órával, csapadék nélkül. Hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Javában a péntek délutánban járunk már, 1 óra is elmúlt 3 perccel. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Tartsanak velem a délutánban, és persze játszanak is velem, úgyhogy figyeljék majd a felhívást a Presser Gábor hétvégénken.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Több kérdés is befutott hozzánk az utakról, úgyhogy már is nézem, hogy mi a helyzet. Erős a forgalom az országos gyorsforgalmi és főút hálózaton, ugye elsősorban a nyaralóhelyek felé. Valaki kérdezte, hogy mi a helyzet az M0-áson a Nagy Duna hídnál. Azt tudom, hogy a déli szektorban az M5-ös felé Szigetszent Miklós térségében baleset történt a 20-as kilométernél, már most 4 kilométeres a sor. Az M1-esen Budapest felé a külső sávban a kamionok okozta torlódás Tatától kezdődően kb. 50 kilométeren keresztül tart, úgyhogy megint csak ráhagyással kell tervezni az utat. Az M3-ason baleset történt Vásárosnamény felé, Mezőszemere pihenőnél, a 121-es kilométernél. Korábban pedig az M7-esen égett egy személygépkocsi, most már megindult két sávon a forgalom a 96-os kilométernél, úgyhogy itt a jó hír, hogy a torlódás is nagy részt feloszlott már. Jó utat kívánunk mindenkinek, hamarosan majd Presser játékunkkal folytatjuk tovább, de érkezzen a Hungáriával a Csók király, a Queennel a Friends Will Be Friends, elsőként pedig az Undercover Soul a Baker Street-tel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Most pedig folytassuk már is Presser játékunkkal.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, jó napot kívánok!
2: Szép jó napot, Piros Seperné Kovács Bernadett beszélek.
0: Hello, szia Bernadett! Mit csinálsz? Hol vagy?
2: Én vasasszonyfán vagyok. Éppen a férjemnek készítek kapormártást, mert nagyon szereti a kaporot.
0: Mihez készíted a kapormártást?
2: Én csak úgy állánál turba csinálom.
0: Miért?
2: Gyömlegombóccal.
0: Bernadett, térjünk rá a telefonálásod céljára. Gondolom, hogy a Presser játékunkban jelentkeztél, nem?
2: Így van, így van.
0: Képzeld el, te vagy a tizedik!
2: Hú, puszi.
0: Csak magadnak, magadnak.
2: Hát ez tényleg nagyon véletlen volt.
0: Hát nyilván, máshogy nem megy. Azt mondd el nekem, hogy melyik dal előtt hallottad a felhívásunkat.
2: Én úgy gondolom, hogy az Emberek együttes volt, nem?
0: De, jól gondolod, abszolút, úgyhogy ezzel meg is nyerted a belépőt.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Presser sorozat Bandásdi koncertjére.
2: Köszönöm, örülök!
0: És akkor egyébként pedig én minden jót kívánok a kapormártás készítéshez, meg a hétvégére is, és a hallgatóinknak jelzem, hogy folytatódik a játékunk majd a délutánban Nyerges Izával is.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 3:42 múlt 1 perccel, és most már egyre többen, egyre közelebb kerülnek ehhez a hétvégéhez, amiben nálunk ugye Presser Gábor jövő év elejé 8 alkalomból álló koncert sorozatára nyerhetnek belépőket, de ahogy már elmondtam, 3 tematikája is van ennek a koncert sorozatnak, így minden órában egy másik koncertre nyerhetnek hallgatóink. Ugye már nyert egy hallgatónk a Hódolat a női hangnak címűre, nyert már a Bandásdira, nem lehet tudni egész biztosan, de nagy valószínűséggel jön majd a Dalok a szívről koncert is. Most pedig Murray Head-del a One Night in Bangkok itt a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezzel a csodálatos dallal búcsúzom a hallgatóinktól. Ezúttal viszont nem Dénes Tamás mosolygott be a stúdióba, hanem Nyerges Iza kolléganőnk, úgyhogy vele tölthetik majd a következő nem 4, hanem 6 órát, hiszen 6-tól Izus vezeti majd a kívánság műsort is. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor a rádiókonyhában jövök.
1: Műsorajánló.
2: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
3: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zenevonal.
2: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
1: 8 este 3 tematikában.
2: Hódolat a női hangnak.
4: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
2: Dalok a szívről.
3: A szerelem.
2: És egy igazi bandásdi, felszabadult örömzenéléssel.
5: Gyere, ne félj semmi!
1: Hallgass a hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között.

0: Manna, minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barack kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Micsoda aroma?
6: Olyan, mint Olaszországban.
5: Ez az igazi kávé.
7: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
8: Shell. Go well.
9: Új részekkel folytatódik az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig csak álom volt. Gelencsér tíme a Stól András és Szabó András Csuti műsorvezetésével. Újratervezés. Május 25-től hétköznap esténként a TV2-n.
10: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
11: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: A MOL vezér szerint üzemi baleset volt a reggeli robbanás, spréket ellenőriznek a fogyasztóvédők, rálőttek a rendőrökre, komoly fegyházbüntetés vár az embercsempészekre.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi gyárában, jelentette be a helyszínen a társaság elnök vezérigazgatója. Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbanhatott be az egyik vezetéknél, egy ember meghalt, 9-en megsérültek, többen súlyosan. A 10-et már eloltották, megerősítette. A mobil labor mérései alapján a lakosság nincs veszélyben. A szaktárca vezetője Kapitány István hozzátette, alapos vizsgálat deríti majd ki, pontosan mi okozta a történteket. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére. Részletek Eitmann Norberttől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől.
5: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
3: 11 év fegyházra ítélt 3 embercsempészt a bíróság, 2022 őszén kapták el őket hihetetlen hajsza után. A tettesek tüzet nyitottak a rendőrökre az M5-ös budapesti bevezetőjén, de így sem sikerült elszökniük. Egy másik hasonló ügyben is döntés született. 8 év börtön vár arra az embercsempészre, aki halálos balesetet okozott 2 éve a Ferihegyi gyorsforgalmi úton. Az amerikai külügyminiszter szerint Kuba nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Államok számára, és nem túl nagy a békés megegyezés esélye. Marco Rubio azzal is vádolta a havannai vezetést, hogy az egyik legnagyobb támogatója a terrorizmusnak a térségben. Közben már jó ideje folytogatják a szigetországot az amerikai szankciók, alig van üzemanyag és rendszeresek az áramszünetek Kubában. Kellemes napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor, a szél viszont sok felé megerősödik. A csúcsok 23 és 28 fok között alakulnak, késő este 13-19 fokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, országszerte sok derűs órával, csapadék nélkül. Hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Amikor elkezd cseperegni az eső, ez a most következő sláger címe, German Jackson Piazzadorával duettezik, hát erről szerencsére szó sincs. A pünkösdi hosszú hétvégére megérkezik az igazi nyár, és megjöttem én is, Nyerges Izabella vagyok. Velem töltik a dél

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket, engem Nyerges Izabellának hívnak. Pici nő uralom lesz itt ma a Retro Rádióban. Vágópirost váltottam le, és Dénes Tamást helyettesítem, így hát este 8-ig mulatjuk együtt az időnket. Ott folytatom, ahol Piros elkezdte. Ő már faggatta Önöket azzal kapcsolatban, hogy ki mit csinál a pünkösdi hosszú hétvégén. Hát van, aki borfesztiválra megy, van, aki gyógyfürdőben szeretne bugyogni a meleg vízben, és olyan is akad, aki úgy döntött, hogy jótékonysági sütő, illetve tortakészítő versenyen vesz részt. Na de, én már azt is tudom, hogy mit csinálnak 2027. januárjában. Picit előre szaladunk az időben. Ha elég ügyesen játszanak, akkor ott lesznek Presser Gábor koncertsorozatának valamelyik előadásán. Presser Gábor anno azon gondolkozott, hogy hogyan is lehetne az életművéből, amit nyugodtan nevezhetünk gigászinak, minél többet megmutatni, hiszen több mint 700 dal fűződik az ő nevéhez, és hát innen jött az ötlet, hogy akkor már nem is egy koncertet, hanem egy egész koncertsorozatot kellene csinálni, szervezni, hogy mégiscsak kicsiben megkísérelje minél jobban felölelni ezt a 700 dalt. Így történik az, hogy 2027. januárjában a Budapesti Kongresszusi Központban nem egyszer, nem kétszer, hanem többször is találkozunk, és bepillantást nyerünk a különböző Presser dalokba. Minden estének más lesz a hangulata, minden estének más lesz a tematikája, úgyhogy ez már eleve roppant izgalmasan hangzik. Ha szeretne Ön is ott lenni, akkor figyelje ma egész délután a játékfelhívó szignált, és ha hallja, hívja tizedikként a 0620-22-22-122-es számot. Változatos és izgalmas retro kedvencek addig is a folytatásban. Belehallgatunk a Top Gunba, és előtte még itt van Real McCoy.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Presser Gábor anno ott csücsült a fehér lap fölött, rágcsálta a ceruzájának a végét, és azon gondolkozott, hogy hogyan kellene belezsúfolni egy másfél-két órás koncertbe azt a hatalmas nagy életművet, ami több mint 700 dalból áll. Rájött, hogy ez nem lehetséges, na de piciben megkísérli, úgyhogy nem egy koncertet, hanem egy egész koncert sorozatot szervez 2027 januárjára. Erre lehet most jegyeket nyerni. Halló, halló!
2: Halló, szia, Ági vagyok, és a játékra jelentkezni.
1: Halló, hallom a hangodon, hogy izgulsz, úgyhogy picit lelazítalak. Mi lesz a programod a pünkösdi hosszú hétvégén?
2: Hát, valószínűleg elmegyünk egy kicsit kirándulni.
1: Merre felé? Honnan telefonálsz most nekünk?
2: Most éppen Érdem vagyok, itt dolgozok. Én Barónő vagyok, és hétvégén lesz egy kis kirándulás, főzés, ilyesmi. Hát valószínűleg a férjemmel, és még nem tudjuk, hogy merre indulunk.
1: Akkor ez majd spontán alakul, és most ebben a pillanatban milyen ruhán dolgozol éppen?
2: Öltönyöket alakítok.
1: Most éppen ezt csinálod, Ági, de 2027 januárjában eldobod a kezedből a tűpárnát. Gratula! Tiéd a 10. hívás!
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy város belépő a Presser sorozat Dalok a szívről koncertjére.
2: Szuper!
1: Kit hozol magaddal, Ági?
2: Hát valószínűleg a férjemet.
1: Akkor romantikáztok egyet. Annyit még így a végére kötelességgel megkérdezni, hogy melyik volt az a dal, ami előtt a játék felhívó szignált hallottad?
2: A Bernie-től a Take My Breath, vagy valami ilyen.
1: Igen, az a Take My Breath, teljesen jól mondod. A Top Gun főcím zenéje kifejezetten romantikus hangvételű sláger. Mint amilyen estétek a pároddal 2027 januárjában lesz. Gratulálok, örülök, hogy itt voltál velünk, és hát a többieknek is lesz majd még ma bőven lehetősége játszani, sőt, mi több egész hétvégén. Varázs szavak, Kovalszky meg a Vega zenélnek, előtte pedig még itt a Modern Talking és a Sherry Sherry Lady is.

Önök a Presser hétvégét hallják a Retro Rádióban. Most egy olyan borítékot vettem a kezembe, amiben van egy páros belépőjegy a 2027. januári Hódolata női hangnak című koncertre. Presser pici bácsi úgy fogalmaz, hogy hódolat, hát már a szótól teljesen libabőrös leszek. Milyen szépen és udvariasan, elegánsan fejezi ki a rajongását a női előadókkal szemben. Presser Gábor azt mondta, hogy zongorán kíséri majd őket ezen a koncerten, és messziről csodálja a hölgyeket. Ha ön is szívesen részt venne ebben az áhítatban, akkor figyeljen nagyon, mert bármikor jöhet az újabb játék. És közben szólnak a nagyszerű retróslágerek is, amik ráhangolnak minket erre a csodálatos, kifejezetten nyárias pünkösdi hosszú hétvégére. Sonic, It Feels So Good, előtte pedig még a Depeche Mode és a Personal Jesus a Retro Rádióban.

Hogy tudjuk, hogy érkezik a pünkösdi hosszú hétvége, csodálatosan süt a nap, és hát én azt gondolom, hogy most aztán kilő mindenki, és mint a kis mérgezett tegér megindul a népszerű szabadidős helyek, illetve kiránduló helyek irányába. Többek között például megnövekedett forgalomra kell készülni, nyilván a Balaton felé is. Arra buzdítom önöket, hogyha látnak olyan közlekedéssel kapcsolatos híreket, amik a többieknek is fontosak lehetnek, osszák meg velem egy SMS-ben a 0620-22-22-122-es számon. Cserébe én meghálálom egy csomó zseniális retro slágerrel. A következő órában Tom Jones is énekel, Sex Bomb a sláger címe. Hát ebből jó pár darab volt Tom Jones életében, az önéletrajzi kötetében azt mondja, hogy majdnem 300 nővel volt dolga.

0: jegyeket lehet nyerni, akkor jön a rozsdás szög is.
1: Rozsdás szög van a szívemben, és a kalapács ott van.
0: Izgatottan várom önöket a hírek után is egy újabb játékkal és a nagyszerű retro kedvencekkel.
2: Műsorajánló.
3: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásai.
1: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zenevonal.
3: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
2: 8 este 3 tematikában.
3: Hódolat a női hangnak.
4: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
3: Dalok a szívről.
1: A szerelem.
3: És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
2: Hallgass a hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
1: Van a szívemben, és a kalapács ott van a kezedben.
3: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
10: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
9: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
10: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
9: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország. Több, mint gondolnád.
14: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
15: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
2: A reklám után.
3: Ki hírek a Retro Rádióban.
16: Reggeli robbanás, nincs veszélyben az üzemanyagellátás, nem érkezik több veszélyes anyag Ausztriából, mozgósít a MÁV a pünkösdi hétvégére.
17: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
16: Nincs hatással az ország üzemanyagellátására a MOL tiszaújvárosi gyárában bekövetkezett reggeli robbanás, jelentette ki helyszíni tájékoztatóján a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az üzem tevékenységét fokozatosan lehet majd visszaállítani. A társaság elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbant be egy csővezetékben abban a részlegben, amelyben karbantartást végeztek, míg vizsgálják, hogy miért. Egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük 2 életveszélyesen Tiszaújvárosban. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, továbbra sem engednek a szennyező fizet elfből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló magyar-osztrák bizottság. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvény indul a vármegye székhelyekre és a kiemelt turisztikai célpontok felé, tartalékjárművek is készenlétben állnak majd, tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvívő.
18: Többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balaton partra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
16: Családi drogbandán ütöttek rajta a rendőrök és a tekesek Enyingen, cinkosaikkal együtt kristályt árultak és kiterjedt vevőkörük volt. A gyanú szerint a 35 éves apa szerezte be az adagot, a porciózás a 15 éves lány feladata volt. Az értékesítésbe aztán többen is bekapcsolódtak. A házkutatás során mintegy 6 millió forintot, ékszereket és egy komoly kocsit is lefoglaltak, írta a polisz.hu. Kellemes napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor, a szél viszont sok felé megerősödik. A csúcsok 23 és 28 fok között alakulnak, késő este 13-19 fokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, országszerte sok derűs órával, csapadék nélkül. Hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Rengetegen fognak kertészkedni a pünkösdi hosszú hétvégén is.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jön az Ace of Base és a Beautiful Life. Az élet szép, erről énekelnek. Én is így gondolom, bár azt hiszem, hogy a boldogság az nem egy ilyen konstans, állandó életérzés, hanem sokkal inkább pillanatokra jelenik meg az életünkben. Nekem például akkor mindenképpen, amikor együtt töltöm az időmet a barátaimmal, fontosak az emberi kapcsolataim, együtt bandázunk, így is mondhatom, sütünk, főzünk, beszélgetünk, nagyokat nevetünk. Igazából mindegy is, hogy mivel mulatjuk az időnket, de a lényeg az az, hogy együtt van a banda. És hát a bandázás Presser Gábor életében is nagyon-nagyon fontos, talán ezért is adtam az egyik koncertjének a Bandásdi nevet. Ha ön is szívesen ott lenne ezen a bulin 2027 januárjában, akkor figyelje a következő játék felhívást itt a Retro Rádióban, mert hogy én most ünnepélyesen egy picit közelebb húzom magamhoz a páros belépőjegyeket, amiket nagyon szeretnék odaadni. Addig is pedig az Ace of Base zenél, az élet szép.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Itt van velem a vonalban a szerencsés tizedik hívó, csak ő még nem tudja, hogy mi lesz a 2027-es januári programja. Remélem, hogy mosolyt csalunk az arcára. Haló, haló?
2: A játékra jelentkezem. Jó napot kívánok, nagyon meglepődtem. Én Hajdú Anna Mária vagyok, és Baracson lakom.
1: Mit csinálsz ebben a pillanatban?
2: A mézeskrémest töltöm, mert jön este az unoka.
1: Jaj, de jó program! És milyen cuki vagy, mindig sütivel várod?
2: Ó, imádja a sütit, úgyhogy igen.
1: Akkor ez természetes. Jól van, figyelj csak, Anna Mari és a Pünkösdi hosszú hétvégén mi lesz a program? Mit csináltok az unokával közösen? Mesélsz nekünk picit?
2: Hát szerintem itt elmegyünk Dunaföldvárat megnézzük, Dunapartot megnézzük, fagyizunk egyet, meg hát itt nekünk ugye ez egy kis település, és rengeteg sok állatot figyelünk meg, ilyenkor megyünk szomszédba libát nézni, a karám van, a bocik legelnek, tehát vannak ilyen megszokott programjaink, amit nem fogunk kihagyni.
1: Becsülendő, hogy elviszed őt oda is, mert hát a gyerekek sok esetben sajnos már csak televízióban vagy képeskönyvekben láttak ilyen állatokat élőben, meg nem. Figyelj csak, én azt is tudom egyébként, hogy mit fogsz csinálni a következő év januárjában. Gratulatiéd a tizedik
2: nem
1: hívás!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Presser sorozat Hódolat a női hangnak koncertjére.
2: Hát, mindenit, hát imádom az LGT-t, és már sajnos egyről lemaradtunk egy tavaly nyári LGT-t zenekar koncertről. De most akkor erre elmegyünk. Éjjel, nagyon örülök neki.
1: Kit hozol magaddal, mert hogy páros a belépőjegy, amit nyertél?
2: A férjemet természetesen.
1: Azt még igen. Muszáj így a végére megkérdeznem, hogy melyik volt az a dal, ahol a játékfelhívó szignált hallottad?
2: A Flashdance.
1: Így van, Irene Cara énekelt nekünk egyet. Szeretettel gratulálok még egyszer.
2: Hát, nem hiszem el. Köszönöm szépen.
1: Figyeljük csak meg, hogy milyen jó érzés hallani ezt a göndör kacajt, és hogyha szeretne ön lenni az, aki a következő órában ennyire örül, akkor csak annyi a dolga, hogy figyeli a következő játékfelhívást. Addig is itt a Republik és a 16 tonna fekete szén, előtte pedig még a Bananarama is zenél.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Megmondom őszintén, én a kreativitásnak, a megújulásnak azt a szintjét be se tudom nagyon képzelni, amikor valaki annyira tehetséges, hogy több mint 700 dal szerzése kötődik a nevéhez, és hát Presser Gáborról ezt el lehet mondani. Elképesztően termékeny, az életművére azt a szót is használtam ma már, hogy gigászi, és tényleg az. És hát annál nagyobb fejfájást okoz Presser Gábornak, amikor egy koncertet szeretne tartani, hogy ebből a 700 dalból melyeket válogassa be az aznap esti repertoárba. Talán éppen ezért találta ki azt, hogy csinál egy olyan rendezvénysorozatot, ahol nem egy koncertet, hanem koncertek füzérét tárja a nagy közönség elé. Minden estének más lesz a hangulata, minden estének más lesz a repertoárja, úgyhogy ez már önmagában rendhagyó. És hogyha ön is szívesen részt venne ezen koncertek valamelyikén, akkor csak annyi a dolga, hogy egész hétvégén a Presser hétvégében figyeli a következő játékfelhívó szignált. Mind a mellett én változatos retro kedvencekkel hangolom rá önöket a pünkösdi hosszú hétvégére is, és hamarosan tájékoztatom a retro hallgatókat azzal kapcsolatban is, hogy mi minden történik az utakon. Egy valamiben biztos vagyok, nagyobb a forgalom az átlagosnál, hiszen a hosszú hétvége miatt sokan indultak el pihenni valahová, rendjén is van ez így, csodás idő lesz, ki kell használni. Szandra, Maria Magdalena egy újabb kiváló retro sláger a folytatásban. Én Nyerges Izabella vagyok, és ma este 8-ig maradok.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádión. Tegnap, amikor ott a paprikák meg a paradicsomok között turkáltam a zöldséges standnál a szupermarketben, akkor megpillantottam az első felszeletet, dinnyét, és akkor rájöttem, hogy mindjárt itt a nyár és a holiday, úgyhogy jön a repülők és a holiday rap. És érkezik a Bengals is, akik egy őrült, bolondos hétfőről énekelnek. Hát én azt kívánom önöknek, hogy őrült, kaotikus, semmiképp se legyen, maximum pünkösdi, csodálatos idő lesz, ki kell használni minden.

0: a változatos retro kedvencek között a Presser hétvégében a hírek után játszani is fogunk. Elcsalom önöket Presser Gábor januári koncertjére.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
3: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snack fán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
7: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
8: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
7: Tényleg ennyire jó?
8: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
7: 1%? Ez egy valóra vált álom.
8: Cserifehérvár.hu.
9: Micsoda aroma?
10: Olyan, mint Olaszországban.
9: Ez az igazi kávé.
11: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
12: Shell. Go well.
13: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
14: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
15: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
16: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
15: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
17: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
18: Új stílus a nyárra. Térd be a kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
19: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: A reklám után...
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Nincsenek életveszélyben a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültjei, a kis cégek is vadásznak a diákokra, legyőzték a mieink a mohó algoritmusokat.
22: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
21: Már túl van az életveszélyen a tiszaújvárosi robbanás két legsúlyosabb sérültje. A reggeli üzemi baleset egy halottat követelt, összesen 9 sebesültek meg. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a történtek nincsenek hatással az ország üzemanyagellátására. A MOL elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt elmondta, szénhidrogén robbant be egy csővezetékben, abban a részlegben, amelyben karbantartást végeztek. Még vizsgálják, mi okozta a szerencsétlenséget a MOL tiszaújvárosi gyárában. Egyre több cég akar diákmunkásokat felvenni, aki beválik, azt a folytatásban hosszú távon is foglalkoztatnák, ez derült ki az egyik szövetkezet összesítéséből. Nem csak a multik, hanem a KKV-k is nyitottak a tanulók felé, és nem csak adminisztratív, hanem pénzügyi, mérnöki és informatikai feladatokat is adnának a diákmunkásoknak. A magyar csapat minden tagja éremmel zárta az Európai Lány Informatikai Diák Olimpiát. 2 aranyat, 1 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza a mieink Olaszországból. 59 ország képviseltette magát a viadalon. A tanulók az ELTE informatikai karán készültek fel, többek között az úgynevezett MOHO algoritmusokra, a jelek szerint parádésan. Indul a Nemzeti Vágta sorozata. Holnaptól 14 helyszínen az elővágtákon küzdenek majd a versenyzők a nagy döntőbe kerülésért. A finálét október első hétvégén rendezik Szilvásváradon. Részletek Zajzon András szervezőtől.
23: 3 korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye. Ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. A legkisebbeket külön szedtük a kicsit nagyobb kishuszároktól, így lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a huszárgyerekek, akik 14 és 17 éveseket takarják. Tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kishuszárba, mert nagyon sokan vannak szerencsére az utánpótlásba, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
21: Nyárias időnk lesz a hosszú hétvégén, már is mondom a részleteket. Derült éjszaka következik, csapadék és szél nélkül, hajnalban 10-17 fok valószínű, ám a szélvédett északi völgyekben ennél kissé hűvösebb lehet. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, sok derűs órával, csapadék nélkül. Hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. A folytatásban is nagyjából hasonló időnk lesz, a jövő hét közepére visszatérnek a 25 fok körüli csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Mondom a menetrendet, mindjárt jön az újabb Presser játék, nagyon izgulok, és mivel hogy a pünkösdi hosszú hétvége is itt van a nózink előtt, és ez már egy kis mini holidaynek számít, éppen ezért itt a repülők és a holidaynek

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, mindent vagy semmit, ez a most következő Cher dalnak a címe, amiről egyértelműen a kockáztatás jutott eszembe, és a kaszinók világa. Megmondom őszintén, én még soha életemben nem jártam kaszinóban, biztos, hogy egy nagyon sajátos hangulata van ezeknek a helyeknek, és lehet érezni a levegőben, hogy szinte szikrázik az adrenalin. Na de a presszer játékban azért, valljuk őszintén, ekkora kockázat nincsen. Hát gondolja végig, mi a legrosszabb, ami történhet, megpróbálja, és maximum annak az órának nem ön lesz a nyertese. Na de attól a következőben még érkezik az újabb és újabb és újabb esély. Szóval szerintem mindenképpen érdemes próbálkozni. A 0620-22-22-122-es szám az, ami várja a hívásokat. Akkor, amikor felcsendül az a bizonyos játék felhívó szignál, meg fogom kérdezni, hogy melyik volt az a dal, úgyhogy ha nem tudják megjegyezni, akkor írják fel egy cetlire, én mindig mindent elfelejtek, és mindig mindent felírok. Addig is pedig szólnak a nagyszerű retro kedvencek, szikrázó napsütésben a pünkösdi hosszú hétvégére hangolódva. Ez egy nagyon jó rezgésű nap.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez így van, ahogy elhangzik a Szignában, a Presser hétvégében ezúttal Presser koncertre csalom el a szerencsés tizedik hívót. Halló!
2: Kevicsokkal, nem tudom, próbálkozok ebben a nyereményjátékkal. Horváth Lajos vagyok.
1: Lajos, honnan telefonálsz, tegeződjünk?
2: Budapestről, Pesteivel, természetesen.
1: Melyik kerületben élsz?
2: Éppen most Szentlőrin, 18, és gyönyörű idő van. Most értem haza, vége a hétnek, munkával telt, és jön a három nap Szabi.
1: És ott mik a tervek?
2: Grillezés, jacuzzizás, ami belefér, szórakozás.
1: Úristen, de jó, bandázol akkor a barátokkal, családtagokkal?
2: Igen, még ők nem tudják, hogy meg lesznek hívva, de befűtöttük a jacuzzit, úgyhogy meleg lesz.
1: Isteni program, figyelj, ez szuper jól hangzik. Lajos, én viszont már azt is meg tudom neked mondani, hogy mit csinálsz 2027 januárjában. Gratulál, tiéd a tizedik hívás!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Presser sorozat Bandásdi koncertjére.
2: Szupi, nagyon szuper, gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű.
1: Kit hozol magaddal, páros a jegyed?
2: Természetesen páromat. Ezeket szereti, és akkor ez most egy meglepetés lesz neki, hogy akkor a Presserre is el tudunk jutni.
1: Figyelj, imádni fogja, ráadásul mivel 2027 januárja a koncert, ezért akár a karácsonyfa alá is oda tudod majd csúsztatni az ajándékot.
2: Meglepetés lesz majd biztosan.
1: Jól van. Azt kívánja a tisztesség tőlem, hogy neked is feltegyem a nagy kérdést, hogy melyik volt az a bizonyos dal, ahol a játék felhívó szignált hallottad?
2: F-A-B-Bör.
1: Gratula még egyszer, és jó jacuzzizást!
2: Köszönöm, jó hétvégét!
1: Pünkösdi is lesz, hosszú is lesz, nyárias is lesz, meg játékos is, mert hogy hamarosan újra lehet nyomulni a Presser páros belépőjegyekért, nagyon fogok szorítani. Addig is pedig jön a Bengals és a Manic Monday.

0: Lassul, kérjük, ennek tudatában tervezzék meg az útvonalukat. Rendkívül erős továbbá a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé Martonvásár és Érd között, az M0-ás körgyűrű egészén mindkét irányba, az M1-es autópályán Budapest felé Tatától, az M3-as autópályán mindkét oldalon Budapesttől Gyöngyösig, a gyorsforgalmi utakkal párhuzamosan futó főútvonalakon is óvatosan kell vezetni.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Vénusz és a régi nyár segítségével felülünk egy picit a nosztalgia vonatra, de szép is volt az. Rommá égni a matrac tetején a Balatonon, menekülni gyerekként a hatalmas nagy kopogó cserebogarak elől, nyakig fagyimaszatosan ülni este a kertmoziban. Nosztalgiázunk, jön a Vénusz és a régi nyár. És ha már szóba kerültek a kertmozik, akkor jön a Gypsy Kings is, mert hogy ők anno Budapesten pont egy szabadtéri színpadon léptek fel. Marad még egy óránk játszani is, és aztán este 6-kor indul a kívánságműsor, úgyhogy tartalmas a mai péntek délután.
1: Műsorajánló.
2: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
3: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zenevonal.
2: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
1: 8 este 3 tematikában.
2: Hódolat a női hangnak.
4: Ő meg énekel, úgy oda voltam.
2: Dalok a szívről.
3: A szerelem.
2: És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: A 400 g-os csomagolt Regnum Barbecue Grill kolbász csak 1399 forint.
3: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Micsoda aroma?
6: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
8: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
10: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Bori Dalok, Napraforgó Meseszínház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
1: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
2: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
3: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n. Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
6: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu per akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
7: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Nincs veszélyben az üzemanyagellátás a MOL gyárában történt robbanás miatt. Befejeződtek az írásbeli érettségig, hétvégén is folytatódik a nyárias idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nincs hatással az ország üzemanyag ellátására a MOL tiszaújvárosi gyárában történt reggeli robbanás, ezt mondta a helyszíni sajtótájékoztatóján a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az üzem tevékenységét folyamatosan vissza lehet majd állítani. A társaság elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbant be egy csővezetékben, abban a részlegben, amelyben karbantartást végeztek. Azt még vizsgálják, hogy pontosan miért történt a baleset. A robbanásban egy ember meghalt, 9 pedig megsérült. Közülük többen súlyosan. Véget értek az írásbeli érettségig, ezen a héten olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáztak a diákok emelt és középszinten. Most egy kis pihenőt kapnak a fiatalok, aztán június 1-től kezdődnek a szóbelik. Először az emelt, aztán a középszintűek, amelyek július 1-ig tartanak majd. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezren adnak számot a tudásukról. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
12: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek tintvédését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási közelítésre vonatkozó előírásokat is.
11: Történelmi rekord dőlt meg a Mont Everesten. Szerdán összesen 274 hegymászó jutott fel a csúcsára, erre pedig korábban még soha nem volt példa. A nepáli hatóságok szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően tudták ilyen sokan elérni a 8850 méteres csúcsot. A szakemberek szerint a mászási szezon végéig csak nem 500 hegymászó és ugyanennyi serpa vezető próbálhat meg feljutni a Mont Everest csúcsára. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén, sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, majd helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, vasárnap pedig még melegebb lesz, aznap akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Az UV-sugárzás is magas lesz, ezért ha a szabadban töltik a hétvégét, mindenképpen óvják a bőrüket.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az útinform azt írja, hogy az M1-esen a főváros felé vezető oldalon a külső sávban a kamionok okoznak torlódást, a 70-es kilométertől a 20-as kilométerig, főleg a csomópontoknál lassul le a forgalom. Aztán az M3-ason Budapest felé 60 térségében kigyulladt egy jármű, az 54-es kilométernél jelenleg a belső sávon lehet csak közlekedni, több kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Szeged felé Inács térségében korábban árokba hajtott egy személyautó. A 34-es kilométernél újra két sávon halad a forgalom, de továbbra is több mint 10 kilométeres a torlódás. És nagyon lassan lehet haladni az M7-esen a Balaton felé Martonvásár és Érd között, az M3-ason mindkét oldalon Budapesttől Gyöngyösig, az M5-ösön mindkét oldalon Főváros és Inács között, és nagy a torlódás a 81-es főúton Mornál, illetve a gyorsforgalmi utakkal párhuzamosan futó főútvonalakon is. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Valamelyik nap eszembe jutott, hogy benevezek egy vezetett túrára az operaházba, mert hogy belülről még sosem láttam, és biztos, hogy lenyűgöző. Jön a KFT és a Bál az operában, és itt van Sissi Kecs és a Heartbreak Hotel is. Én Nyerges Izabella vagyok, és 8-ig maradok.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Maradt még arra időnk ma, hogy játszunk egyet. Páros Presser belépőjegy lapul még itt az asztalomon egy borítékban, és aztán utána holnap Jurásek Balázs fogja folytatni azt, amit én most itt délután elkezdtem. Aztán utána 6 órakor jön a kívánság műsor is, ami egy nagyon kedves kis műsor. Arról szól, hogy önök telefonálnak vagy SMS-eznek, és meglepik néhány szép gondolattal azokat, akik a szívüknek igazán kedvesek. Egyszer volt egy nagyon vicces hallgató, aki picit félreértelmezte a kívánság műsor, az üzenő műsor fogalmát, és betelefonált, és az egyik ellenségének kezdett el mindenféle válogatott szidalmakat, szitkokat mondani, és úgy kellett őt így finoman leállítani, hogy ez nem az a műsor, barátom, itt kedvesek vagyunk egymással, itt szeretjük egymást, és itt nem az ellenségeinket megzáljuk, hanem a szeretteinket lepjük meg. Szóval ennek a szellemiségében várom majd a hívásaikat este 6 óra után. Most pedig Elton John énekel, és előtte még beszélgetünk egy másik igen fontos témáról is, ez a Let's Talk About Sex.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Újabb játék a Presser hétvégében. Halló, halló!
2: Sziat, Nagy Péter vagyok, szeretnék játszani. Éppen most fejeztem be a munkát, most értem haza. Képviselő vagyok egy édesipari cégnél.
1: Oké, és mik a tervek a hosszú hétvégével kapcsolatban itt a nyakunkon, a pünkösd és a csodás nyárias idő?
2: Igen, mivel meleg van, ezért szerintem Balatonpart lesz a program családdal.
1: Jaj, de jó, megnyitjátok a szezont fagyival.
2: Igen. Igen, hát még
1: lángossal.
2: Ürödni már még nem lehet, de igen. Annyira bátrak nem vagyunk.
1: Hát annyira én sem, de biztos vagyok benne, hogy a látvány az gyönyörű lesz, lehet sétálni, lángost tenni, fagyizni, mindent, ami a Balatonnal együtt jár, úgyhogy ez nagyon jól hangzik. Peti, kit vinnél magaddal erre a bulira, ami miatt telefonáltál nekünk?
2: Hát a páromat, menyasszonyomat.
1: Menyasszonyod, ráadásul mikorra tervezitek a nagy igennek a kimondását?
2: Szeptemberre, szeptemberbe.
1: Ó, hát akkor az már...
2: Nálatok kértem meg a kezét a rádióba.
1: Azt a mindenit! Hát ez fantasztikus. Gratulálok, és remélem, hogy a lakodalomnak a napján is telefonáltok majd a kívánság műsoromba is, és akkor ott is meg tudunk benneteket ünnepelni. Figyelj, én azt gondolom, hogy gyönyörű szépen meg tudod majd koronázni ezt a lakodalmat, akár azzal is, hogy átnyújtod a belépőjegyeket, mert hogy gratulál, tiéd a tizedik hívás!
2: Köszönöm szépen!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Presser sorozat Dalok a szívről koncertjére.
2: Ó, de jó, nagyon örülök neki. Hurrá! Tök jó. Ez jó.
1: Szuper, szuper jól elindítjuk ezt a pünkösdi hosszú hétvégét. Igen. Kötelességből. Muszáj megtudnom azt is, hogy melyik volt az a dal, ahol a szignált hallottad.
2: Elton John.
1: Így van, gratula még egyszer, csodás hétvégét.
2: Köszönöm szépen.
1: Csak is magadnak, te voltál ügyes. A Presser hétvégében számtalan belépőjegy várja még önöket, holnap Jurásek Balázzsal is lehet majd játszani. Most Varga Viktor énekel, és jön a Gypsy Kings.

0: a 114-es kilométernél a forgalom fél pályán halad. Rendkívül erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé Martonvásár és Érd között, az M0-ás körgyűrű egészén mindkét irányba a főbb csomópontoknál, az M1-es autópályán Budapest felé Tatától és az M3-as autópályán mindkét oldalon Budapesttől egészen Gyöngyösig. Vigyázzanak magukra a pünkösdi hosszú hétvégén!
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Meghallgatjuk a friss és aktuális híreket itt a Retro Rádióban, és aztán el is indul útjára a kívánság műsor. De hát igazából nem is kell várnunk, mert megérkeztek az első SMS-ek. Mónika azzal keresett meg, hogy egy nagyon kedves ismerőse pont a mai napon ünnepli a 43. születésnapját, és őt szeretné meglepni a műsorunkban egy szuper jó retro slágerrel, és azzal az üzenettel, hogy boldog szülinapot kíván, és reméli, hogy egyszer majd újra találkoznak. Az ajándékot Alice Cooper énekli el. Ez a Poison, ezzel a slágerrel indul a kívánság műsor hamarosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
3: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
2: Tényleg ennyire jó?
3: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
2: 1%? Ez egy valóra vált álom.
3: Cserifehérvár.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
9: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10-szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
10: Volkswagen.
11: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
12: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6 699 000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
13: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa. Vajon elfelejtettem valami fontosat?
14: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
10: Új részekkel folytatódik az újratervezés a TV2-n, ahol ismét olyan rászoruló családokat ismerhetünk meg, akiknek egy igazi otthon megteremtése eddig csak álom volt. Gelencsér tíme a Stól András és Szabó András Csuti műsorvezetésével. Újratervezés. Május 25-től hétköznap esténként a TV2-n.
15: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: A reklám után...
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: 4-en szenvedtek súlyos égési sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, eltörölnék az óraátállítást Amerikában, hétvégén is napos meleg idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak még kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, négy súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetem klinikai égési centrumában ápolnak, mindannyian másodfokú kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában reggel történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetéknél. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvénnyel közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
18: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
17: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső ország részben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az Útinform azt írja, hogy nagyon lassan lehet haladni az M1-esen a főváros felé vezető oldalon a külső sávban. A 70-es kilométertől a 20-as kilométerig, főleg a csomópontoknál a kamionok okoznak torlódást. Aztán az M3-ason Budapest felé 60 térségében kigyulladt egy autó, az 54-es kilométernél a belső sáv járható, 2-3 kilométeren keresztül arra szólnak az autósok. Az M5-ösön Szeged felé Inács térségében korábban árokba hajtott egy személyautós, a 34-es kilométernél két sávon halad a forgalom, de továbbra is 10 kilométeres a torlódás. És baleset történt a 71-es főúton Keszthely térségében, két autó ütközött össze, a 114-es kilométernél ezért csak félpályán lehet haladni. Nagyon erős a forgalom az M7-esen Balaton felé Martonvásár és Érd között, az M1-esen Budapest felé Tatától, az M3-ason mindkét oldalon Budapesttől Gyöngyösig, és csak arra szólni lehet az M5-ösön mindkét oldalon a főváros és Inács között, illetve a gyorsforgalmi utakkal párhuzamosan futó főútvonalakon is csak lassan lehet haladni. Legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Már is elstartol a kívánság műsor, ebben a két órában akár ön is megfogalmazhatja azokat a kedves gondolatokat, amit a szeretteinek szán. Hívjanak vagy SMS-ezzenek, én 8-ig biztosan itt leszek. Az első slágerről Alice Cooper gondoskodik, ez a Poison.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Ők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Van nekünk egy szuper jó kívánságműsorunk, önök ezt hallják. A Retro Rádió üzenőműsorában meglephetik a szeretteiket néhány kedves gondolattal és egy szuper jó slágerrel is. Jó napot!
1: Jó napot!
0: Kivel beszélek? Szia!
1: Kis Attilával.
0: Ki az, akinek számot szeretnél küldeni?
1: A szüleimnek. Szalainek kellene jönni, és Szalai Gábor.
0: Mi az, amit üzennél nekik néhány mondatban?
1: Hát, szeretlek, imádlak.
0: Jó, ők is ott vannak most veled esetleg?
1: Nincsenek.
0: Dolgoznak éppen?
1: Igen.
0: És mi lesz a hétvégi közös programotok, mit találtatok ki?
1: Elmegyünk Debrecenbe shoppingolni.
0: Nagyon jó, és mi az, amire vágysz? Mit szeretnél vásárolni, vagy mire van szükséged? Mit fogtok nézni a boltokban?
1: Cipőre.
0: Akkor azt kívánom neked, hogy holnap sikerüljön kiválasztani egy szép új cipőt. A Represent című sláger következik, ez az Orisász felvételei. Nyerges Izabella vagyok, és 8-ig várom önöket a kívánságműsorban.

0: Rádió Levente Fertőszent Miklósról csörgetett meg. Szervusz, sikerült bejutnod az üzenőműsorunkba, ez a kívánságműsor, hallgatlak.
1: Szeretnék küldeni egy számot, akik éppen dolgoznak, vagy jönnek hazafel, azoknak kitartást kívánni.
0: Jó, mert te is úton vagy, vagy a munkahelyeden, vagy mesélj kicsit a napodról.
1: Hát most jöttem ki még középiskolásról, de most jöttem ki egy kicsit az erdőre dolgozni, aztán mondom, hogy följön, küldök azoknak is, akik éppen jönnek hazafele, vagy még dolgoznak.
0: Jó, ez nagyon kedves tőled. Mi a hétvégével kapcsolatos programod? Annyit még hadd kérdezzek tőled.
1: Szombaton egy kis munka lesz, egy kis kaszálások lesznek az állatoknak, utána este felemelk, jó kis falunap, vasárnap, napjánés.
0: Tartalmas hétvége, örülök, hogy meséltél, és akkor ahogy kiérted, egy szuper jó retro sláger mindenkinek, aki dolgozik, vagy éppen hazafelé tart. Oliver Onions, ez a Gym Buggy.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kívánság műsorban Karesz osztotta meg velem történetét. Hello Izabella! Én szeretnék küldeni egy dalt név nélkül a volt páromnak. Eléggé különös történet a miénk, ugyanis pár hónappal ezelőtt elváltunk egymástól, és furcsa mód, ahogy a bíróságon kimondták a válást, azóta sokkal jobb a kapcsolatunk, mint valaha. Újra randizunk. Furcsa helyzet ez mindkettőnknek, de én abban biztos vagyok, hogy nagyon szeretem, és nem szeretném elengedni őt. Szóljon a következő sláger neki, ez a Queen és az I Want It All a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro.

0: Slágerei Retro Rádió. Ez a két órás esti kívánság műsorunk, a Retro Rádió üzenő műsora, tele szeretettel és az önök szívhez szóló üzeneteivel. Jó estét!
1: Jó estét!
0: Szia, tegeződjünk egymással, hogy hívnak?
1: Izabella.
0: Akkor névrokonok vagyunk. Szia, Iza, kinek szeretnél számot küldeni?
1: Az édesapukámnak.
0: Őt hogy hívják? Mutasd be nekünk, mi a keresztneve?
1: Tompoly Tamás.
0: Akkor most fogalmazd meg, légy szíves, hogy mi az, amit Tamásnak üzennél. Mik azok a kedves gondolatok, szavak?
1: Hát az, hogy nagyon szeretem őt, és tőle jobban senki más nem szeretek úgy, ahogy őt.
0: És most ő távol van tőled esetleg?
1: Igen, sajnos.
0: Ó, és mikor tudtok legközelebb találkozni?
1: Júliusban.
0: Ó, hát az még nagyon messze van, de minden esetre kitartást kívánok neked a várakozáshoz, és biztos nagyon fog örülni neki, hogy meglepted. Köszönöm, hogy hívtál, szia!
1: Szia!
0: Érkezik az ajándékszláger, ezúttal a Bee Gees-t és a Stayin' Alive-ot hallgatjuk meg közösen.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Rádió. Azt írja nekem valaki, kedves Izabella, a holnapi napra szerveztünk egy jótékonysági torta és süti versenyt kézműves vásárral egybekötve, és most itt a kívánság műsorban szeretnék minden versenyzőnek, zsűritagnak és önkéntesnek, illetve a kézműveseknek is jó készülődést kívánni. Szeretettel várjuk a nézelődőket és a részvevőket a 17. kerületben, a Podmanicki kastélyban. Az ajándék slágerről Michael Sambello gondoskodik, mutatok egy pici ízelítőt a méniekből. She's a maniac, maniac on the floor. Érkezik a Flashdance a kívánság műsorban a hírek után, a 0620-22-22-122-es szám pedig este 8-ig él.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Tombol a hőség Spanyolországban, nálunk is meleg lesz a hétvégén, akár 30 fokot is mérhetünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt állam főt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Holnap kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
4: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
3: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén, sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sokfelé megélénkül, majd helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, vasárnap pedig még melegebb lesz, aznap akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Az UV-sugárzás is magas lesz, ezért ha a szabadban töltik a hétvégét, mindenképpen óvják a bőrüket.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az Útinform azt írja, hogy még mindig nagy a torlódás az M1-esen a főváros felé vezető oldalon. A 70-es kilométertől a 20-as kilométerig, főleg a csomópontoknál a külső sávban a kamionok miatt araszolnak az autósok. Aztán az M3-ason Budapest felé 60 térségében kigyulladt egy autó, az 54-es kilométernél újra zavartalanul halad a forgalom, de továbbra is nagy a torlódás. A 71-es főúton Keszthely térségében két autó ütközött össze, a 114-es kilométernél félpályán haladhatnak az autósok. És nagyon erős a forgalom az M7-esen Balaton felé Martonvásár és Ért között, az M1-esen Budapest felé Tatától, az M3-ason is araszolnak az autósok Budapesttől Gyöngyösig mindkét oldalon, és az M5-ösön a főváros és Inács közötti szakaszon mindkét oldalon lassan lehet haladni. Nagy a torlódás a 81-es főúton Mornál, illetve a gyorsforgalmi utakkal párhuzamosan futó főútvonalakon is. Legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idő 2000 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Nórika SMS-ével folytatódik a kívánság műsor, az apukájának Tominak üzeni, hogy nagyon szereti, és itt van velem Tibó is Mágocsról, aki a Ritáknak kíván boldog névnapot. Michael Sembello énekli el a köszöntő slágert, ez a Méniek.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádiómnak kívánságműsort a 0620-22-22-122-es számon érik el, és hogyha a mai pénteki napon mégsem tudnak velem kontaktust teremteni, akkor legyenek kedvesek a hétfői napban gondolkodni. Hétfőtől péntekig van kívánságműsorunk pont azért, hogy előbb vagy utóbb mindenkire sor kerüljön.
1: Szervusz, Jézuka! Azt szeretném kérni, hogy van nagy viszonyunk, két kisfiú, két testvér, és holnap fognak konfirmálni. Úgy hívják, hogy Surányi Lacika és Surányi Lőrinc. Sajnos az édesapjuk nem lehet ott, mert már meghalt nem olyan régen, de a család szeretettel veszi őket körül. Én a szomszédasszonyok vagyok, és szeretnének megkérni, hogy valami szép kis dalt küldjél már nekik, légy szíves ebből az alkalomból.
0: Jó, és én kivel beszélek? Elmaradt a bemutatkozás?
1: Ja, mert úgy meglepődtem, bocsánatot kérek. Én Simonné Judit vagyok. Nagyon szépen köszönöm.
0: Ó, ne viccelj, pont ezért van a kívánságműsor. Jön az ajándékslágár, Bruno Mars énekel.

slágerei Retro Rádió. Ladány Bere 27, kell egy ház az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam, ez a sláger szól a kívánság műsorban lazítós, és hát arról jutott eszembe, hogy kaptam egy nagyon kedves SMS-t Szabinától, aki pont belefoglalta az üzenetébe a nyugdíjas éveket is. Azt írja: kedves Izabella, a keresztanyukámnak, Margitnak szeretnék Dunaújvárosba küldeni egy számot, mert ma van a születésnapja. Azt üzenem neki, hogy Isten éltesse sokáig, és mivel nyugdíjba vonult, ráadásul nem sokára érkezik a harmadik unokája is, ezért nagyon jó egészséget kívánunk neki, sok-sok örömet a fiúkkal, és rengeteg boldogságot a nyugdíjas évekhez. Köszönöm, Ízus! Ne viccelj, Szabina, erre jött létre a kívánság műsor. És itt van még velem Karolina is, Bényből, Szlovákiából. Kedves Izabella, férjemnek, Barnusnak küldenék egy számot, hogy jobban menjen a kinti barkácsolás. Üzenem, hogy mindennél jobban szeretem. Karolina, Bényből, jön a Ladány Bere 27, és a kell egy ház az óceán partján. Majd

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm, önnek is sikerült bejutnia. A kívánság műsorba tud üzenni.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Disznós Csaba vagyok Kocsodról. Disznós Dorinát, lányomat szeretném köszönteni 17. születésnapjára. Kívánunk neki sok boldogságot, a család. Nagymama, Móni és az édesanyja, édesapja és mindenki a családból. Isten éltesse, sok boldogságot kívánunk egy felvétellel, és nektek is küldöm a számot.
0: Köszönjük, továbbadom a lehetőséget.
2: Ja, Izabella, Klári vagyok. Szeretnék egy számot kérni, egy jó pörgős számot, és köszönteném lányomat, akinek ma van a névnapja, Horvátné Balogh Ritát, valamint köszönteném igazándiból, holnap tartjuk egy nagy családi ünnepség keretében, unokatestvéremnek lesz a 60. születésnapja, és a 40. házassági évfordulójuk, úgyhogy egy nagy családi banzáj lesz, és még lesz egy Eszterünk és egy Júliánk is, úgyhogy igazi jó hétvégének nézünk elébe.
0: Isten éltesse akkor mindazokat, akiket felsoroltál, és hát érezzétek magatokat szuper jól! Michael Jackson nektek énekel a kívánság műsorban.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Hit.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió. Metro Rádió.

0: Rádió. Krisztina kereste fel a kívánság műsort. Üzenem a fiamnak, Dominiknak és Rékának, hogy nagyon sok boldogságot kívánok az esküvőjük alkalmából, ami a holnapi napon lesz. Legyen ez az ő nagy napjuk. Szeretlek benneteket. Az aláírás. Édesanyád. Krisztina, sok boldogságot kívánok az ifjú párnak. És itt van velem Erdész Johanna is. Kedves Iza, a kívánság műsorban szeretnék kérni szuper jó számot, és küldöm a csepeli lakosoknak sok szeretettel, mert hogy én is ott élek. Kedves vagy, hogy gondoltál rájuk. Van velem valaki a vonalban is. Haló, haló.
1: Haló, tessék. Lusza vagyok, és az öcsémnek szeretnék nagyon boldog szülinapot kívánni. Most lett 9 éves.
0: Szeretettel gratulálok. Mi az ő keresztneve? Hogyan szólíthatjuk?
1: Vilmos.
0: Oké, és mik azok a kedves gondolatok, amit Vilének üzennél?
1: Hogy nagyon szeretem, és nagyon boldog születésnapot szeretnénk neki kívánni, és nagyon sajnálom, hogy nem tudtam neki ajándékot készíteni idén.
0: Jó, mi volt ennek az oka? Elfoglalt voltál?
1: Igen, nagyon. Rengeteg volt a dolgozat, meg minden az iskolában.
0: Ó, hát akkor majd bepótolod, biztos vagyok benne, hogy nem fog megsértődni ezen. És hogyan fogtok ünnepelni személyesen? Lesz-e valami kis családi banzáj összejövetel?
1: Hát, lejöttünk a Balatonra nyaralni, és hát már megünnepeltük reggel, úgyhogy igen, de majd családilag is meg lesz ünnepelve.
0: Csodásan hangzik, nem kell ennél jobb program szerintem a szülinaposnak, úgyhogy én is egy szuper jó retros lágerrel megköszöntöm. Isten éltesse őt!
1: Köszönjük, átadom!
0: És akkor jön a cseresznye is a tejszínhab tetejére. Az

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Pillanatokon belül átadom a terepet Várkonyi Attilának, DJ Dominiknek és a Fergetek Partinak. Előtte viszont még csokorba szedjük az utolsó üzeneteket a kívánság műsorban.
1: Jó napot kívánok! Jani vagyok, és Molnár Itának szeretnék névnapi alkalmából egészséget, bőséget kívánni, és ha lehet egy számot küldeni.
0: Persze, hogy lehet, semmi akadálya. Továbbadom a lehetőséget. Haló, haló!
2: Jó napot kívánok, Lica vagyok.
0: Szia, szeretnél üzenni valakinek, és ha igen, kinek?
2: Igen, apának.
0: Oké, és mi az ő keresztneve?
2: Ricsi.
0: Jó, mi az, amit Ricsinek üzennél? Mik azok a kedvességek?
2: Azt, hogy nagyon szeretem, és minden jót kívánok neki.
0: Nagyon-nagyon cuki vagy. Veled beszélgettem a kívánság műsorban utoljára. Gyorsan vetek még egy pillantást az SMS falunkra is, hát ha valaki még üzenne így a végén. Szervusz Izabella, Józsika vagyok Szőcről. A nejemnek szeretnék küldeni egy számot a születésnapjára, ami a holnapi napon lesz. Isten éltesse sokáig, és nagyon szeretem. Itt van velem Bálint is, Janinak és Máténak, illetve a táppénzzel lévő Daninak szeretne slágert küldeni, akinek ezúton is jobbulást kíván. A többieknek meg jó munkát. Hello Izabella, én Ricsinek és Marinának szeretnék kérni egy szuper jó slágert, hogy jobban menjen a gyöngyfűzés. Köszönöm szépen. És akkor itt van még velem valaki, aki azt írja, hello Izabella, jó a műsorotok. Köszönöm, hogyha beolvasod az üzenetemet. A kedvesemnek szeretném elmondani, hogy köszönöm az eddig eltöltött éveket, és utólag is nagyon sok boldog születésnapot kívánok neki. Remélem, hogy minél előbb találkozunk. Az aláírás az ő bakonyi menyecskéje. További szép estét mindenkinek. Nagyon szeretem. Ezt is beleírták az SMS-be. No, hát ennyien fértek a ma esti kívánság műsorba, viszont természetesen jövő héten megint találkozunk és folytatjuk. Úgyhogy a 0620-22-22-122-es szám akkor is él majd. Most viszont ugrabugrálunk egyet örömünkben, mert hogy itt a hosszú hétvége, ez a Van Halen és a Jump, DJ Dominik Várkonyi Attila ezzel indítja a Fergetek Partit. Bármilyen programmal is telik a pünkösdi hosszú hétvégén, azt kívánom, hogy érezzék magukat szuper jól. Jövő héten találkozunk. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
3: Műsorajánló.
4: Létezik egy életmű, ami nem fér bele egyetlen estébe. Csak egy különleges koncertsorozat idézheti meg egy kivételes pálya fontos állomásait.
5: Nem is baj, ha mindenem rámegy, ha jár a zenevonal.
4: Ez a Presser sorozat január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
6: 8 este 3 tematikában.
4: Hódolat a női hangnak.
7: Ő meg énekel, s úgy oda voltam.
4: Dalok a szívről.
8: A szerelem.
4: És egy igazi bandásdi felszabadult örömzenéléssel.
6: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, és legyen ott párjával a Presser sorozat egyik felejthetetlen estéjén január 8-a és 17-e között a Kongresszusi Központban.
8: Van a szívemben, és a kalapács ott van a kezedben.
4: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
9: Nincs veszélyben az üzemanyagellátás a MOL gyárában történt robbanás miatt. Történelmi rekord dőlt meg a Monteveresten. Holnap sok napsütés és 29 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nincs hatással az ország üzemanyag ellátására a MOL tiszaújvárosi gyárában történt reggeli robbanás, ezt mondta a helyszíni sajtótájékoztatóján a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az üzem tevékenységét folyamatosan vissza lehet majd állítani. A társaság elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbant be egy csővezetékben, abban a részlegben, amelyben karbantartást végeztek. Azt még vizsgálják, hogy pontosan miért történt a baleset. A robbanásban egy ember meghalt, 9 pedig megsérült. Közülük többen súlyosan. Véget értek az írásbeli érettségig, ezen a héten olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáztak a diákok emelt és középszinten. Most egy kis pihenőt kapnak a fiatalok, aztán június 1-től kezdődnek a szóbelik. Először az emelt, aztán a középszintűek, amelyek július 1-ig tartanak majd. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezren adnak számot a tudásukról. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
10: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Kiemelten figyeljük a nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási közelműségre vonatkozó előírásokat is.
9: Történelmi rekord dőlt meg a Mount Everesten. Szerdán összesen 274 hegymászó jutott fel a csúcsára, erre pedig korábban még soha nem volt példa. A nepáli hatóságok szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően tudták ilyen sokan elérni a 8850 méteres csúcsot. A szakemberek szerint a mászási szezon végéig csak nem 500 hegymászó és ugyanennyi serpa vezető próbálhat meg feljutni a Mount Everest csúcsára. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső ország részben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Elérkezett a péntek este, jön a Fergetek Parti, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit, sőt az első órában kalandozunk a rock és a rock and roll világában. Mindezekhez kívánok kellemes időtöltést, tartsanak!

Van Halen és a Jump szólt, vagy Van Halen, ahogy ejtettük 20 évvel ezelőtt, ki hogy akarja ejteni, én nem akarok ebben senkinek tanácsot adni, viszont zseniális nóta, nagyon sok komoly rocker azt mondta, hogy ez nem igazi Van Halen, mert ez egy kicsit ilyen szintetizátoros popzene, ebben sem szeretnék állást foglalni, abban viszont mindenképpen, hogy a következő egy órában a rock és a rock and roll legnagyobb nótái következnek egy igen izgalmas válogatásban. Remélem, hogy hallgatóink se bánják, hogy ezek a dalok sorban követik egymást. Ha kell, hogy vált bármilyen hihetetlen, a Neuton Família rockos korszakából való, amikor még beat vagy beat rock zenekarnak hívták, és az volt a zenei stílusa is, az egyik legismertebb magyar rock ballada, amely generációk számára vált a szakítások és az újra találkozások hím. Ez a mi feldolgozásunk, ami remixünk, amit hallhatnak, de a dal zseniális, nyilván ettől jó lehet a remix is. Remélem, sikerült, tartsanak velem!

Azt ígértem önöknek, hogy a rock és a rock and roll nagy nótái következnek. Jön az alapkő, ha más szeretnék stílusos lenni, ugyanis a Rolling Stones muzsikál nekünk itt a Retro Rádióban. Start Me Up, azt mondja a legendárium, hogy eredetileg reggae stílusban írták meg ezt a dalt, csak később lett belőle rock and roll himnusz. Tartsanak vele, jön a

visszautazunk egészen az 50-es évekbe. Chuck Berry egy egészen hihetetlen tehetségű, sokrétű muzsikus. Sokan ezt tartják, amely most következik dalt, a rock'n'roll egyik legfontosabb és legalapabb dalát.

Az 50-es évekből egy ugrással a 80-as években találjuk magunkat, pár dallal ezelőtt a Jailhouse Rocksot, de most jön az In Excess és a Disappear Ausztráliából, itt a mai esti Fergetek Partiban.

rock'n'roll kihagyhatatlan a Hungária öröksége, és az egyik legismertebb nótájuk az Isztambul fog szólni. Itt a mai Fergetek partiban. Tartsanak velem, hamarosan már mixben hozom a legnagyobb nótát.

0: Műsorajánló.
1: Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
2: Nemrégiben találtunk egy ilyet, hogy akcióban a magyar csalóvadászok. Emlékeztek-e még a... erre figyelj, mutatom.
3: Persze, ez gyerekkorom.
2: Mi a neve ennek?
3: Ez a szuper csapatnak a zenéje. Megvan nektek is?
4: Mindenkinek? Igen, ugye ebben a sorozatban volt a szép fiú.
3: Hát persze, neked igen. Akkor nyilván.
4: Igen.
3: Te ismered, Évi?
2: Nem, én ebben az időben a vadangyalt néztem.
3: De hogy is, te fürödtél, nem?
2: Ebben azért viszed a főnök stílusát, ugye? Tehát, hogy ma is neveljük a sellőlányt, ugye?
3: Ebben az időben te fürdőztél, nem értél a tévét nézni.
2: Igen, hánykor volt 4-kor? Igen, akkor pont pillén úsztam.
3: Ezért érti az a vadangyalra csak.
2: Igen, és ugye tegnap azt mondtátok, hogy az volt gyerekkorotokban a vágyatok, hogy bárcsak lenne egy ilyen csapat Magyarországon is.
4: Igen, de hát beszéltünk róla, hogy tök jó lenne, hogyha így megérkeznének a furgonnal, és kihúznának minket a nehéz helyzetbe.
3: Persze, te erre
2: a szép fiúval, ugye?
3: Szép fiú kiugorjon a furgonból, és kihúzod a székutas a nehéz helyzetből, mi? Kiugorjon a furgonból, és belökjön a furgonba. A szép fiú. Olyan nehéz helyzeteid voltak. Hát igen. Igen.
4: Szóval érted, Évi?
2: A Gyuri most leírta a gyerekkoromat.
1: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Indul a mindmegett étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: A reklám után...
1: Hírek a Retro Rádióban.
6: 4-en szenvedtek súlyos égés és sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, egyre kevesebb az influenzás beteg, hétvégén a napos időben akár 30 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak még kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, 4 súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetem klinikai égési centrumában ápolnak, mindannyian másodfokú kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában reggel történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetéknél. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvények közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
7: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
6: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén, sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sokfelé megélénkül, majd helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, vasárnap pedig még melegebb lesz, aznap akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Az UV-sugárzás is magas lesz, ezért ha a szabadban töltik a hétvégét, mindenképpen óvják a bőrüket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Péntek este van, de már egy órája is péntek este volt, és ez nem is fog változni éjfélig biztosan. Abban viszont kell, hogy kérjem a segítségüket, hogy töltsük együtt a következő 3 órát, mert hogy mit üzen hozom minden idők legnagyobb slágereit. Tartsatok vele!

sok ügyből, apropóból kifolyik, de az esküvős zenéléstől elkezdve a jótékonysági eseményeken át nagyon sokféle megkeresés jön be hozzám, hozzánk, ide a rádióba is kollégák átadják. Van nekünk egy oldalunk, az a neve, hogy DJ Dominikus Fergetek Party. Ha nem bánják, hadd kérjek meg mindenkit, hogy kövessen, vagy akit érdekel egészen pontosan, és ott mindenről tájékozódhatnak. A fellépésekről, a jótékonysági akciókról, a dalokról, a remixekről, a mixekről, a műsorokról, szóval mindenről, ami velem, velünk kapcsolatos. Még egy érdekesség, hogy a héten a Mokkában töltöttem fél reggelt, ugyanis palacsintát kellett sütnöm. A sztori pedig onnan van, hogy az egyik ilyen magazinban megjelent velünk egy cikk, hogy Lilian hajnali kettőkor, amik kislányunk kér palacsintát, akkor én ugrok és sütöm. Hát ez nagyjából igaz is, meg mondtam is hasonlót. Ez úgy egyszer beteg volt, és akkor felriadt, és mondta, hogy nagyon éhes, és szeretne palacsintát. Szóval minden éjjel kettőkor kell palacsintát sütnöm, nem sírek haza régenként, hogy ezt megtegyem, de nagyon igyekszünk ott következetesen nevelni, úgyhogy az éjjel kettőkor nem rendszeresen palacsintát kér és kap. Viszont ott reggel megsütöttem a palacsintát, a stáb legnagyobb örömére, a műsorvezetők is és a ott dolgozó kollégák is nagyon jót ettek a palacsintából, csináltam sósat és édeset is. Köszönöm szépen, hogy velem vannak, velünk voltak, ezt majd egyébként kirakjuk ezt a műsort hamarosan a Facebook oldalunkra, de addig is tartsatok velünk, ez itt a Retro Rádió, benne pedig minden idők legjobb mixei szólnak.

0: valahol alszik már egy apró.
1: Ez a Fergeteg Party DJ Dominikkal.
2: Minden idők legnagyobb bulislágerei mixben a Retro Rádióban.

0: Ezzel a műsorunk, illetve a pénteki műsorunk második órája lassan a vége felé közeledik. Hát a szokásos beszámoló következik most. Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Fót, Business Run, Hung Expo, Békés Csaba, Wonder Island a Margit szigeten, szeretem, Hung Expo, szintén Békés Csaba, Szigethalom, Kazár, Mom, Wonder Island, Mór, Tiszavasvári, ez eddig ennek a hónapnak a kínálata, és persze a szokásos állandó rezidenciáim, amiket most nem mondok el, mert már elhangzott, úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki ezeken bármelyiken jelen volt, és együtt bulizhattunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hamarosan jön a második mix óra, összességében ez már a harmadik, úgyhogy érdemes lesz továbbra is hallgatni a Retro Rádiót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
2: Még mindig nem derül ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Nem jön több azbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba. Hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtérítenie az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként

Rádiózit hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágerét. Azon hallgatóink, akik követik a labdarúgás, illetve a nemzetközi labdarúgás történéseit, bizonyára észrevették, hogy Unai Emery csapata az Aston Villa 2026-ban, tehát idén megnyerte az Európa Ligát. Nagyon érdekes a történet, mert mindjárt elmondom miért, csak előtte hadd mondjak annyit, hogy jövő héten szombaton pedig Budapestre költözik a európai labdarúgás krémje, ugyanis az Európa Liga után a Bajnokok Ligáját is, illetve a döntőjét is itt rendezik Budapesten a Puskás Ferenc Arénában. Hát tényleg nagyon nagy dolog ez, és szerintem nagyon nagy meccsre is készülhetünk. Szóval visszatérve Unai Emeryre, nagyon érdekes, nyilván ez egy szójáték, senki ne vegye komolyan, kérem, de a Villa a közös szó az összes győzelmében. 2014-ben, 15-ben és 16-ban a Sevillával nyerte meg ezt a jelentős kupát, és amit még mindenképpen megjegyeznék ezzel kapcsolatban, hogy a Sevilla ugye írásban se Villa, így van írva, tehát három Villa már volt 14-ben, 15-ben és 16-ban. A Villarreal 2021-ben, ott a szó elejére került a Villa, mert hogy Villarreal az úgy van írva, vagy Villarreal. És idén, 2026-ban Aston Villa, amely szintén villás reggelit jelöl. Persze ez teljesen véletlen, ne tessék azért ebből messze menő következtetéseket levonni, de az biztos, hogy az Aston Villa 30 év után lett újra nemzetközi trófea boldog tulajdonosa, és visszatért az európai elitbe, nagyon komolyan kapaszkodik a Premier League-ben is, és tényleg nagyon komoly csapatokat utasított maga mögé. De menjünk tovább, folytatódjék a Mix itt a Retro Rádióban.

0: Önök a Retrohegyet hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Kazáron jártam a múlt héten, egy mondatot szeretnénk erről a településről elmondani. Nógrád megyében van, hogyha a 21-es úton elindulunk északra, akkor a Széchenyi magasságában kell letérni. Erről az egyébként nagyon szépen megépített útról, gyönyörű a helyszín, gyönyörű hegyek, zöld minden, és egy nagyon-nagyon kedves kis településre érkeztem múlt hét végén, amikor is az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb és legesősebb hétvégéjét köszönthettük nagy szeretettel. Én tudom, hogy a földeknek nagyon nagy szüksége van az esőre, de hogy miért mindig szombaton is pénteken este esik, ezt nem tudom egyértelműen meghatározni, de nyilván előbbre való az ország és az élelmünk sorsa, mint a fellépő művészeké, ezt én aláírom és el is ismerem és el is fogadom. De tessék elképzelni, hogy Kazáron hatalmas, zuhogó esőben ott álltak emberek ezrei, és egyrészt az előttem lévő koncertet nagy szeretettel fogadták és nézték végig, majd pedig utána ott maradtak órákon át bulizni, nem is tudtam a bajni időben, mert nagyon nagy hangulat és kedv kerekedett. Megyünk tovább, folytatódik a műsor itt a Retro Rádión.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elkezdett műsorunk, negyedik órája, ez itt a Retro Rádió, benne pedig a Fergetek Parti című műsor szól. Ez egyébként egy parti sorozat is, és egy évtizedek óta zajló rádióműsor, valamint ehhez tartozó életérzés. Ez

föld. Akkor Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágerét. A következő történt, hallgatni szoktam különböző platformokon zenéket, ez talán nem meglepő egy lemezlovastól, de az egyik legnagyobb ilyen oldal, a Spotify, nem sok idővel ezelőtt azt találta ki, hogy egy tükörgömböt rak a telefonon látható kis apró jeléhez, vagy jele helyett, amitől el nem tudtuk képzelni, hogy mi történt. Egyik reggel csak azt látom, talán egy hete volt pont, hogy egy ilyen tükörgömb jelent meg azon a helyen, ahol azt a tetszik tudni a zöld négyzetben ezeket a kicsi rádiójeleket láttuk eddig. Gyorsan megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, hogy mi történt. Semmi. Ugyanis a Spotify 20. születésnapja alkalmából ideiglenesen lecserélte az ikonikus zöld alkalmazás ikont, és egy látványos diszkó gömböt rakott a helyére. Ha megtetszenek nézni közelebbről, tényleg nagyon érdekes, mert 3D-ben olyan ügyesen csinálták meg a grafikát, hogy olyan, mintha kidomborodna egy kicsit a telefonnak a kijelzőjéről. Nyilván nem domborodik ki, csak grafikailag értékel ezt az illúziót. Semmi változás nincsen, minden ugyanúgy elérhető, és vissza is fog majd térni az eredeti, jól megszokott alkalmazás ikon. Az ikonoknál tartunk, ebben a műsorban nagyon sok olyan retro előadó kerül elő, és játsszuk dalait, akik már az ikon kategóriába tartoznak. Tartsatok velünk, biztos vagyok benne, hogy a következőkben is lesz néhány ilyen.

Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Patti című műsorának mai pénteki kiadása. Köszönöm, hogy együtt töltöttük ezt a 4 órát. Holnap este újra találkozunk, vár mindenkit este 8-tól. Fergeteg Patti minden idők legnagyobb slágereivel, és aki szeretne írni nekünk, akár a DJ Dominikus Fergeteg Patti oldalra, akár pedig a Retro Rádióra, ezt megteheti. Köszönöm szépen Attilának és Olinak, hogy nem engedték el a kezemet, hanem mindent megtettek a műsor sikeréért. Önöknek köszönöm, hogy velem tartottak. Találkozunk holnap este 8-kor. Viszontlátásra. Búcsúzik a házigazda, műsorvezető Várkonyi Attila, DJ Dominik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.